azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors. Egyszer jön a rossz, és aztán jön a jó.

0: Ilyen.
1: Az évszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk hogy gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól,

MMR. MMR. A zene

0: legyen. Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretett. Ahogy a jó nevű egyiképpen ölelkeznek. Ő is így csinált, velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kis zacsában.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Június 9-e van kedd reggel, szép jó reggelt kíván önöknek a Muravidéki Magyar Rádió innen Lendváról. 6 perccel múlt elfél 6 az ismerős arcok felvételével indult ez a mai vezetett műsorrész, és várjuk önöket, számítunk figyelmükre a folytatásban is. Jó reggelt még egyszer mindenkinek, enyhe a reggel, 16 fok körüli a hőmérséklet odakint, úgyhogy esetleg egy vékony kabátra van szükség, de a póló is egészen kényelmes. Napközben pedig egy kicsit felhősebb lesz az ég felettünk, mint a tegnapi napon volt. Érkezik majd hidegfront egyébként vélhetően az esti órákban. A hőmérséklet megközelíti a 30 fokot, úgyhogy nyárias melegre készülhetünk gyakorlatilag. És ami önöket várja itt a folytatásban, a zenei válogatás természetesen, és 6 órakor jövünk majd a friss információkkal. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Szép jó reggelt még egyszer mindenkinek!

Azt írják, hogy szélsőséges dolgokat produkál az időjárás majd a mai napon. A nap első felében erős kánikulai hatásokra, melegfront jellegű terhelésekre kell készülni. Majd délután egy érintő hidegfront érkezik északnyugat felől, és hirtelen vált hidegfrontira ezeken a területeken a terhelés. Ugyanakkor a délebbi területeket egyelőre ez a fronthatás nem éri el. A hidegfront előtti igen meleg levegőben szaporodhatnak a rosszul létek, szívelégtelenség, légzési nehézségek, szédülés, leeső vérnyomás jelentkezhet, és nő a trombózisok valószínűsége. Majd ez a késő délutáni óráktól az érintett területeken gyorsan vált át kiugró vérnyomás értékekbe, mellkasi panaszok, aritmiák, görcsös fejfájások, emésztési zavarok jelentkezhetnek egyre gyakrabban. A megérkező zivatarok viharos szelek térségében tovább romlik majd a helyzet, szokatlan feszültség, szorongásos, pánikszerű reakciók kialakulása is várható, sokat fog romlani az alvás minősége, és mindez csak bevezetője lesz a folytatásban várható erős hidegfrontnak, úgyhogy a délutáni órában és az esti órákban már nem lesz túl kellemes a meteorológiai helyzet, illetve az orvos meteorológiai helyzet, erre mindenképpen számítsanak. Egyébként pedig kevés felhő indul a nap, aztán majd egyre több gomoly felhő érkezik a délután második felében, és este ír el bennünket a hidegfront, ezt írja legalábbis az előrejelzés. Készüljenek rá, amennyire lehetséges ez, és ha tehetik, maradjanak a folytatásban is. Jönnek a zenék, nem sokára pedig az ünneplőket köszöntjük majd fel.

Ez volt az Ergo felvétele. Június 9-e van ideje köszönteni a mai nap ünnepeltjét. Félix névnap van ma. Latin eredetű ez a férfi név, jelentése boldog, illetve szerencsés. A szlovén naptárban Primož névnap szerepel. Ez a keresztnév, a latin primo, az az első szóra vezethető vissza, ami itt szó szerint első szülöttet jelent. Magyar megfelelője az előd név. Aztán még nagyon sok név van a kalendáriumban, például Anabel, Anabella és ennek változatai. Aztán Anna Mari, Anna Mária, Anna Vera, ilyen is van, Bódog, Dia, Diana, Efraim, Előd, ezt már említettem, Felicián, Keve, Kolumbusz, Koppány, Ludovika, Morgán, aztán Pelágia vagy Pelágius és Primus névnap is van. A mai kalendáriumban június 9-e van. Szép jó reggelt mindenkinek. Egyébként van egy kis tanulónk itt, úgyhogy megérkezett Filip a keverőasztal mögé, most már ő dolgozik, Lebár Teodor meg itt ellógatja a lábát, úgyhogy egy kicsit könnyebben van.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Hat óra pontos idő, jó reggelt kívánok. Változóan felhős az ég az ország felett, de kellemes odakint a hőmérséklet. Vidékünkön 16 fokot mutatnak a hőmérők, Muraszombatból 15 fokot jelentenek, 16 fok van Mariborban és a főváros környékén is. Koper 17 fok, a Kredaricáról 5 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. És hogy mire számíthatunk a nap folytatásában? Ma az északabbi területeken mérsékelten vagy többnyire erősen felhős lesz az ég, másutt változóan felhős napos időre készülhetünk. Délután és este főleg az északkeleti tájakon záporzivatar is kipattanhat. A legmagasabb napi hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, vidékünkre 28 fokot mutat az előrejelzés. Este és éjszaka többnyire felhős lesz az ég felettünk, különösen az északi területeken, ahol további záporok, zivatarok is előfordulhatnak majd. Ezek környezetében a szél is feltámad. Holnap aztán változóan felhős időre készülhetünk, de a megnövekvő felhőzetből csapadék megint csak előfordulhat majd, záporok, zivatarok formájában. A délebbi területeken maradhat szárazabb az idő, írja az előrejelzés. Ami Magyarország időjárását illeti, gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. A kora délutáni órákban egy hidegfrontnak köszönhetően záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az élénk déli szél a front érkezése után északira, északnyugatira fordul és megerősödik. Helyenként zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Jelenleg Lenti környékén változóan felhős az ég, 16 fokot mérnek. Zalaegerszegről 17 fokot jelentenek, akár csak Szombathelyről. Nagykanizsán is 16 fok van, Budapestről 18 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Hát olyan 30 fok körüli értékekre számíthatunk ma délután. Aztán holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hidegfront mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek majd a Dunántóra, tehát ma este is érkezhet némi csapadék, és holnap úgy szintén. Az Alföldön még tartja majd magát a kánikula. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat további csapadékot, pénteken pedig túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Várhatóan ismét erősödni fog majd a pollenterhelés, erre készüljenek az allergiások, és a keddi napon többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét előfordulhatnak kellemetlen panaszok, úgy mint migrén, vérnyomás, ingadozás, fáradékonyság és dekoncentráltság. Délután aztán a nyugati tájakon már hidegfronti hatás érvényesülhet, ami felerősödő görcsös panaszokkal, fejfájással, keringési problémákkal járhat. Helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés is jelentkezhet. A légzőszervi betegséggel élők pihenjenek minél többet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz, úgyhogy gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről.
2: Közlekedési hírek.
1: Figyelmetlenebbek lehetünk a volán mögött, vezessenek körültekintően az érkező frontnak, köszönhetően, illetve amiatt. Egyelőre zökkenőmentes nagyjából vidékünkön a forgalom, de az országban nem így van. Mindenütt a Steyr autópályán a Lukovica pihenőhelytől a főváros felé már torlódik a forgalom, kezd beindulni a reggeli csúcs, aztán egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán Slivnica és a Frám csomópontok között, szintén a főváros felé. Az útmunkálatokkal érintett szakaszokon figyeljék a jelzéseket, balesetmentes közlekedés, szép napot kívánunk!
2: MMR.
0: A mi rádiónk.
1: 6 óra 4 perc van, szóltunk néhány percben az időjárásról, orvos meteorológiáról és az utakra is rápillantottunk. Június 9-e van, kedd reggel, jó reggelt mindenkinek, zenékkel folytatjuk tovább, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Ez ott a holnap után című dal, a rendőrségi jelentés pedig a tegnapi napot összegzi. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 7 közlekedési balesetnél helyszíneltek. Háromszor történt közrendsértés, 2 munkahelyi balesethez kellett vonulniuk, aztán történt vadgázolás, illetve egy tűzesettel is foglalkozniuk kellett. A bűnözés területén csalás, rongálás és bankkártyával való visszaélés történt. Ami a közlekedési baleseteket illeti, 3 résztvevő könnyebben megsérült. A Gornyi Petrovci településen kívül történt balesetben egy motorkerékpár vezetője áthajtott az ellenkező sávba és ütközött egy személygépkocsival. Ő súlyosan megsérült ebben a balesetben. Aztán tegnap délután egy velikapolonai lakóházba keletkezett tűzről értesítettek bennünket, megállapították, hogy egy férfi elhunyt ebben a tűzesetben. 4-szer történt közrendsértés, és ez a tegnapi nap összegzése. Mára pedig még annyit mondanak, hogy radarra Muraszombat környékén számíthatunk majd. Ez tehát a rendőrségi jelentés, vezessenek nagyon körültekintően. És ha már említettem, hogy Lebár Teodor egy kicsit megkönnyebbülhetett, mert nem kell a gombokat húzogatni, hát ezt nem lehet kihagyni, be kell hívni Teót ide a stúdióba. Örüljenek neki nagyon, hogyha nem ismerik még személyesen, akkor most megismerhetik. Egy kicsit, szervusz Teó, jó reggelt!
1: Szia Timi, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Hát igen, vetted a levegőt, nem akarok belevágni, tessék!
1: Hát itt a radarról beszélgettünk, kérdezted, hogyha futottam rá radarra. Hát 20 éve ezelőtt, de úgy egymás után 2-szer.
0: Jaj, hát nem is vagy annyi éves!
1: Hát akkor még
0: az előbb mondtad, hogy 25 éves vagy, 5 évesen még nem vezettél.
1: Nem, 4 évesen vezettem.
0: Ja, igen. Na igen, ő Lebár Teodor, igen.
1: És az volt a helyzet, hogy egyszer ilyen autoradar kísért.
0: Ja, igen, igen.
1: Úgy a faluba mindig így a autó fenekébe így jött belém, én még nyomtam csak a gázt.
0: Igen.
1: Hát mivel nem akart kikerülni, így akkor próbáltam távolságot tartani, hogy nehogy nekem jöjjön, és akkor így faluba már így 103-mal sikerült lefogni, és akkor az egy
0: nem fizetése. Nem mondtad nekik, hogy ők is gyorsan jöttek?
1: Az egy annak idején fizetésembe került.
0: Azt a mindenit.
1: Ele akarták így 2 hónapra vonni a jogsimat is, de úgy azt kitudtam a bírónővel kacsintottam neki, és akkor hát így 4 évesen.
0: Igen, teljesen meggyőzted, ez érthető, igen.
1: És akkor megint rá 2 hónapra, akkor meg egy külföldre utaztunk, és így a hajnali órákban így kicsit nem figyeltem oda, és ráfutottam megint. De akkor is megúsztam, mert
0: olyan megúszós vagy.
1: Ismertem a rendőr nőt, aki, de mivel ma a nevemet ráírta, és akkor 250 euró előtt csak 40 lett.
0: Jój.
1: Na de ez csak azért, mert ismert, mert hogyha nem ismert volna, kaptam volna a pontokat is, és utána tanultam.
0: Igen.
1: Lehet gyorsan menni, csak nem akkor, mikor kint vannak a rendőrök, vagy mérnek.
0: Igen, de ahogy mondtad, hogy mentek utána, civil autóval is meg tudnak jelenni.
1: Igen, nem tudhatod, hogy mikor jön utánad, és főleg ezt már többen megerősítették, hogy ők próbálkoznak, és lássák, hogyha valaki kap arra, hogy...
0: Direkt csinálják,
1: igen. Nem, úgy mondom, ők normálisan kezdik, és hogyha lássák, hogy kap az a gyorshajtó, hogy
0: gyorsabban hajt,
1: és mindig gyorsabban, akkor provokálják, hogy minél nagyobb legyen a vágás.
0: Azt a mindenit. Jój.
1: Mert gondolják, hogy most épp, hogy áthaladod, azért biztos, hogy nem fog követni, mert ő neki a nagyobb a papírmunka, meg többe kerül a papírmunka, mennyi lenne a büntetés.
0: Igen.
1: És ezért próbálják, hogy minél nagyobb legyen. Mondjuk rá sokszor autópályán, nem tudom, itt majdnem Mariborig 110-es a megengedett sebesség, és hogyha 120-szal mész, és kint az autoradar, mert többször kint vannak, látod, hogy ott áll.
0: Igen.
1: Nem is fog követni. A 120-ért nem fog követni, mert a tolerancia már le van számítva, és már nem vagy gyorshajtó.
0: Tanulok én is, oké.
1: Okay. De hogyha áthaladod egy 30-40-ne, akkor lehet, hogy megéri. Nem is veszed észre, jön utánad, és provokál.
0: Azt a mindenit neki.
1: Na, hát azért sokszor lehet látni így az újságokban, meg a hírekben, hogy nem tudom, 180-200-240-nel kaptak el valakit.
0: És akkor ennek lehet olyan visszatartó ereje, hogy az ember többet nem csinálja? Te hogy vezetsz mostanság? Jó, elhúzta a száját, gyorsan vezetni.
1: Hát én azt mondom, hogy megmondom, úgy hagyom, a falun kívül biztos nem tartom be a 90-et. Uh-huh. Ott egy 10-est ráteszek.
0: Azért valljuk be, hogy néhol falun belül is kicsit...
1: Az autópályán se tartom. Igen. Mindig azt a toleranciát hozzá számítom.
0: Aha, hogy alacsony a
1: retusz. Most, hogyha 130, akkor biztos egy 100-140-145-tel fogok hajtani.
0: Na bátor vagy, te hallod. Én nem mernék.
1: Mert tudom, hogy azért nem, hogyha nincs meg a fix kamerák, amik kint vannak az autópályán, akik többet vannak így az autópályán, azok úgyis tudjuk, hogy hol van. Hát, de hogyha ráfutunk, akkor meg így megjártok, ennyi.
0: Akkor mit tanácsolnál?
1: Tartsátok be a szabályt.
0: Jó, örülök, hogy olyan okosat mondtál a végére. Köszönjük szépen. Lebátadod, hallottuk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, két összeállítás a mai terepjáróban. Az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőinek a díjátadó ünnepségét rendezték meg tegnap. Az általános iskolások körében 28-ból 10-en jutottak tovább az országos megmérettetésre, 4-en értek el ezüst fokozatot. 17 középiskolás diákból pedig 7-en jutottak tovább az országosra, és 2-en értek el ezüst fokozatot. Botka Ágnes összeállítása. Következik részlet.
2: Dragosics Iva vagyok.
3: Varga Natasa.
4: Bogdá Horváth Szára.
2: Hát ugye el kellett olvasni egy könyvet mindenkinek, Michael Endel Momot című könyvet, és arról kellett fogalmazást és tesztet is írni. Nekem ez nem volt nagyon nehéz, hisz a tanárnőnk nagyon felkészített rája, és mindig mentünk olyan órákra, ahol ugye összüt átmentünk a könyvvel, és sok feladatot csináltunk.
3: Én is egyetértek Ivával, szerintem sokat segített a feladatok, amiket a tanárnő adott. És így könnyebb volt felkészülni, és így van mennyi feladatot, úgy talán el is találtunk, hogy megvolt a tesztben is.
4: 44 ponton volt a tesztre, 33 a fogalmazásra. Valahogy így. Nekem nagyon segített, hogy a tanárnő, a kedves Koni tanárnő írt nekünk ilyen összefoglalót és feladatlapokat is, és többször is elmagyarázta, hogy nem értük, úgyhogy szerintem mind a hárman megköszönjük neki, és segített, és szerintem mind a hárman nagyon örülünk, hogy ezüst elismerésben részesültünk.
5: Tehát a legjobb eredményt a Lendve kétnyelvű középiskolából Tátrai Kovács Kinga Ávila érte el. Ezüst fokozat, és a pontszámban is, ugye a legmagasabb pontszámot érted el. Gratulálok hozzá. Elégedett vagy az eredménnyel?
6: Igen, több mint elégedett vagyok.
5: Nehéz volt az idei verseny?
6: Őszintén nem, mert a feladatsor, úgy értem hát a szempontsor, amit megadtak, nagyon konkrét volt, és nem kellett ugye semmit úgy filozofálni őszintén, hanem leírtam a gondolataimat, és igazából az egész sztorit belepróbáltam szőni ebbe az egészbe, és szerintem viszonylag jól sikerült.
1: A szőlősgazdáknak térségünkben még mindig sok fejtörést okoz az aranyszínű sárgaság elleni harc a szőlőkben. A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében ezért a Lendvahegyen a Szmej borászatnál műhelymunkát szerveztek a betegség megelőzése érdekében. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött.
7: Jánya Poszel-Korosec a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa a Lendvahegyen szervezett műhelymunkáról.
8: A szőlő aranyszínű sárgaságáról szóló műhelymunkát már több éve szervezzük. Idén úgy döntöttünk, hogy végigjárjuk az összes szőlőtermesztési körzetet. A Muravidék térségében Lendvát választottuk, mivel itt viszonylag sok olyan szőlőtőke található, amely fertőzött az aranyszínű sárgasággal. Ezért rendkívül fontos, hogy a szőlős gazdák időben felismerjék a betegséget, amely a tőkéken jellegzetes tünetek formájában mutatkozik meg. Nagyon fontos, hogy azokat a tőkéket, amelyek a fertőzöttség jeleit mutatják, azonnal, illetve a lehető leghamarabb eltávolítsák a szőlőültetvényből. Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb megoldás arra, hogy az érintett tőke eltávolításával megakadályozzuk a betegség további terjedését. Ma a gyakorlatban közvetlenül a szőlőültetvényben magukon a tőkéken fogjuk bemutatni, hogyan lehet a betegség korai szakaszában felismerni a fertőzés jeleit.
7: A jelenlévő szőlősgazdáknak Bostyán Matko, a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályának szakembere mutatta be a legújabb és leghatékonyabb védekezési stratégiákat a betegség megfékezése érdekében. Ahogy elmondta, a betegség korlátozását célzó rovarölőszerek csak részben nyújtanak megoldást. Ezért a sikeres védekezés alapja a szakemberek szerint a megelőzés, a rendszeres növényvédelem, valamint a fertőzött tőkék gyors és következetes eltávolítása. Csak ezeknek az intézkedéseknek az együttes alkalmazásával lehet hatékonyan visszaszorítani a betegség terjedését.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállítását hallották, 5 perc elmúlt 7:30.

0: 8 perc elmúlt el, fél hét, Lebár Teodort köszöntöm megint csak a stúdióba. Szerintem én meginvitállak ide állandósnak, mit szólsz hozzá?
1: Legjobb lesz, hogy így vezetünk egy interaktív műsort.
0: Jó van. Egyébként már sokszor beszéltünk róla így április elsőre. Gondoltuk betervezni, hát ha nagyot bukunk, de...
1: Hát de lehet, hogy ma van április elsője.
0: Lehet, hogy valahol ma van április elsője. Isten éltessen. Na igen, komolyabb téma. Igen, megérkezett a felelős szerkesztő. Jó reggelt, Attila. Igen, szép jó reggelt mindenkinek. No, mondtad a napfogyatkozást is mondtad, meg igen, kaszálásról is beszéltünk, igen, most melyikről legyen szó?
1: Hát bármelyiket. Húzzá, sorsolja azt akkor.
0: Igen. Napfogyatkozás mikor lesz?
1: Hát, ha jól tudom, akkor 12-én.
0: Igen. Pár nap csupán, igen,
1: igen. De nálunk nem lehet látható a teljes napfogyatkozás, igen, csak részleges napfogyatkozás, de hogyha gondolod, hogy itt Spanyolország mindjárt második kanyar után van,
0: kettőt úgyhogy... lépek és ott vagyok, igen,
1: igen. És Észak-Portugáliában, meg Izlandon, meg ilyen helyen.
0: Igen, most már tudjuk, hogy te cirka 25 éves vagy, úgyhogy nem emlékezhetsz arra a napfogyatkozásra, ami mondjuk nem tudom 28 éve, vagy hány éve volt.
1: 99-ben volt.
0: Sajnos, mert nem tudod, hogy volt. Hát az érdekes volt egyébként, biztos sokan emlékeznek rá. Így az emberek ilyen jelentős eseményeknél meg szokták jegyezni, hogy hol voltak, mit csináltak éppen. Én a Rédicsi határon dolgoztam, képzeld.
1: Én meg otthon voltam.
0: Anyukát hasában.
1: És arra emlékszek, hogy hát persze kimentünk, hogy most mi is ez a napfogyatkozás, és az volt, hogy azt láttam, hogy így a anyámnak ilyen tulipános akármi virág ágyása volt, és így összezárodtak a tulipánok.
0: Igen.
1: Elmentek aludni a virágok.
0: Teljesen a természetet meg nem megbolondítja, hát így reagálnak rá. Hát ez minden este így van, csak ugye nem figyelünk fel rá. És ez tényleg nagyon érdekes volt, hogyha gondolják, hogyha emlékeznek rá, hogy hol voltak azon a bizonyos napon, írják meg nekünk, mert ez tök érdekes. Mondom, én kint voltam a határon szolgálatban, és úgy szépen mind kivonultunk az épületből, megállt a forgalom, és akkor úgy néztük, hogy úgy lehűlt a levegő, és rendesen, mintha lemenne a nap.
1: Persze, hogy lehűl, hogyha már úgy veszük, elmegyünk az árnyékra, már ott is hűvösen, mert a napnak a melege direktbe nem érint. Mondjuk rá reggel jobban megérzed a különbséget, mert ahol napon állasz, akkor melegebb van, árnyék, gondolom, ahol árnyék van, ottan nem. És így van a napfogyatkozásnál is. És tudod, hogy nagyon sokan, hogy ténylegesen elutaznak ez véget, ahol látszódik a teljes napfogyatkozás?
0: Én nem terveztem ilyet, de annó, amikor ez volt, akkor kiszámítottam, hogy olyan 80x valahol leszek éves, amikor lesz itt a legközelebbi, úgyhogy hát nem tudom, hogy megérem-e, vagy megvárom-e. Lehet, hogy el kellene utaznom nekem is, hogy még egyszer megnézzem. Te elmennél ilyen miatt? Nem tudom, hány száz kilométert?
1: Hát nem hiszem, hogy elmennék, de mondjuk rá, hogyha most azt mondom, hogy tényleg is 100-200 kilométert kéne elmenni, hogy így autóval így sip-sup egy-két órában meg lehet oldani, biztos, hogy elmennék.
0: Nagyon sok embernek egyébként egyszer adatik meg az életébe, hogy ilyet lásson.
1: Mondjuk rá arra is emlékszek, hogy mikor mondjuk rá én figyelem ezeket a nem tudom, bolygó állásokat, stb. Stb. És akkor nem tudom, már az is régebben volt, hogy mikor a Vénusz áthaladása volt a nap előtt is, azt is akkor tudom, hogy mert reggel lehetett látni, vagy napkeltekor, vagy
0: nyugtakor,
1: igen. És akkor apámnak a hegesztő szemüvegével így figyeltem, hogy ténylegesen azt a pontot lehetett látni két-három nap.
0: Igen. És miért nem láttad napközben? Na miért nem?
1: Hát napközben azért, mert akkor nem
0: mert annyira sütanak, hogy nem, ember nem látja meg, ami ott van mellette. Azért nem látjuk egyébként a Merkurt sem, mert azon a legközelebb hozzá. Azt tudtad?
1: Igen.
0: 28 fok a maximum, amit eltávolodhat a naptól, tehát mindig a nap körül látjuk, de nem látjuk legtöbbször, mert annyira közel van, hogy elhomályosítja.
1: Hát szerintem nem, mert mikor most a mitőleng nézve a napnak a túloldalán van, akkor nem láthatod.
0: Jó, én most másik oldalon vagyok az asztalnál is, meg lehet, hogy a napnál is, hogy én akár láthatom is. Na jó, vicceltünk egy picit, de egy kicsit komolyan is beszéltünk, remélem, hogy tetszett a hallgatóknak, maradjanak velünk továbbra is.

0: Ez volt a Back to Black felvétele 6:34 után. Még egy pár percet ellopunk így a reggeli idejükből Lebár Teodorral. Te már voltál, vagy nem voltál, bocsánat, hangtechnikus, most egy kicsit itt műsorvezetsz?
1: Nem vezetek, csak vendég vagyok.
0: A vendég vagy?
1: Igen.
0: Ah, ja. Úristen, akkor még mindig az enyém a nagyobb felelősség?
1: Igen,
0: nem tetszik.
1: Igen,
0: jó.
1: Én csak vendéged vagyok.
0: Jó, legyünk. A franc. Jó, oké.
1: Okay. A Feribe.
0: Igen, te sok mindenhez értesz.
1: Is.
0: A minden, ahhoz is, mindenhez is értesz. Igen, igen, gondoltuk, hogy egy kicsit a szakmákról beszéljünk. Te szeretsz így belekóstolni dolgokba, most már tudom. Egyébként nagyon sok oldalú, tényleg nem csak beszélni tud, de zenélni, énekelni, építeni, felújítani, burkolni, szigetelni, villanyt is vezet.
1: Igen, hát az áramot is megfogod, simán átmegy rajta, úgyhogy...
0: Nem így gondoltam. Jó, oké. Mi a helyzet a régi szakmákkal?
1: Hát a régi szakmákkal ezt most szombaton tapasztaltam. Valamikor kaszáltak, kézi kaszával. Hát, nem könnyű, hogyha nem vagy annak a gyakorlatban, nem vagy gyakorlatban kaszálással, akkor nem könnyű szakma volt az sem. Mert láttam előttem, akik kaszáltak, mert nem az első között kaszáltam, és hát nem is olyan nehéz ezt kaszálni, gondoltam. Ja. Hát csak húzogatod a füve a kaszát, és akkor megy. Hát nem úgy látszódott.
0: Úgy. Nem úgy tűnik, mint amilyen, ugye? Vagy nem olyannak nem, tűnik, mint amilyen.
1: Nem, és nagyon, hát nem olyan nagyon sok szakma, minden szakma, és az lehet pék, tő az orvostól, az ügyvédi, lehet, hogy kívülről a szakma mást mutat. Jó, nektek könnyű, mert csak itt,
0: igen, itt igen.
1: Nekünk mondják, húzogatsátok
0: igen,
1: a gombokat.
0: Igen,
1: hát,
0: igen, ezt megkapjuk mi is, igen, igen.
1: De nehéz.
0: Nehéz.
1: Ha visszatérek a kaszáláshoz, hát ez egy verseny volt, de inkább ez illen. Most azt mondom, hogy hagyományőrző.
0: Igen.
1: Inkább nem az az igazi verseny, mert Szlovéniában ténylegesen vannak kézikaszával történő versenyek.
0: Igen.
1: De ottan ilyen 25-30 centis füvet vágnak, ahol nullára le kell vágni, mindent hát szabály szerint annak igen, annyi centisnek kell maradni, úgy fekvőve utána a fő. Hát itt igaz, hogy kicsit nagyobb füvet, olyan méteresset vágtunk.
0: Aha, igen.
1: De nehéz volt. Hát valamikor is vágtak nagy füvet, mert a jószágnak be kellett szállítani a füvet, de hát nekifutottam, és azt hittem, hogy a végére pedig gyönge 4 percbe tartott az egész, le 6x6-os parcellák, de nagyon elfáradtam.
0: Vízhólyag, az azért nem.
1: De egy lett.
0: Na.
1: Úgyhogy nehéz. Még ha

0: Hát nem, az még nem próbáltam.
1: Soha nem mondt, hogy soha.
0: Nem mondtam, hogy soha, de nem szoktam tollat se fosztani, meg tök magot se köpeszteni, de kukoricát kézzel köpeszteni. Hát de ez még mind régebben. De nem azért, de nem így hagyományőrzően csináltam, hanem annak idején kellett. És többször így beszélgettünk, így családba is, meg kollégákkal, hogy valamikor mennyivel szebb volt, nem voltak tabletek, nem voltak mobilok, nem voltak ilyen kütyük, és igen. Sose unatkoztunk.
1: Nem, ugye?
0: És nem azért csináltuk, mert nem tudtunk mit csinál, egyből mert kellett,
1: igen.
0: De nem muszájból, vagy nem is tudom megfogalmazni.
1: Na, természetes
0: volt, hogy ez igen. Olyan, mint reggel felkelsz, este elmész aludni.
1: Igen.
0: Az, hogyha, mit tudom, nyulakat meg kellett etetni, vagy akármilyen tyúkokat, vagy akármit, azt úgy vetted, hogy
1: ez természetes volt.
0: Ez természetes igen. Aztán.
1: Igen. Ahogy gyerekek cseperedtek, ahogy már rájuk lehetett valamit bízni, akkor azt rájuk bízták a családba, és ők csinálták. Na hát másképp is szocializálódtunk, mint az újabb generációk. Remélem nem bántottunk meg senkit.
0: Na, a mi szemszögünkben biztos, hogy nekünk szebb volt. Én nem cserélném le a gyerek életemet.
1: Biztos, hogy nem. Nem könny. Egyébként nem könnyű a mostani gyerekeknek.
0: Hát most ők nekik ez az ők világuk, de mondjuk rá a nagyobbik lányom azt mondja, hogy hát neki meg így jó.
1: Persze, mert ő ebbe született, ja. Bele jobban. Igen, igen, de, neki ez a természetes.
0: Igen, de most, hogyha a kettőt így összehasonlítom, hogy biztos, hogy vagy mondjuk rá egy nagyszülő, aki látta mondjuk rá a mi generációnkat, vagy még most az unokákat, ők is másképp veszik.
1: Persze, ég és föld. Igen, igen, igen.
0: De mondjuk rá azt lehet mondani, mert én nagyon sok helyen látom az, hogy jó, mert a fiatalok böködik a telefonokat, de már a 70-80 plusz évesek is épp ugye annyira rászoktak erre a mobil húzogatással, hogy szörnyű.
1: Igen, igen.
0: És szerintem ez nem jóra vezet.
1: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem jó. Most nem fogjuk megváltani a világot, de örülök, hogy beszélgettünk.
0: Hát próbáljuk meg.
1: Próbáljuk meg.
0: Próbáljuk megváltani egy Kohanski Roy-jal.
1: Jó, akkor megyünk tovább zenével, 7 órakor pedig hírek jönnek. Jössz még vissza, vagy engedjünk utadra?
0: Hát majd kiderül. Jó. Majd ha bederül.
1: Jó, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány államigazgatási törvény módosítására irányoló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára, munkaterületekre és az egyes tárcák közötti felelősség megosztásra, a május 7-én elfogadott kormányzati törvénnyel összhangban. A parlament ma rendkívüli ülésen tárgyalja a javaslatot. A javaslat főbb újításai közé tartozik a demográfiai, család és szociális ügyek minisztériuma, amely a korábbi munka, család, szociális ügyek és esélyegyenlőségi minisztérium munkáját folytatja, míg a munkaügyi kapcsolatok, a munkajogok, a foglalkoztatás és a szakképzés területének feladatai a gazdasági, munkaügyi és sportminisztériumhoz kerülnek. Emellett a megszüntetett szolidáris jövőért felelős minisztérium minden munkaterülete a lakáspolitika kivételével a demográfiai minisztériumhoz kerül. A képviselők szavaznak a testület két törvényjavaslat rövidített eljárásban történő elbírálásáról szóló döntésről is, előtte pedig négy pótképviselő mandátumát erősítik meg. Ma veszi kezdetét a 20. Európai Fenntartható Energia Hete. Ebből az alkalomból egy hagyományos háromnapos konferenciára kerül sor Brüsszelben, ahol különböző érdekelt felek vitatják meg a tiszta energia jövőjét. Szlovéniában a megújuló energiaforrások tavaly az energiaellátás 1/5-ét, a bruttó végső energiafogyasztás pedig 1/4-ét fették le, jelentette be a statisztikai hivatal az Európai Fenntartható Energia Hete kezdete előtt. Az ország energiaellátásához hozzájáruló megújuló energiaforrások közül tavaly a legnagyobb arányban a fa és egyéb szilárd biomassa, valamint a vízenergia szerepelt. Ezt követte a napenergia, a geotermikus energia és a környezeti hő, amelyet hőszivattyúkkal használnak fel. 2004 és 2024 között Szlovénia 18,5%-ról 25%-ra növelte a megújuló energiaforrásokból származó energiahiányát. Június 1-től új kompenzációs rendszer indulhat az olasz autópályákon. Azok az autósok, akik útépítések miatt komoly dugóba kerülnek, részleges vagy akár teljes útdíj visszatérítést is kaphatnak. A cél az, hogy valamelyest kárpótolják azokat, akik a felújítások miatt a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel számolhatnak, és akár órákat veszítenek az utakon. Az új rendszer azoknak az autósoknak jelenthet könnyebbséget, akik építkezések miatt jelentős késést szenvednek el az olasz autópályákon. A Római Közlekedési Hatóság szabályozása alapján a visszatérítés összege attól függ, mekkora volt a késés, illetve milyen hosszú szakaszt tett meg az autós. Egy példaszámítás szerint 90 kilométeres úton 40 perces csúszás esetén az útdíj akár 75%-a is visszajárhat. 2026. december 1-től azonban már azoknál az útvonalaknál is elérhetővé válhat, ahol több szolgáltató üzemelteti az érintett szakaszokat. Sport. A szlovén női foci csapat ma a Stožice sportparkban játssza a világbajnokságra szóló kvalifikáció utolsó mérkőzését. Az ellenfél Németország lesz, az a négyes csoport első csapata. Pénteken Ausztria ellen veszítettek Sasa Kolman védencei, egy újabb vereség a B-ligába küldeni a szlovén csapatot.
2: Időjárás.
1: Ma éjszakon mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, máshol inkább napos időre van kilátás. Délután és az esti órákban északkeleten helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Lukovice előtt a főváros felé pedig akadozik a forgalom. A tenger melléki strádán Logatec és Brezovica között akadozik a forgalom Ljubljana irányában, továbbá Raubar Komanda előtt Koper felé.

Az esemény naptárral folytatjuk tovább, 4:08 a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és június 9-e van. A mai nappal kapcsolatban egy-két esemény és név következzék most. 1887-ben afrikai expedícióján Teleki Sámuel elérte a Kilimandzsárót és feljutott egészen a hóhatárig. Aztán 1898-ban Kína 99 évre átengedte Hongkongot Nagy-Britanniának. 1958-ban megkezdődött Nagy Imre és társainak pere Budapesten. 1934-ben először jelent meg képregény Donát Kacsa főszereplésével. 2013-ban pedig a Dunán levonuló árhullám a korábbi rekordokat megdöntve 891 cm-es magassággal tetőzött Budapesten. Néhány név következzék most. Az események után e nap szülötte volt első Lipót, német-római császár és magyar király, aztán első Nagy Péter, orosz cár, az orosz birodalom első imperátora. Megszületett az angol Samuel Slater, akinek Amerika textilipar megalapítását köszönheti. Aztán George Stevenson, angol gépészmérnök és géptervező szintén e nap szülötte volt, őt tartják a gőzmozdony feltalálójának. Aztán Hunfalvi János, a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke is e nap szülötte volt. Aztán Cole Porter, amerikai zeneszerző, szövegíró, Les Paul, amerikai gitáros, gitártervező, az ikonikus Gibson elektromos gitártervezője. Károlyi Pál magyar zeneszerző szintén a nap szülötte, aztán megszületett John Lord, angol Hammond orgonajátékos és zongorista, Deep Purple együttes egyik alapítója. Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas magyar színésznő és Michael G. Fox kanadai színész is e napon született, akárcsak Johnny Depp és Miklós Erika, Kossuth-díjas magyar operaénekesnő, és még Natalie Portman is ma ünnepel. E napon hunyt el Nero, a római császár, Charles Dickens angol író és meghalt lombkató tolmács és fordító, a világ első szinkron tolmácsainak egyike volt ő. Őket említjük a teljesség igénye nélkül a mai kalendáriumból. 2 perccel múlt el, 4:08 zenékkel töltjük meg most itt az időt egészen 7:30-ig, 7:30-kor pedig érkezünk a legfrissebb információkkal. Maradjanak velünk!

0: időjárás.
1: Fél nyolc a pontos idő, köszöntöm a rádió hallgatókat. Változóan felhős az ég, az ország felett 19 fokot mutatnak a hőmérők lassan itt vidékünkön. 18 fokot jelentenek Muraszombatból és Mariborból, 18 fok van Koper környékén is. Ljubljana 17 fok, Akredoriszán 8 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a jelenlegi helyzetkép. És változóan felhős napos időre készülhetünk a nap folytatásában. Az időnként megnövekvő felhőzetből, főleg délután és este lehet számítani záporzivatar kialakulására. A legmagasabb napi hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul majd. Ide Lendvára 27 fokot mutat az előrejelzés, és a csapadék érkeztét egyébként estére mutatják ide vidékünkre. Úgy tűnik, hogy 8 óra után fog majd lecsapni a vihar, de bízunk benne, hogy nem lesz túl durva. Este és éjszaka többnyire felhős lesz az ég felettünk, és többfelé előfordulhat helyi záporzivatar. Holnap változóan felhőségre készülhetünk, zivatarokkal tarkított időjárásra megint csak. Ami Magyarország időjárását illeti, gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és a kora délutáni óráktól egy hidegfrontnak köszönhetően záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél ezek környezetében feltámad. Jelenleg 18 fokot mutatnak a hőmérők lenti, Nagykanizsa és Szombathely környékén 19 fokot mérnek, Szombathelyen és Zalaegerszegen, valamint Budapesten 21 fok a hőmérséklet, 30 fok körüli értékekre számíthatunk majd ma délután. Néhány szó a következő napok időjárásáról is. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, a borultabb tájakon pedig csapadék is előfordulhat majd, megint csak a szélzivatarok környezetében támadhat fel, helyenként akár erős viharos széllökések is lehetnek majd. A maximum hőmérsékletek 21 és 33 fok között alakulnak. A nyugati tájakon, amelyeket jobban érint a hidegfront, jobban visszaesik a hőmérséklet, az alföldön még kitart a kánikula. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, nyugat felől pedig lassan szakadozni fog majd a felhőzet. Pénteken túlnyomóan napos, illetve gyengén felhős időre van kilátás, írják. A pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik majd, úgyhogy az allergiások erre mindenképpen számítsanak és készüljenek. Ma, ami az orvos meteorológiát illeti, eleinte kánikulai melegre készülhetünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrén, a vérnyomás ingadozás, a fáradékonyság és a dekoncentráltság. Aztán délután a nyugati tájakon már hidegfronti hatás érvényesülhet, ami görcsös panaszokat, fejfájást és keringési problémákat idézhet elő. Helyenként füllett lesz a levegő, légszom és nehéz légzés jelentkezhet. Ami az UV-sugárzást illeti, 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve ha tehetik, akkor kerüljék a tűző napon való tartózkodást.
2: Közlekedési hírek.
1: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. A reggeli csúcsforgalom miatt megnövekedett és lelassult a forgalom, főleg a városokba vezető és a városokat elkerülő utakon. Hát a főváros felé gyakorlatilag minden irányból torlódik a forgalom, de a Steyr autópályán a Pletovárja alagút előtt Maribor felé is torlódás van. Aztán a fővárost említettem, egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat a Dolenszkói autópályán Grosszupje irányából Novomesto felé. Aztán a Steyr autópályán egy úteste lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Stivnica csomópont és a Fram csomópont között a főváros felé, és egy úttestre tévedt állat akadályozza a forgalmat a Gorenszkói autópályán a Vodice csomópont és a Povodje pihenőhely között, csak sikerül, Ljubljana felé. Az útmunkálatokkal érintett szakaszokon figyeljék a jelzéseket, vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Muraszombat környékén számíthatunk. Tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Na röviden, ezek voltak a friss információk, időjárás, útviszonyok, talán mindent említettünk, bízom benne, hogy megkapták, amire szükségünk van így a reggeli információs blogban. 5 perccel vagyunk, fél 8 után, a próza után már is zenével folytatjuk, jó rádiózást!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Vidéki Magyar Rádióban június 9-e van. Kedd reggel 8 perc múlva 8 órakor jönnek majd a friss hírek, aztán sok-sok zenét tudunk hallgatni majd a következő órában is, köztük pedig nem sokára következni fog a 7 zeneszáma.

0: Reklám.
1: Ako moje srdce slomiš, lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakuni se ljubavi na ramenu mo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Éjféltől változott az üzemanyag ára Szlovéniában. A 95-ös benzin 1,1 centtel 1,59,2 centre csökkent. A gázolaj literenként 3,8 centtel lett drágább, és 1,68,5 centet tesz ki, míg a fűtőolaj ára 4,2 centtel 1,31,2 centre emelkedett literenként. Amennyiben az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium nem szabályozza az árakat, a 95-ös benzin körülbelül 1,67,2 centbe, a gázolaj literje körülbelül 1,76,6 centbe, a fűtőolaj ára pedig körülbelül 1,41,5 centbe kerülne literenként. Az árak június 15-éig maradnak érvényben. A minisztérium szerint a kőolaj termékek árai továbbra is a kőolaj termékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A modellárak kiszámításához a kőolaj termékek árainak 7 napos átlagát veszik figyelembe. Az új kormány egyik első feladata az idei évre vonatkozó felülvizsgált költségvetés elkészítése lesz. Az Európai Bizottság szerint Szlovéniában az államháztartási hiány a GDP 3,3%-ára emelkedett, ami meghaladja a megengedett határértéket. Ennek több oka is van, amelyek közül a legfontosabbak az előző kormány alatt megnövekedett közkiadások és a jelenlegi kormánycsapat beavatkozási törvényének bevezetése. Andrej Sircel pénzügyminiszter már bejelentette a felülvizsgált költségvetést, de még nem mutatta be a konkrét csökkentéseket és az egyes minisztériumok részletes adatait. Polona Domadenik Muren professzor, a Ljubljanai Gazdaságtudományi Kar munkatársa szerint a feladat nehéz lesz, különösen azért, mert néhány nappal ezelőtt Szlovénia figyelmeztetést kapott a NATO-tól, hogy nem teljesült a védelmi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség. Jelentős fennakadások várhatók szerdán a vasúti közlekedésben Franciaországban, miután az állami vasúttársaság 4 reprezentatív szakszervezete 24 órás sztrájkra szólított fel, annak érdekében, hogy moratóriumot érjen el a verseny megjelenésére a vasúti szektorban. A folyamatban lévő átszervezések és a leányvállalati kiszervezések leállításán kívül, amelyek egészségügyi és szociális válságokat okoznak a vasutasok körében, a szakszervezetek általános béremelést is követelnek. Szerintük a 2026-ra elért béremelések messze nem kompenzálják a közel-keleti háború február végi kitörése óta tapasztalt inflációt. A szakszervezetek kiemelték, hogy 2026 elején 13 munkavállaló lett öngyilkos, ami még soha nem fordult elő a vasutasok körében. A folyamat válasz a régiós igényekre, amelyek szeretnék növelni a vonatok számát a jobb ellátás érdekében, a költségek csökkentése mellett. Sport. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség közzétette a 2027-es németországi világbajnokság csoportjait. A Svájcban teljesített siker után a szlovén csapat a harmadik alkalommal harcol az elit csoportban maradásért. Ed Terglau védencei az A csoportban mérkőznek Ausztria, Lettország, Németország, Svédország és Ukrajna ellen 2027. május 14-e és 30-a között.
2: Időjárás.
1: Ma éjszakon mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Máshol inkább napos időre van kilátás. Délután és az esti órákban északkeleten helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenszke Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Lukovica előtt a főváros felé, a tengermelléki strádán pedig Logatec és Brezovica között Ljubljana irányában.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.
0: Horizont.
3: A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes. Keddi kulturális műsorunk vendége Bogdán Attila, a csoport vezetője. Számítunk a figyelmükre 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

Ez volt a Queen felvétele 8 óra 22 perckor, a természet csodája pedig ismét megmutatta magát, mely szinte egyedülálló eseménynek számít Európában. Ahogy minden évben lenni szokott, úgy idén is nyár elején megkezdődött a Tisza virágzás. A Tiszán kezdenek előbújni a kérészek, rövidesen elérkezik a Tisza virágok tömeges rajzásának ideje. Érdemes résen lenni, hogyha el akarjuk kapni ezt a páratlan természeti látványosságot. A rajzás időpontja a vízállás és az időjárás függvényében változhat, általában 10-12 napig tart. A rajzás legtöbbször a késő délutáni órákban, általában 5:30 után kezdődik majd, és körülbelül 3 órán át tart. És a hét első napján Szolnoktól délre Tiszavárkonynál már megkezdődött a kérészek rajzása, erről van egy rövid videó fenn az Időkép oldalán. A tiszavirág egyébként Magyarországon védett, védelmét pedig azt tette szükségessé, hogy eredeti európai elterjedési területének nagy részéről már teljesen eltűnt. Újabban viszont a Dunán is megjelentek, itt a Tiszához képest néhány héttel később szoktak rajzani a kérészek. Én még személy szerint nem láttam élőben ezt az eseményt, de videót persze láttam róla, önök is megnézhetik tehát az Időkép oldalán. Zenével folytatjuk, 8 óra 23 perc van.

Két perc elmúlt el fél kilenc, este fél kilenc tájban pedig vélhetően esni fog majd az eső. Legalábbis ezt mutatja a helyzet, kép érkezik majd a hideg front a felhőzettel és a maga csapadékával. Egy felhőzetből már most is van felettünk, szűrt napsütésben van részünk itt Lendva környékén, de több helyütt egyébként az országban ez a helyzet, csapadékot még nem jelentenek sehonnan. Esőben pedig szellőztetni több okból is előnyös, érezhető és szemmel látható hatása van ennek a különös módszernek, írják, úgyhogy nézzük meg, hogy vajon miért. Van egy háztartási praktika, amely hallatán sokan értetlenül néznek, bár nem tudom miért, esőben szellőztetni. Persze nem akkor kell ablakot nyitni, amikor a legnagyobb felhőszakadás van, hanem úgy a csendes esők idején, amikor nem fújja be a szél a vizet, de a levegő tisztább, mint bármikor. A módszer mögött nem romantikus hangulatkeltés áll, hanem nagyon is racionális fizika. Az elektroszmog jelenléte már teljesen megszokott sajnos az otthonunkban. A háztartási készülékek, a routerek, vezetékek, okos eszközök által kibocsátott elektromágneses tér a lakáson belül koncentrálódik. Minél több masina működik, annál nagyobb az elektroszmog. A beltéri levegő nem mozog, a tér zárt, ezért a sugárzási terhelés mind-mind összeadódik. Hogy elsőben szellőztetünk, a friss, nedves levegő ionizáltabb, vagyis több negatív ion tartalmaz. Ezek a negatív ionok képesek semlegesíteni a levegőben lévő elektromos töltéseket, így csökkentik a statikus elektromosságot és az elektroszmog egy részét is. A hűvös esős levegő kevesebb vízgőzt tartalmaz, mint a lakás meleg páradús levegője. Amikor kinyitjuk az ablakot, a kinti alacsony páratartalmú levegő beáramlik, majd a szobában felmelegedve még tovább csökken a relatív páratartalom. Ez a levegő aztán úgy viselkedik, mint egy szivacs. Magába szívja a lakásba a rekedt nedvességet, amit a főzés, a zuhany, a teregetés, vagy egyszerűen a jelenlétünk produkál. A penész képződés egyik legnagyobb ellensége éppen ez. A hirtelen nagy levegőcsere, ami elviszi a párát, mielőtt az lecsapódhatna az ablakokon és a sarkokban. A rövid, intenzív szellőztetés esőben különösen hatékony, mert gyorsan kicseréli a levegőt. A szobák levegő minősége ilyenkor érezhetően javul. A lakásban felgyülemlő szennyezőanyagok, például a bútorokból kipárolgó vegyületek, por, poratka, tisztítószerek illékony maradványai mind kiszorulnak, helyükre pedig friss, tiszta levegő érkezik. Az eső illata pedig csak ráadás. A levegőben levegő porszemcséket az esőcseppek szó szerint elnyomják, így a kinti levegő ilyenkor a legletisztultabb, írja a 168 pontú. És hogyha már ez az elektromos sugárzás, meg ezek itt szóba kerültek, akkor egy kristályt ajánlanék, amit érdemes akár nagyobb mennyiségben beszerezni, hiszen ez hatékony az ilyen sugárzások ellen, ez nem más, mint a sungit. Fekete kőről van szó, ilyen fényes kőről, egy ritka szénalapú kő egyébként, amely egyedülálló metafizikai tulajdonságokkal rendelkezik. A sungit a nevét arról a régióról kapta, ahol eredetileg megtalálták, az oroszországi Sunga faluból származik. Ez a kő arról ismert, hogy eltávolítja a szennyeződéseket és a negatív rezgéseket, és számos jótékony hatással van a testre, az elmére és a lélekre. Az egyik legerősebb gyógyító kő a bolygón, és úgy gondolják, hogy védelmet nyújt az elektromágneses mezőkkel és más negatív energiákkal szemben. A sungit kiváló kő a meditációhoz és a spirituális növekedéshez is. Egyébként egy természetes antioxidáns, amely antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, segíthet csökkenteni a bőrkárosodás bizonyos formáit, például a besugárzás okozta bőrkárosodást, aztán a sungitról köztudott, hogy méregteleníti a tiszta és tisztítja a vizet, ezáltal tisztábbá és egészségesebbé teszi azt. A sungit ezt a vízben található egyéb szerves anyagok kiürítésével tudja elérni, emiatt sokan használják vízszűrési eljárásokhoz. Segített megtisztítani a környezetben lévő nem kívánt vagy káros rezgéseket. A negatív energia kiürítése mellett a sungit pozitív energiát is hoz, ez segíthet a pozitívabb és felemelőbb környezet kialakításában. A meditáció és a spirituális növekedés erőteljes köve. Meditációban használva segíthet a negatív energiák kiürítésében és elősegítheti a békét és a nyugalmat.
Segíthet egyébként más kristályok és kövek gyógyító energiájának felerősítésében, és közben számtalan gondolat jött még így be a fejembe, ugye tudjuk jól, léteznek ezek a bizonyos vízerek, amik ellen nem nagyon tudunk védekezni, de megvan a helyük nekik, ugye lassan vándorolnak odába a mélyben, és gyakorlatilag gyengítetlenül terjednek a stratoszféráig, és hogyha valaki folyamatosan ilyenben fekszik, akkor az előbb-utóbb megbetegedést okozhat. Aztán ott van a Hartmann háló, ami viszont egy konkrét háló így a földgolyó körül, úgyhogy ebből meg gyakorlatilag nem tudunk kilépni, mert így 2 méterenként mindenhol ott egy sáv, és lehetetlen kilépni belőle, ez is hatással van ránk, és ezek úgy okozzák a gondot, hogy a Schumann rezonanciát kioltják, ugye ez a 7,83-as herces rezgés, ami viszont gyógyítja a szervezetünket, azt kioltja a Hartmann háló és a vízér, és ezért nehezebben gyógyulunk. Tehát, hogyha valaki ilyenben, ne agyisten, ezek kereszteződésében, Hartmann vagy vízér kereszteződésében fekszik, ott bizony előfordulhatnak különböző megbetegedések. Érdemes ilyenkor a házi kedvenceket egyébként bevetni, nem tudom, tudták-e, hogy a macska előszeretettel fekszik be ilyen helyekre, tehát ahol a macska pihen, ott nem érdemes nekünk pihenni, mert az nem jó hatású a szervezetünkre. A kutya viszont elkerül ezeket a helyeket, úgyhogy a kutya ösztönösen oda fog lefeküdni, lepihenni, ahol nincsenek ezek a káros rezgések, úgyhogy, vagy ezek a káros sugárzások, úgyhogy ott nyugodtan pihenhetünk mi is, úgyhogy ha nem akarják pálcákkal meg radiesztéziával kimérni ezeket a sugárzásokat, akkor be lehet vetni a házi kedvenceket is, vagy éppen ezeket a kristályokat, vagy ezt a kristályt, ugye most itt egyet, a Sungitot említettük, nagyon szép egyébként, különböző méretekbe lehet beszerezni, és hogyha beszereznék, akkor mindenképpen érdemes, mikor megveszik, akkor megtisztítani. A Sungit esetében ez kiemelten fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk, és feltöltsük az ásványt, legalább 2 hetente érdemes ezt elvégezni, úgyhogy ez most nekem is egy jó figyelmeztetés, otthon összeszedem őket a házba, aztán ma délután takarít lesz. A tisztításhoz használhatunk hangtálat, egyszerűen beletesszük, és ez már akkor tisztítani tudja, de aromás füstölőket is használhatunk. Ebben az esetben meggyújtjuk a füstölőt, és akkor tartjuk a füstbe természetesen a kristályt, főleg a Palo Santo és a fehér zsája az, ami nagyon jó hatású, és a feltöltéséhez, mert ugye nem elég megtisztítani, érdemes feltölteni vagy programozni a kristályainkat. 4 órára, hogyha kitesszük a Sungitot a nap vagy a hold fényének, akkor ez segít új energiákat adni a kristálynak, úgyhogy érdemes így bánni velük, és hogy hova helyezzük el, mert ugye megkapjuk, megtisztítjuk, beprogramozzuk, ezeket a Sungitokat bele lehet tenni konkrétan a vízérbe, vagy a Hartmannba, vagy ahol elektromos készülékek vannak, hát manapság most már rengeteg elektromos készülék van a lakásban, úgyhogy ha gondolják, a tévé elé is lehet tenni, a wifihez is lehet tenni, aztán, hogyha tudják, hogy vannak ilyen sugárzások, akkor oda is lehet tenni, ez gyakorlatilag elnyomja egy kicsit odébb, tehát hogyha valakinek az ágya alatt megy mondjuk keresztül egy ilyen vízér, akkor oda be tud tenni alá mondjuk a szőnyegre egy ilyet, és az el tudja téríteni annyira, hogy aztán mondjuk ne érezze hosszabb távon sem a káros hatásait a sugárzásoknak. Vigyázzanak magukra, a természet által is tudunk gyógyulni, úgyhogy ez most egy ilyen tipp volt az elmúlt percekben, de a próza után megint csak jönnek a zenék. 4 perc múlva 8:45 lesz, maradjanak velünk a folytatásban is.

lélek belül mit érzek? Most te vagy ki elhagy, mert te fáradt, amiről azt hittem örök. Lehunyom szemem, álmomban hozzád hazajövök.

Pál Dénes felvétele szól, 10 perc múlva, 9 órakor pedig már a friss hírekkel jelentkezünk. A következő órában lesz majd egy friss zenei ajánlatunk is a zenék közt negyed tisztályban, fél 10 után pedig érkezünk az apró hirdetés rovattal.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Az új külügy és európai ügyi miniszter Tone Kaiser hivatalosan is átveszi a posztot elődjétől Tanja Fajontól, aki a múlt héten távol tartózkodott. Kaiser és Fajon kollégái befejezték az átadás technikai részét, és pénteken megkezdték a munkát. Első lépései között Kaiser telefonbeszélgetéseket folytatott Izrael és Olaszország külügyminisztereivel. Más minisztériumokban a feladatok átadására pénteken került sor, miután csütörtökön megerősítették Janez Janša miniszterelnök negyedik kormányának miniszteri csapatát. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kaiser pénteken befejezte az átadás technikai részét, és a közte és Fajon között létrejött megállapodás szerint ma következik az átadás politikai része. A parlamenti beiktatását követően a szlovén diplomácia új vezetője elmondta, hogy először a szomszédos országok kollégáival fog beszélni. Ezután még aznap telefonon beszélt Gideon Szár, izraeli külügyminiszterrel. Janez Janša kormányfő szerint a héten fejlesztési partnerségi ajánlatot kaphatnak az ellenzéki pártok. Együttműködést kínálunk mindazoknak, akik túlmutatnak a napi politikán és jobb jövőt akarnak Szlovéniának, jelentette be Janša. A kormányfő arra számíthat, hogy legalább a Resnica csatlakozik a partnerséghez. A baloldal párt másképp érti a fejlődést. A fejlődés megfizethető lakhatást, erős közegészségügyet, minőségi közszolgáltatásokat, tisztességes munkát és az egyenlőtlenségek csökkentését jelenti. Ezért nem érdekeltek minket az üres partnerségi nyilatkozatok, azokkal, akik lyukat fúrnak a költségvetésbe, lerombolják a jóléti államot és megnyírbálják a közszolgáltatásokat, írta a Levica Janša ajánlatára válaszul, amelyben úgy vélik, hogy a jobboldali koalíció olyan politikát folytat, amelyből a legtöbb embernek nem lesz haszna, és amely főként a leggazdagabbak és legjobban fizetettek maroknyi csoportjának kedvez. Jelentős módosítások lépnek életbe idén július 1-től a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyarországon. A szigorodó feltételek miatt szűkül az özvegységi nyugdíjra jogosultak köre. A végleges özvegységi nyugdíjat megelőzi az ideiglenes özvegységi nyugdíj, amelyre egy éven keresztül jogosult a házastárs, de a bejegyzett élettárs és bizonyos esetekben az elvált vagy külön élő házastárs is. Az eddigi jogszabályok alapján az élettárs is kaphatott özvegyi nyugdíjat, ha bizonyos feltételek teljesültek. A szabályok szerint az ellátás akkor is megállapítható, ha ezek a feltételek az elhatározást követő 10 éven belül teljesülnek. A módosítás értelmében csak akkor kaphatnak egy volt élettárs özvegyi nyugdíjat, ha a felek legalább egy éve folyamatosan együtt éltek, és közös gyermekük született, és az együttélés ténye igazolható, vagy ha legalább 10 éve folyamatosan együtt éltek, és a halál időpontjában sem az elhunytnak, sem élettársának nem volt házastársa. Sport. A szlovén sportmászó sztár Janja Garnbret lett az első nő, aki megmászta a Franciaországban található bibliográfi természetes sziklás útvonalat, amelynek besorolása 9B+, írta a Red Bull. Eddig mindössze 5 férfi mászta meg a bibliográfi útvonalat, és a szlovén sztár először 2024-ben kísérelte meg meghódítani. Múlt szombaton akkor sikerült neki, amikor nem igazán tervezte, nevezetesen az első bemelegítő kísérletében.
2: Időjárás.
1: Ma éjszakon mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, máshol inkább napos időre van kilátás. Délután és az esti órákban északkeleten helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Lukovica előtt a főváros felé, a tenger melléki strádán pedig Logatec és Brezovica között Ljubljana irányában, továbbá Postojna előtt Koper felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy Los Angeles-i székhelyű poplány együttes, de egyébként a csapat globális, és a Ketszáj nevet kapta, és egy tehetségkutató műsoron keresztül hozták létre, még 2024 nyarán, és az a különlegessége a csapatnak, hogy valóban a tehetséggondozási módszereket ötvözi a globális popzenével, a formáció pedig eredetileg 6 nemzetközi tagból áll, akik különböző kontinensről származnak, van köztük Fülöp-szigeteki, kubai, indiai származású, kínai, szingapúri gyökerekkel, dél-koreai, illetve svájci, gánai énekesnő is. Karrierjük tehát 2024-től kezdett formálódni, az igazi áttörés pedig 2025-ben érkezett. A csapat máig népszerű, szeretik a lányokat, hiszen a Ketszáj egy olyan lány csapat, akik pozitivitást sugároznak, energiát visznek a nyári időszakba. A Gabriella című slágerük a legnagyobb és a legsikeresebb daluk. Ez a 2025-ben megjelent nagylemezükön található, és egy kiemelkedő mérföldkő a csapat karrierjében, ugyanis ez az első olyan szerzemény, amellyel sikerült bejutniuk az amerikai Billboard listára. A Gabriella amúgy egy rendkívül fölbemászó, latinos hangzású pop R&B felvétel, a dalt lüktető basszusok és egy jellegzetes, magas gitár szólam kíséri. Egyébként olyan neves dalszerzők jegyzik ezt a számot, mint Carly XCX. Érdekesség, hogy a dal alapja eredetileg már egy 2019-es dalban megjelent, és hogy miről szól ez a sláger? A dal története egy szerelmi féltékenységet dolgoz fel, a lányok címben szereplő Gabriellát kérlelik és figyelmeztetik, hogy tartsa távol kezeit a párjuktól, mert a férfi hozzájuk tartozik. És ezt a dalt akkora elismerés is övezte, hogy még a Grammy gálán is jelölést kaptak vele a legjobb pop együttes teljesítmény kategóriában. Hát akkor érkezzen most a Ketszáj és a Gabriella.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Fél tíz a pontos idő, kezdődik az apró hirdetés rovat itt az MMR-en, amik beérkeztek eddig. Már is mondom, Völgyi faluban eladó egy jó állapotú, rendszeresen karbantartott Husqvarna TC142T típusú fűnyíró traktor, hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van eddig. A telefonszám, ahol lehet érdeklődni, 051 470 491-es. Aztán érkezett e-mailben is hirdetés. Lentiből olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 00 3670 932 7475-ös. És még egy van, keresnek régi típusú autót vagy motorkerékpárt bármilyen állapotban gyűjteménybe. A telefonszám 00 3630 553 7766-os, és még két telefonszám, ezeken hívhatnak bennünket, 575 1718 és 575 1719-es.

0: Van egy telefonálom, köszöntöm a vonalban, haló?
1: Jó napot kívánok, illetve szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék mondani.
1: Egy függesztett, 2 méter széles X-tárcsa.
0: 2 méter széles X-tárcsa függesztett, igen.
1: Igen, azon kívül lenne egy mélykúti szivattyú.
0: Mélykúti.
1: Visszivattyú, igen.
0: Vattyú, igen.
1: És lenne még 80 méter harmadik tolott KPC.
0: Na, még egyszer 80 méter.
1: Méter, hosszú.
0: Hosszú, igen.
1: 3/4 colos.
0: 3/4 colos.
1: Kápécső.
0: Kápécső, jó.
1: Ezek lennének állandók, ezek mind ármegegyezéssel állandók.
0: Ármegegyezés szerint, rendben van.
1: A telefonszám.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30.
1: 124.
0: 124.
1: 89.
0: Igen.
1: 66-os.
0: 66, és hol van ez?
1: Ez Puszta Szent László.
0: Puszta Szent László. Jó, felírtam mindent. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, minden jót, viszont
0: önnek hallás. Is a legjobbakat, viszont hallásra.

0: Köszöntök egy újabb telefonálót. Halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Egy kérdezni szeretnék.
0: Igen.
1: Egy Simpson S50-es N-es.
0: Simpson S50-es.
1: 50 N-es.
0: N, igen.
1: Igen, 320 ezer forintért eladó.
0: 20 ezer forintért eladó, igen.
1: És mondom a telefonszámot, ez Zala megye lentibe van.
0: Zala megye lenti, igen.
1: És 30-as.
0: 30.
1: 9.
0: Igen.
1: 692.
0: 692.
1: És 412.
0: 412-es, rendben, felírtam.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.

0: Köszöntöm a következő telefonálót is. Halló!
1: Csokolom, hirdetni szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Zala megyében frissen bálázott szénabála lenne eladó.
0: Frissen bálázott szénabála eladó.
1: 160-as körbálák.
0: 160-as körbálák, jó.
1: Ez a mérete neki, 160x120-as.
0: Igen.
1: És egy telefonszám 06 igen.
0: 30-as
1: 611
0: 611
1: 82
0: igen
1: 68
0: 68 és Zalában, ugye?
1: Köszönöm.
0: Jó.
1: Zala megyében, Zala Szent Mihályon. Köszönöm
0: jó.
1: szépen.
0: Én is köszönöm, minden jó. Viszont hallásra.

0: Na, még egy hirdetés jön. Haló, haló.
1: Norbert, kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen, tessék.
1: Eladó lenne 2 darab jó állapotú.
0: Jó állapotú.
1: Fehér színű.
0: Fehér.
1: Műanyag redőny.
0: Műanyag redőny. Jó.
1: Ablakcsere miatt.
0: Jó.
1: 158 cm széles.
0: 158 cm széles, igen.
1: Kb. 1 évet használtuk.
0: Kb. 1 évet használták. Már hirdetett itt nálunk,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen,
0: igen, emlékszem. Igen.
1: Ár megegyezés szerint.
0: Ár megegyezés szerint. Jó.
1: Telefon.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30.
1: 212.
0: 212.
1: 85.
0: Igen.
1: 24.
0: 24, és hol van ez?
1: Lenti környékén.
0: Lenti környéke. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, én is, viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Köszöntöm a következő telefonálót is. Haló! No, lesz-e hirdetés? Haló, haló! Vagy nem? Lehet ám hirdetni, csak ha nem mondja el, nem tudom leírni. Na mindegy, várunk még egy picit, jó? Hívjon vissza bennünket, ha akar. Halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Karesz vagyok, Radenci környékéről hívom.
0: Igen.
1: Volna eladó 5 család mézelőméh.
0: 5 család mézelőméh.
1: Atka ellen kezelve.
0: Atka ellen kezelve, igen.
1: Ez Radenci környékén volna.
0: Igen. Radenci környéke, rendben.
1: Családonként 100 eurót kérek az ár. Megbeszélés szerint volna azért.
0: 100 euró családonként, de megbeszélik majd a részleteket, jó?
1: Így van.
0: Rendben.
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 0043.
0: Igen.
1: 680.
0: 680.
1: 245.
0: 245-ös, igen.
1: 1003.
0: 1 és 003 a vége, rendben van.
1: Köszönöm szépen.
0: Jól van, mindent felírtam, Karesz. Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszont hallásra.

0: ma délelőtt eladunk mindent. Haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Én meg, ha valaki szeretne medgyet szedni, ingyen adnám.
0: Medgyet lehet szedni, hol medgyet, lehet? Medgyet,
1: igen. Hogyha valakinek légvár vagy kompotnak kéne, csak felső lakosba eljöhet, aztán szed mennyit akar.
0: Jó, felső lakosba hol?
1: A főutca 67 a Csíöknál.
0: Főutca
1: Csiarankánál.
0: 67 Csiaranka, jó.
1: Igen.
0: Rendben. Ez,
1: még mondjam a telefonszámot.
0: Hát legjobb lesz, persze.
1: 574.
0: Igen.
1: 1916.
0: 1916, jól van.
1: Jó, aztán ha valaki érdekel, széhet mennyit akar.
0: Jó, rendben
1: jó,
0: van.
1: Jó, ingyen, nem kérök semmit érte.
0: Jó, jó, nagyon szépen jó. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Minden jót, viszonthallásra. Minden jót.

0: Köszöntöm a következő telefonálót is. Haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Akkor mondanám.
0: Igen.
1: Utánfutó.
0: Utánfutó.
1: Papírok nélkül.
0: Papírok nélkül.
1: 60 ezer forintért eladó.
0: 60 ezer forintért eladó, rendben.
1: Zalavár megye.
0: Igen.
1: Lenti térsége.
0: Lenti térsége, igen.
1: Telefonszám 0620.
0: 20-as, igen.
1: 372.
0: 372.
1: 07.
0: Igen.
1: 85-ös.
0: 07 és 85, rendben
1: nagyon
0: van.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Önnek is. Viszonthallásra.

0: that's why we're back for three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco.
1: Letelik a negyed óránk, 9:45 van, mondom, hogy mik érkeztek. Apró hirdetések. Lentiből olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Eladó még ugyanitt egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 0036 70 932 74 75-ös. Keresnek régi típusú autót, motorkerékpár, bármilyen állapotban gyűjteménybe szeretnék. A telefonszám 0036 30 553 77 66-os. Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret két ágyráccsal, két rugos matraccal jó állapotban, jutányos áron. A telefonszám 0036 30 880 38 43-as. Aztán, amik telefonon jöttek, Puszta Szent Lászlóról érkezett a hirdetés, függesztett 2 méter széles X tárcsa eladó, aztán mélykúti vízszivattyú, 80 méter hosszú, 3/4 szolos kápécső, ármegegyezés szerint mindez Puszta Szent Lászlón, tehát a telefonszám 0036 30 124 89 66-os. Aztán Simpson S50N 320 000 forint eladó, forintért eladó Zalában, Lentiben. A telefonszám 30-as mobil 96 92 412. Aztán Zalaszent Mihályon frissen bálázott szénabála eladó 160-as körbálákról van szó. A telefonszám 0036 30 611 82 68-as. Aztán eladó két darab jó állapotú fehér műanyag redőny ablakcsere miatt, a szélessége 158 cm, körülbelül egy évet használták, Lenti környékén árulják ármegegyezés szerint. Telefonszám 30-as magyar mobil 212 85 24-es. Aztán 5 darab család mézelő méh atkellen kezelve eladó Radenci környékén családonként 100 euróért, de majd megbeszélnek minden részletet az eladóval, akinek a következő a telefonszáma 0043 680 245 1003-as. Aztán megykedvelők, figyelem, Felsőlakosban a Főutca 67-es számnál ingyen lehet meggyet szedni, azért telefonáljanak oda, mert úgy illik. A telefonszám a következő 574 19 16-os, tehát Felsőlakosban lehet ingyen meggyet szedni, nem kérnek érte semmit, éljenek a lehetőséggel. És aztán van még egy, Lenti térségében eladó egy utánfutó papírok nélkül 60 000 forintért. A telefonszám itt egy 20-as magyar mobil, 372 07 85-ös. Ezek érkeztek, jó sokan hirdettek. Hála az égnek, legyen így máskor is, délután is hirdethetnek majd. Az apró hirdetések lektorálás után felkerülnek a rádió honlapjára, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban. És akkor a folytatásban zenék szólnak, 3 perccel múlt el, 9:45, 10 órakor pedig jövünk a friss hírekkel.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A kormány államigazgatási törvény módosítására irányoló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára, munkaterületekre és az egyes tárcák közötti felelősség megosztásra a május 7-én elfogadott kormányzati törvénnyel összhangban. A parlament ma rendkívüli ülésen tárgyalja a javaslatot. A javaslat főbb újításai közé tartozik a demográfiai, család és szociális ügyek minisztériuma, amely a korábbi munka, család, szociális ügyek és esélyegyenlőségi minisztérium munkáját folytatja, míg a munkaügyi kapcsolatok, a munkajogok, a foglalkoztatás és a szakképzés területének feladatai a gazdasági, munkaügyi és sportminisztériumhoz kerülnek. Emellett a megszüntetett szolidáris jövőért felelős minisztérium minden munkaterülete a lakáspolitika kivételével a demográfiai minisztériumhoz kerül. A képviselők szavaznak a testület két törvényjavaslat rövidített eljárásban történő elbírálásáról szóló döntésről is, előtte pedig négy pótképviselő mandátumát erősítik meg. Ma veszi kezdetét a 20. Európai Fenntartható Energia Hete. Ebből az alkalomból egy hagyományos háromnapos konferenciára kerül sor Brüsszelben, ahol különböző érdekelt felek vitatják meg a tiszta energia jövőjét. Szlovéniában a megújuló energiaforrások tavaly az energiaellátás 1/5-ét, a bruttó végső energiafogyasztás pedig 1/4-ét fették le, jelentette be a statisztikai hivatal az Európai Fenntartható Energia Hete kezdete előtt. Az ország energiaellátásához hozzájáruló megújuló energiaforrások közül tavaly a legnagyobb arányban a fa és egyéb szilárd biomassa, valamint a vízenergia szerepelt. Ezt követte a napenergia, a geotermikus energia és a környezeti hő, amelyet hőszivattyúkkal használnak fel. 2004 és 2024 között Szlovénia 18,5%-ról 25%-ra növelte a megújuló energiaforrásokból származó energia arányát. Június 1-től új kompenzációs rendszer indulhat az olasz autópályákon. Azok az autósok, akik útépítések miatt komoly dugóba kerülnek, részleges vagy akár teljes útdíj visszatérítést is kaphatnak. A cél az, hogy valamelyest kárpótolják azokat, akik a felújítások miatt a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel számolhatnak, és akár órákat veszítenek az utakon. Az új rendszer azoknak az autósoknak jelenthet könnyebbséget, akik építkezések miatt jelentős késést szenvednek el az olasz autópályákon. A Római Közlekedési Hatóság szabályozása alapján a visszatérítés összege attól függ, mekkora volt a késés, illetve milyen hosszú szakasz tett meg az autós. Egy példaszámítás szerint 90 kilométeres úton 40 perces csúszás esetén az útdíj akár 75%-a is visszajárhat. 2026. december 1-től azonban már azoknál az útvonalaknál is elérhetővé válhat, ahol több szolgáltató üzemelteti az érintett szakaszokat. Sport. A szlovén női foci csapat ma a Stožice sportparkban játssza a világbajnokságra szóló kvalifikáció utolsó mérkőzését. Az ellenfél Németország lesz, az a négyes csoport első csapata. Pénteken Ausztria ellen veszítettek Sasa Kolmán védencei, egy újabb vereség a B-ligába küldeni a szlovén csapatot.
2: Időjárás.
1: Ma éjszakon mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, máshol inkább napos időre van kilátás. Délután és az esti órákban északkeleten helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámnye között mindkét irányban. A tenger melléki sztrádán pedig Raubar Komanda és Posztojna között akadozik a forgalom Koper felé.

10 óra 10 perc van, kedd délelőtt még egy zenével folytatjuk Demjén Ferenc egy felvétele szól mindjárt, utána pedig a Horizont következik, majd hallgassák meg.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Horizont.

Köszöntöm kulturális műsorunk hallgatóit! A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes, amely a szlovéniai magyarság népzenei életének meghatározó, hagyományőrző együttese. A csoport a régi muravidéki citerás hagyományokat folytatja, és elsősorban magyar népdalokat, valamint a muravidéki népzenei örökséget ápolja. A következő percekben Bogdán Attilával, az Új Muravidék Citera Együttes csoport vezetőjével beszélgetünk citeráról, zenélésről és a jövőbeli tervekről.

0: Hát jelenleg 6 tagunk van, ebből 5 Szlovéniában, és egyik, a Dominik, az Berlinben van. Dominik igazából ő a csoportvezető, aki összeállítja a csokrokat, és ő az, aki a zenei részét letakarja a dolgoknak, szóval elég érdekes módon gyakorolunk, tehát ez a Covid időkből megmaradott zoomos dolog, ahol mi eljátszódjuk, ő meghallgass, és akkor javít bennünket. Ez egy magafajta kihívást is jelentett a csoport tagjainak, hiszen meg kellett tanulnunk kottából zenét tanulni, kottát olvasni, mivel legtöbbször ő csak elküldte a kottát, és mi abból megtanultuk a zenét, és próbákra már többnyire felkészülten jöttünk, és ekkor kezdtünk el zenélni, ő pedig akkor javított, hogy ilyen stílusba, olyan stílusba kéne ezt játszani.
1: Jelenleg mivel foglalkozik az együttes?
0: Jelenleg, szóval a legutóbbi csokrunk az egy sárközi csokor volt, és azt a feladatot tűztük ki magunknak, hogy a Kárpát-medence mindegyik jellegzetes zenei tájáról egy-egy hosszabb összeállítást megtanuljunk és bemutatjuk, mert mivel minden tájnak különböző ritmusa van, különböző érzése, különböző jelleme, és ezt szeretnénk a citera zenével is bemutatni.
1: Merre jár manapság az együttes, hol hallhatunk, láthatunk benneteket?
0: Szerepelünk többnyire közeli tájakon, Dobronakon, Lendván is felléptünk a tavaly évben a MNMI 50 éves évfordulóján, valamint a közeljövőben eljutunk a Zlaté Citra 40. évfordulójára is, ahol mint különb vendég meghívtak bennünket, hiszen Szlovénia más tájain a magyar citara nem annyira ismert, ez a citara együttes, citara zenekar féle játszás, ahol többfajta citara létezik, a basszus, kisbasszus, prim, tenor, nagyobb, kisebb, és különböző hangzása van, másabb hangzása van, mint a szlovén citerának.
1: Moravidéken jelenleg kevés ilyen együttes működik, szám szerint 2. Jelent valamilyen nyomást ez számotokra?
0: Számomra nem jelent semmilyen nyomást, mivel minden tagunk, szerintem minden tagunk azért járt, mert szereti a népzenét, szeret zenélni, szeret citerázni. A nyomást nem érezzük, érezzük azt, hogy igen, kevés a jelenkező, kevés az, aki szeretne citerázni, szeretne jobban megtanulni citerázni. Sajnos miután az általános iskolát elhagyják a gyerekek, az a citerajáték elfelejtődik, vagy pedig nincs az az együttes, aki ezt felkarolná, hogy tovább vinni ezt például középiskolában is, amikor már nem annyira aktuális a népzene, a citerázás. Remélhetőleg, vagy azt szeretném, hogy a közeljövőben ez is megváltozna, és talán egy újabb, új Moravidék junior csoport alakulna ki. Persze itt logisztikai megoldások is kellenek, citerák, de remélhetőleg bízom benne, hogy ki fog valami alakulni.
1: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet egyik feladata ellátni ezeket a kihívásokat. Mennyire jó velük az együttműködés, mennyire segítik az együttest?
0: Hát minden más együttes, éves szinten tudunk találkozni az évelei bemutatón, ahol elmondjuk az igazgatórnak is, hogy mik a tervek, mikkel foglalkozunk. Voltak már olyan szerepléseink is, ahol az MNMI keresett fel bennünket. Sajnos egy fellépésre nem tudtunk eljutni, de én a közreműködésünket jónak viszonyítom, hiszen bármikor valamilyen kérdésünk van, vagy pedig kérésünk, akkor tudnak segíteni.
1: Neked személy szerint mit jelent a citera, ez a hangzásvilág?
0: Hát én a citerával már úgy, mint szerintem Moravidéken többnyire mindenki az általános iskolában találkoztam először, akkor egy új zenélési világot tárt fel előttem, hiszen nem jártam zeneiskolába, hanem ilyen népzenén keresztül tudtam megismerkedni ezekkel az érzésekkel, amit a citera, vagy hát a zenélés hoz magával. Ezután akkor egy jó 10 évre abba hagytam, és épp pont Dominik akkor az új Moravidék következő formáját alakítva keresett fel, hogyha nem csatlakoznék, és éppen olyan idő volt, ilyen Covid utáni elveszettség, ha így mondhatom, és akkor úgy döntöttem, hogy csatlakozok. Az első néhány hónap, meg kell mondanom, hogy kemény volt, hiszen az újak, a citera, maga a játék, meg hát egyből azt tűztük ki célunknak, vagyis már úgy csatlakoztam, hogy Dominik őszintén megmondta, hogy itt nem az alapszintű citera játék lenne a fontos, hanem valami több. És ezért eléggé sok időt követel a mifajta citera játékunk, de nekem személy szerint egy kikapcsolódást, persze adrenalint és fáradtságot is jelent a citera magában.
1: Bizonyára az is egy plusz, hogy nagyjából Dobronak és ugye helybeli fiatalok alkotják a csoportot, olyan fiatalok, akik már régóta ismerik egymást, valamilyen kötődésük azért van a múltból.
0: Igen, hát a jelenlegi csoport igazából 4 dobronaki tagból áll, valamint egy radamosi és Tomás, aki Muraszombatból jár hozzánk, de meg kell mondani, hogy ez nem bármilyen előírás, vagy pedig követelmény, szívesen várunk bárhonnan, máshonnan is tagokat, hogyha szeretnének csatlakozni. Ez csak ilyen, hogy mondjam, a véletlen művel, mivel egy erős dobronaki közösségből kialakult, ez egy ilyen úgymond népzenei szárny is.
1: Ha most toborozni kéne utánpótlást, akkor mi lenne az, mivel hívnád fel a fiatalok érdeklődését?
0: Hát biztos azzal, hogy ez is egy közösségformáló dolog, valamint nem kell annyira szigorú zenetudás, mint talán sok mindenki elképzeli, és egy nagyon jó időtöltés, nagyon jó zenélés, népi motívumok, hagyományőrzés, és hát a muravidéki magyar kultúra folytatása.
1: Ugye a citera az egy nem annyira hétköznapi hangszer, tehát hagyományos hangszer, de nem hétköznapi. Mi az előnye más hangszerrel szemben szerinted?
0: Szerintem a citera előnye az egyszerűsége. Mivel gyakorlatilag, ha megnézzük magát a hangszert, rögtön eléggé világosnak tűnik az, hogy milyen hangokat és hol kell nyomni, hogy megszólaljon. Hasonló, mint egy zongora, ahol már egyből megismerhetjük a billentyűket, így is a citeránál is így van, hogy hát egy hangnemben tudunk játszani a skálán, feneklenek, és elég gyorsan meg tudunk tanulni egyszerű dallamokat, és szerintem ez a fontos ahhoz, hogy további motiváció megmaradjon, gyorsan megtanulni egy alap zenét, alap hangokat, egyszerű népzenét, és utána pedig ezt a játszást mindig nagyobb sikre emelni.
1: Mik az új Muravidék Citera együttes rövid távú, illetve hosszú távú tervei? Mi szerepel most így a csapat gondolatai között, hogy mit kéne megvalósítani?
0: Hát igen, a csapat jelenleg azon gondolkodik, hogy ezeket a zenéket, ezeket a különböző motivumokat, különböző jellemű zenéket, ezt még jobban megtanulja, hogy könnyebben át tudjuk adni bárhová is megyünk. Rövid távú célunk közé tartozik talán, hogy kicsit az imidzsen is dolgozunk, hogy hát az emberek még jobban megismerenek bennünket, hosszú távú cél, vagyis hát középtáv és hosszú távon pedig, hát úgy, ahogy már említettem, talán egy junior csapat, egy utánpótlás csapat kialakítása, ami hát egy biztonságot jelentene nekünk is, számunkra is, hogy hát ez a citera zene, ez a citera fajta játék megmaradjon Muravidéken.
1: A zenei együttesek életében fontos például a lemezen való megjelenés, illetve manapság már ugye a digitális formában megjelenő zenehallgatás. A ti esetetekben van-e lehetőség ilyenre a közeljövőben, hogy esetleg valamilyen platformon megjelenni, mondjuk egy videoklip formájában?
0: Hát nem szeretnék elárulni itt valami titkot, de valami ilyenben mi is gondolkozunk, hogy ezt, amire annyi időt szánunk, ami igaz, heti 2-3 óra próbát igényel, ezt bemutatni valamilyen, vagy pedig lerögzíteni digitális formában is. Persze CD az már kicsit elavult, de digitális formában esetleg videoklipben bemutatni azt, hogy mit is tudunk igazán.
1: Hol láthatunk, hallhatunk benneteket legközelebb?
0: Hát legközelebb Zsálecben fogunk fellépni, kicsit messze van, de ott tudnak a hallgatók meghallani bennünket.

Kedves hallgatóink, mai kulturális műsorunkban az új Muravidéki Citara együttesnek szenteltünk figyelmet. Bogdán Attilával, a csoport vezetőjével beszélgettünk. Az adás elkészítésében Lebár Teodor hangtechnikus volt a segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az adás szerkesztője Gerebic Bettina.

0: nem tudom.
1: László Attila énekelt az imént, 5 perccel múlt 10:30. Egy program következzék a könnyű zene szerelmesei számára, júniusban már bőséges a választék a fesztiválok és a nagy aréna koncertek között. Ebben a hónapban veszi kezdetét a magyar alternatív és poprock széna egyik legkedveltebb találkozója, a Fishingon Orfű a Pécsi tónál. Aztán Budapesten a Budapest Park szinte a hét minden napján nagyszabású önálló esteknek vagy külföldi turnéknak ad otthont, míg az óbudai Kobuci kert a családiasabb klubjellegű poprock és blues estek törzsejeként várja a közönséget. És még egy dolog, egy olyan helyszín, amely a különleges akusztikájáról ismert, ez a Fertőrákosi kőfejtő és a szabadtéri színpad. A páratlan kőbe vájt helyszín a hónap során a magyar zenei élet kiválóságait látja vendégül, akiknek dalai a monumentális falak között teljesen új dimenziót kapnak. A koncert sorozat június 13-án, tehát szombaton indul, 20 órakor Rúzsa Magdi koncertjével indulnak majd el, aki lenyűgöző energiájával és hangjával tölti meg a különleges atmoszférájú színpadot. Aztán a zenei utazás június 19-én pénteken este 8-kor folytatódik. A színpadon a magyar zeneikon Charlie lép majd fel, hogy utánozhatatlan rekettes stílusával és örökzöld slágereivel varázsolja el a nagy érdeműt, és a júniusi fellépések sorát június 26-án pénteken 20 órakor Kökény Attila és Rakoncé Viktor zárja majd az Újra látlak című estel, úgyhogy van miből válogatni, a helyszín pedig Fertőrákos kőfejtő és a szabadtér színpad. Igazán egyedi ez a helyszín, úgyhogy ha még nem jártak ott, akkor érdemes oda ellátogatni, akár egy koncertre, akár amúgy is, de szerintem inkább a koncertet érdemes ott meghallgatni. 7 perccel 10:30 után, hát ilyen koncertet nem tudunk ajánlani, de természetesen folytatjuk zenékkel, a Hold Viola felvétele következik már is.

Szekeres Adrián felvétele szólt, még egy kis zene belefér ebbe az órába, 4 perccel vagyunk 10:45 után, aztán nem sokára, pontban 11 órakor a délelőtti műsorrész utolsó híreit hallgathatják meg, melyet követően lesz időnk még egy kis zenét hallgatni, de 11:12 után majd a Spiritus című összeállítás legújabb része következik, ajánljuk figyelmükbe.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börmekrilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Éjféltől változott az üzemanyag ára Szlovéniában. A 95-ös benzin 1,1 centtel, 1,59 eurót csökkent. A gázolaj literenként 3,8 centtel lett drágább, és 1,68 eurót tesz ki, míg a fűtőolaj ára 4,2 centtel, 1,31 eurót emelkedett literenként. Amennyiben az infrastruktúrális és energiaügyi minisztérium nem szabályozza az árakat, a 95-ös benzin körülbelül 1,67 eurót, a gázolaj literje körülbelül 1,76 eurót, a fűtőolaj ára pedig körülbelül 1,41 eurót kerülne literenként. Az árak június 15-ig maradnak érvényben. A minisztérium szerint a kőolaj termékek árai továbbra is a kőolaj termékek világpiaci árának mozgása és a dollár-euro árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A modellárok kiszámításához a kőolaj termékek árainak 7 napos átlagát veszik figyelembe. Az új kormány egyik első feladata az idei évre vonatkozó felülvizsgált költségvetés elkészítése lesz. Az Európai Bizottság szerint Szlovéniában az államháztartási hiány a GDP 3,3%-ára emelkedett, ami meghaladja a megengedett határértéket. Ennek több oka is van, amelyek közül a legfontosabbak az előző kormány alatt megnövekedett közkiadások és a jelenlegi kormánycsapat beavatkozási törvényének bevezetése. Andrej Sircel pénzügyminiszter már bejelentette a felülvizsgált költségvetést, de még nem mutatta be a konkrét csökkentéseket és az egyes minisztériumok részletes adatait. Polona Domadenik Muren professzor, a Ljubljanai Gazdaságtudományi Kar munkatársa szerint a feladat nehéz lesz, különösen azért, mert néhány nappal ezelőtt Szlovénia figyelmeztetést kapott a NATO-tól, hogy nem teljesült a védelmi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség. Jelentős fennakadások várhatók szerdán a vasúti közlekedésben Franciaországban, miután az állami vasúttársaság 4 reprezentatív szakszervezete 24 órás sztrájkra szólított fel, annak érdekében, hogy moratóriumot érjen el a verseny megjelenésére a vasúti szektorban. A folyamatban lévő átszervezések és a leányvállalati kiszervezések leállításán kívül, amelyek egészségügyi és szociális válságokat okoznak a vasutasok körében, a szakszervezetek általános béremelést is követelnek. Szerintük a 2026-ra elért béremelések messze nem kompenzálják a közel-keleti háború február végi kitörése óta tapasztalt inflációt. A szakszervezetek kiemelték, hogy 2026 elején 13 munkavállaló lett öngyilkos, ami még soha nem fordult elő a vasutasok körében. A folyamat válasz a régiós igényekre, amelyek szeretnék növelni a vonatok számát a jobb ellátás érdekében, a költségek csökkentése mellett. Sport. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség közzétette a 2027-es németországi világbajnokság csoportjait. A Svájcban teljesített siker után a szlovén csapat a harmadik alkalommal harcol az elit csoportban maradásért. Ed Terglau védencei az A csoportban mérkőznek Ausztria, Lettország, Németország, Svédország és Ukrajna ellen 2027. május 14-e és 30-a között.
2: Időjárás.
1: Ma éjszakon mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, máshol inkább napos időre van kilátás. Délután és az esti órákban északkeleten helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tepanya és Golorebra között, valamint Körtina és Szent Jakab között Ljubljana felé, a tenger melléki strádán pedig Raubar Komanda és Postojna között Koper felé.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk júniusi adását hallják. Mai adásunk központjában egy érdekes lelki-szellemi jelenség, a kultusz áll. A kultusz szó a latin kultusz, gondozás, művelés, hódolat szóból származik, és sokféle területen értelmezhető. Vallástörténeti értelemben egy istenség vagy egy szent tárgy iránti hódolatot jelent. A politika történetben egy politikai vezető túlzott, szinte vallásos tiszteletét értjük alatta. Kulturális és eszmetörténeti szempontból egy személy, például történelmi hős vagy művész iránti rajongó tiszteletet jelent. Az ókor és a középkor határára kell utaznunk ahhoz, hogy találjunk egy olyan közismert szemét, akin keresztül a kultuszoknak szinte minden aspektusa jól tanulmányozható. Attila a hunok királya lesz az, akinek kultuszán keresztül alaposabban megismerhetjük ezt a sokat használt fogalmat. És aki ebben segítségünkre lesz, az Varga Benedek történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállításának fő kurátora. Kérem, tartsanak velünk! Mai adásunk zenei aláfestését a mongol Hu együttesnek az ősök tiszteletéről szóló dala adja majd.
1: A kiállításunk különlegessége inkább az, hogy a történeti Attila alakja mellé oda tesszük azoknak az Attiláknak az alakjait, ahogyan ő az emlékezetben élt. Ugyanis ez egy nagyon színes és nagyon ellentmondásos kép. Tehát nagyon más az emlékezete Attilának Olaszországban, Franciaországban, vagy Németországban, vagy Magyarországon. Nagyon más késeibb az angolszász viszony Attilához, és megint más a török és a közép-ázsiai. Tulajdonképpen ezek miatt érdekes az a kiállítás talán, hogy itt az 5. századi európai hun birodalomnak és a vezetőjének, Attilának, a hun nagy királynak a történeti alakját, a történeti viszonyait is vizsgáljuk, de a kiállításnak olyan 3/4-ben vagy 4/5-ben a hangsúly az Attilának az emlékezetére esik, hogy melyik korszakban, kik, hogyan és miért úgy emlékeztek Attilára.

Ugye itt az ellenmondás mindig abból fakad, hogy a magyar emlékezet is elég pozitív volt. Tehát attól kezdve ősként tekintettek a magyarok katilára, attól kezdve nyilván a pozitív vonásait hangsúlyozták. A keleti emlékezet, amit a közép-ázsiai kutatók és a turkológusok, azok szakértők azt mondták nekünk, mert ugye a kiállításnak a kurátorai között így is heten voltunk kurátorok, 1600 évet fogott át a kiállítás, de nem voltak köztünk keletkutatók, mert azért minden nem lehet, tehát akkor már 10-15-en lettünk volna. De nagyon sok szakértővel konzultáltunk, és azok a szakértők azt mondták, hogy a közép-ázsiai hun recepció az újabb keletű. Az valójában ők azt mondják, hogy nem volt kontinuitása, tehát lehetett ennek egy alapja még az 5.-6. században, de nem látjuk folyamatosan ennek a létét. A 20. századnak a második felétől lehet ismét látni. Törökországban valamivel korábbról a 930-as évektől, de a 20-as évek végétől. Ez pozitív, tehát itt ugye a hősiességét, a nagyságát emelik ki, de ne felejtsük el, hogy a Genghis Khan, aki gyakorlatilag a világ számára egy félelmetes, kegyetlen, gyilkos hadvezér, a mongolok számára egy kedves öreg bácsi a közősük. Tehát ez mindig így szokott lenni, tehát hogy aki az egyiknek ilyen, az a másodnak nem biztos, hogy olyan. Na most ugye ez a helyzet Attilával is, hogy a közép-ázsiai és a török emlékezet, ami újabb keletű, tehát 20. századi kifejezetten, ezek elég pozitívak.

Hát ugye itt egy nagyon sokrétű dologról beszélünk, tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy a magyarok a keleti pusztánkról, a honfoglaló magyar törzsek a keleti pusztánkról milyen tudást hoztak magukkal Attiláról. Azt valószínűsíti a kutatás, hogy a magyarok, a magyarokat még megelőző törzsek, tehát még a hét magyar előtti törzsek, azok valamikor 400 évvel korábban részesei lehettek az Attila birodalmának. Máshogy nem lehet történetet. De ugye erre konkrét adatunk nincsen. A másik dolog az, hogy azok az elemek, amelyeket a magyarok, a magyar krónikák, Kézai Simontól kezdve, Túrócin keresztül, Attilához kötnek, ezek többnyire a nyugat-európai vagy európai kereszténységnek a legendás elemei. Ebbe beletartozik mondjuk a Szent Orsolya legendája, a Szent Orsolya és a 11 ezer szűznek a lemészállása a Rajnánál. Ennek Magyarországon is van kultusza. Erről tanúskodik számtalan Magyarországon előkerült ereketartó és festmény. Ilyen mondjuk az Aquileiának az ostroma, ilyen a katalónumi csata, amit a Túróci krónikában és mondjuk a Bonfinin is kiemelt helyet kap. Ilyen tulajdonképpen a Leó pápával való találkozása Attilának és a visszafordulás, tehát a rómának a nem megosromlása. Ezek tulajdonképpen a nyugati emlékezetnek a készletei. Ilyen az, hogy Isten ostorának nevezik. Ugye Attilát a saját korában nem nevezik az Isten ostorának. Tehát ez nem egy 5. századi jelző, hanem később, 120 évvel később Szeviai Szent Izidor nevezi először Attilát az Isten ostorának. De ez az általános nézet. Ugye ezt a nyugati egyháznak a szentjei, a nagy teológusai így állítják, ezeket írják meg. Most ez alól nyilvánvalóan Magyarország sem vonhatja ki magát. Tehát attól kezdve, hogy Magyarország csatlakozik a kereszténységhez, hogy csatlakozik a nyugati egyházhoz, hát el kell fogadnia annak a gondolkodását. Tehát ebben a gondolkodásban Attila tulajdonképpen egy érdekes figura, mert hogy démoni és kegyetlen és pusztító, világpusztító, de ugyanakkor, és ez fontos hangsúlyozni, Attilát nem a sátán küldte a korabeli, ahogy tudom, a 7., 8. és későbbi századi keresztény teológia szerint nem a sátán küldte a földre, hanem az Isten. Ő Istent képvisel, az isteni akaratot képviseli. Ennek következtében ugye ez már itt már kicsit ellenmondás a dolog, tehát hogy bármennyire is démoni, mégis az isteni rendben egy fontos funkciót tölt be. Na most a magyarok ugye ezt kezdik el hangsúlyozni. Igen, lehet, hogy kegyetlen volt, lehet, hogy pusztította a világot, lehet, hogy neki köszönhető a római birodalom, legalábbis a nyugat-római birodalom bukása, de mindez valami isteni gondoskodásból történik, valami isteni szándék alapján történik. És ez tulajdonképpen ez egy fontos eleme a kora középkori magyar gondolkodásnak is. A későbbiekben persze ez egyre jobban változik, és egyre pozitívabb alakot fog magára ölteni Attila a magyar emlékezetben.

a kiállítás ez egy arra akarja késztetni a látogatót, hogy nézzen szembe a saját gondolkodásával. Ez mindig nehéz. Tehát mikor azt akarjuk valakinek mondani, hogy gondolkodj el azon, hogy te miért gondolod azt, vagy miért gondolod ezt, és hogyan és miért gondolod azt, ez mindig egy komoly kihívás. Azt szeretnénk elérni, hogy a látogató gondolkodjanak el a saját pozíciójukon, a saját viszonyukon, Attilához és a Attila Hun királyságához. És ugye az egyik fontos dolog, amit a kiállításnak mondjuk a üzenetei közé tartozik, az az, hogy ugyan a 19. századtól kezdve a modern nyelvtudomány és a modern történettudomány, vagy kritikai történettudomány és a modern régészettudomány az nem állítja azt, hogy közvetlen rokonság lenne a hunok és a magyarok között. Tehát nyelvileg azt mondják, hogy nem valószínű, és azt mondja a nemzetközi nyelvtudomány most már 200 éve. Azt állítják, hogy genetikailag úgy az archogenetika az egy friss tudomány, de még nem produkált olyan eredményt, ami azt mondta volna, hogy a honfoglaló magyarok azok több mint 50%-ban azonosok ennek genetikailag a hunokkal, 1-2%-ot mond. 1-2%-ot, vagy 1-3%-ot mondanak. És azt tegyük hozzá, hogy a honfoglaló magyarság az egész Kárpát-medencei lakosságnak talán 10-15%-át tette ki. Tehát a középkori Magyarországnak 10-15%-a volt az örököse a keletről bevándorló magyarokkal. Miközben a nyelvüket megtanulták, és a nevüket fölvették, és a gondolkodásukban is nagyon sok minden hasonlóan váltak, de hogy ez is már egy komplikált kérdés. Viszont a helyzetben azt sem lehet tartani, tehát miközben mondom, a modern tudomány számos esetben cáfolja a hun-magyar azonosságot. Nem csak a magyarországi tudomány, a nemzetközi tudomány is. És azért cáfolja, mert hogy amit mondtam, ez a nyelvészeti, meg a genetikai és a kritikai történetírásnak, a krónikáknak az elemzésen a kapcsán, meg hát ez a 450 év, ami a két nép között van. De másfelől viszont a magyarokat azokat 800 éven vagy 1000 éven keresztül hunoknak tartották. És a magyarok is a hunok leszármazottanak tartották magukat legalább 800 éven keresztül. Azért mondjuk, hogy legalább, mert 800 éve a Kézdő Simon óta bizonyíthatóan. Lehet, hogy korábban is, csak arra nem nagyon van írásos nyoma. A Kézdő Simontól bizonyíthatóan a hunok leszármazottanak tartották magukat, tehát valójában van közünk a hunokhoz. És itt jön a harmadik állítás a kiállításnak, a harmadik üzenete. És a harmadik üzenete pedig az, hogy valójában a nemzeti identitásunk az egy nagyon nagy mértékben egy érzelmi kérdés. Tehát nem tudjuk kidobni az örökségünkből a hunokkal való tulajdonképpen vélt azonosságot, vagy a hunokkal való azonosítást, mert olyan hosszú időn keresztül tartott ez, olyan mélyen része a kultúránknak, a művészetünknek, a történeti emlékezetünknek, a történeti gondolkodásunknak, a magyar identitásnak és a többi, hogy tulajdonképpen nem tudjuk ezt kidobni, és nem is szabad. De másfelől, mivel az identitás az egy érzelmi kérdés, hogyha most valaki hunnak akarja magát érezni, hát tegye.

Magyarországi Attila kultusznak is különféle hullámai vannak. Tehát az, amit ma úgy érzékelünk, hogy örökkön örökké úgy volt, az nem túl valószínű, és azért nem valószínű, mert nem volt neki emlékműve, és nem volt neki szobra. Azért nem valószínű, mert az Attila névadás, azt valójában csak a 20. századnak az utolsó évszázadaitől lett gyakori. Néha volt a 18-19-ben nagyon ritkán, a 20. elején még mindig nagyon ritkán volt. Ugye József Attila leírja azt, hogy mikor ő falura került nevelőszülőkhöz, akkor azok közölték fel, hogy olyan név, hogy Attila nincsen. Ezért kisfiamától Pistának fogunk téged szólítani. Ő meg összeomlott, hogy még a nevét is elveszik. Tehát az egyszerű magyar paraszt öcsödön azt mondta, hogy Attila név nem létezik, ez 920-as évek vége. Ha? Tehát valójában ugye itt ez a kultusz, ez lassabban bontakozik ki. Van, kétségtelenül van, tehát de ugye itt az egyik fontos dolog, ami között különbséget kell tennünk, amit nagyon nehéz a mai ésszel elgondolni, de a helyzet mégiscsak az, hogy a magyar nemességnek az identitása az nem volt azonos az egész nemzetnek az identitásával, pontosabban nem terjedt ki az egész nemzetre. Eleve a történeti Magyarország egy sok nyelvű, sok nemzetiségű állam volt. Ebben a török hódoltság előtt többségében valószínűleg magyarul beszélők voltak. Ezek a magyarul beszélők voltak. A török hódoltság után itt megváltozott az arány, és ugye körülbelül fele volt nem magyarul beszélő a történeti Magyarországban, és ez még szaporodott is. Ez esik vissza olyan 48-49%-ra, vagy talán 50%-ra az első világháború idejére. Ez egy dolog. A másik dolog az, hogy a nemességnek az identitása nem azonos még a magyar nyelvet beszélőknek az identitásával sem. A nemesség ugyanis szittyának tartja magát, szkítjainak. Azt mondja, hogy mi egyek és azonosok vagyunk a hunokkal, mert mi megőriztük a szabadságunkat is, nem fizetünk adót, nem visztek minket katonának. Csak az országot kell megvédenünk, hogy az országot kívülről támadás éri. Rendelkezünk a földjeinkkel, és rendelkezünk a birtokaikkal. Azértben nem lehet minket letartóztatni bírósági ítélet nélkül, és a többi, és a többi. Tehát ők egy alkotmányos védelemben voltak, ez a parassággal nem volt jellemző. Ugye ennek az volt a mitikus eleje, vagy mitikus magyarázata, amíg a Kézaitól kezdve, de a Verbőci István a hármas könyvben ezt megerősíti, hogy minden hun és magyar valamikor szabad és fegyverforgató férfi volt. Igen, ám az egyik hadjáratnál a népei része azt mondta, hogy nem akar elmenni háborúzni. Mert a másik része azt mondta, hogy jó, nem jöttök el, de akkor mostantól kezdve ti és az összes leszármazottatok örökös szolgaságra lesz vetve. Ezzel magyarázták meg a jobbágyságnak az eredetét és a létét. Kézzel Simon a 13. század végén, Verbőci István a 15. század elején. Ettől kezdve folyamatosan benne volt a magyar gondolkodásban, és ezek után ugye mondja magáról azt a nemesség, hogy ő szkítjai, magyarán szitja, a para soha nem szitja. Lehet ugyanúgy magyarul beszél, mint ő, de az nem tud szitja lenni, mert a szitjának az egésznek a lényeg, hogy ő a nemes, ő a szabad, fegyverforgató, nem adózó és a többi ember. Tehát ott eleve volt benne egy törés. Na most tulajdonképpen ez a sok minden összetevője okozza azt, hogy valójában nem láttuk ki kontinus Attila kultuszt, de ez nem olyan meglepő. Nem olyan meglepő ez. Mit mondjak, a legtöbb európai királyságban nem látunk ilyen kontinuus kultuszokat, a korai, vagy késő középkori, késő ókori és a kora középkori uralkodók és a középkori és a kora újkornak az évszázadai között. Tehát azért ez egy hatalmas időszakról beszélünk, 1600 év választ minket Attiláról, minden más azóta, és nyilván Attilának az egyik fontossága a magyar gondolkodásban, a magyar történeti emlékezetben az, hogy mégiscsak hozzájut ahhoz, hogy a Római Birodalom az megbukjon. Tehát ezáltal valójában a magyar történelem össze van kapcsolva az ókor történelmével és Róma történelmével, amit nagyon sok nemzet nem tud elmondani magáról Európában.

Attiláról és a Bundirodalomról valójában nagyon kevés korabeli forrás van. Ez relatíve mégis sok. Tehát az összes többi ebben a korszakban élő különféle barbár vezérről, mondjuk a Geiserikről, a Teoderikről, a Talarikról, tulajdonképpen kevesebb beszámoló a rendelkezésre, mint az Attiláról, de az Attiláról is kevés, viszonylagosan kevés. Tehát van az úgynevezett Gaul krónikának egy mondatos bejegyzése, egy-egy dologról, ami Galliában történik. Ez nem túl sok. Van a Leó pápa titkárának van egy pár mondata, ami viszont át akarja alakítani az emlékezetet, mert a pápát akarja megemelni, Róma püspökét akarja megemelni ebben a tárgyalás sorozatban, vagy tárgyaláson, amit Attilával folytattak. Azonban Attila kapcsán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy volt egy bizánci diplomata Priscos, közismert nevű Priscos rétor, aki diplomáciai küldöttségben járt a hunok udvarában itt a Kárpát-medencében, valahol a Tisza mentén, és találkozott az Attilával, bemutatták neki, innen tudjuk, hogy a nevét úgy ejtette, hogy két T1-jel, mert így írt el a Priscos görög betűkkel, két T1-jel, Attila, ami nem olyan, mint a mostani magyar ejtés, de ettől még ugye ilyen az élet. És ő egy részletes beszámolót ad a tapasztalatairól. A probléma az a Priscosszal, hogy elveszett a műve. Összefoglalja ezt a művet Konstantin Porfirogenetos császár, ez egy olyan 500 évvel a mű megszületése után történik, vagy 430-450 évvel a Priscos leírása után történik, ez egy 8 kötetes mű volt a Priscosé, és belerakják egy nagyobb császári kompendiumban, amit többször másolnak, csak pekjünkre mindegyik elveszik. Az utolsó az 1630-as években veszik el Spanyolországban, a király udvarban. Ott leég a könyvtár, és el is elpusztul vele. Most abban rendelkezünk a Priscosból ennek következtében, ezek átiratok, töredékek és átiratok. Na most ezekben a töredékekből és az átiratokból rakta össze a filológia hatalmas munkával azokat az oldalakat, amiket a Priscosnak az Attila udvarában tett látogatásáról szólnak, vagy úgy gondoljuk, ezek arról szólnak. Hát ő a központi forrás. Most ehhez képest mindenki későbbi. A Jordánész, aki gyakorlatilag gót ember volt, és ugye nagyon művelt volt, és de elég elfogult volt a gótok javára, az ő, a kommentárjain keresztül ismerjük például a Priscost. Ő egy következő forrás, de ő már 70 éve későbbi. Ő még beszélhetett olyanokkal, akik szemtanúk voltak. Ezt nem tudjuk, de az évben azt tudjuk, hogy ott lazább a viszony. Tehát más az, mikor valaki ott van az udvarban, találkozik velük, beszél velük, és megint más, mikor valaki 70 év múlva mond el akár sztorikat. Ugye? Tehát azért az... Na, tehát, és aztán utána jönnek, hogy erre az alapforrásra, tehát a Priscosra épül az összes többi. De ugye itt ez egy nagyon komplikált dolog, mert hogy valójában a 7. századtól meginduló krónikai irodalmakban ott nagyon, ez egy irodalmi műfaj, ott nagyon merész állítások vannak, tehát a frankok azok minden további nélkül, a Túri Gergelytől kezdve másokon keresztül azt állítják, hogy ők a trójaiak leszármazottai, ugyanúgy, mint a rómaiak. Csak ők nem az Éneásztól származnak, hanem Antenor nevű trójai őstől. A 12. századnak a végén egy észak-franciaországi apát a normannokat is a trójaiaktól eredezteti. Az ottomán törökök a trójaiaktól eredeztetik magukat egyébként ebben a korszakban, és ez főhúzódik egészen a 17.-18. századig. Tehát ezek ilyen nagyon furcsa dolgok, és ezek más rugóra járnak, mint ahogy mi gondolnánk.

Attila után Európa nem olyan volt Attila előtti, semmilyen módon nem volt visszatérés. Itt a döntő változás talán abban figyelhető meg, egyrészt abban, hogy megbillen a nyugat-római birodalomnak a stabilitása véglegesen. Ugye korábban is jellemző volt, hogy különféle germán csoportok beköltöztek a birodalomba. Jobbára mondjuk a hunok elől menekülvén, vagy mások elől menekülvén. Itt a különbség most az lesz, hogy korábban a germán törzsek nem voltak olyan szinten összeszervezettek, mint Attilát követően, tehát úgy tűnik, mint az Attilának és a hunbirodalomnak az államszervezete, az átalakítja a gondolkodást. Ez vonatkozik az adógyűjtésre, vonatkozik a katonai kíséretnek a kiemelt jellegére, vonatkozik a katonai kíséretnek a soknyelvű, soknemzetiségű mi voltára, vonatkozik magára a vazalitásnak a viszonyára. Hogyha nekem van egy főemberem, annak lehetnek alemberéd, azok hozzám is hülyek. És így megy tovább a rendszer. Tehát ezeket úgy tűnik, hogy ezeknek az átalakulásában a germán kíséretnek, a germán is volt kíséret, ilyen katonai kíséret, de ezekben a hunok hatása úgy tűnik, hogy döntő. Ugye ez mégiscsak úgy nagyjából Rajnától Donig, vagy talán a Volgáig tartó birodalom volt, tehát itt egy nagyon nagy perspektíva is volt. Tehát értem, hogy azon kívül, hogy a katonai szervezés, meg a hadszervezés, meg az államszervezés átalakul, ugye a horizontja nagyon széles ezeknek a nomád birodalmaknak, az Attila birodalmának nagyon széles, tehát ők képesek a Tisza vidékéről egybelátni a nyugat-római birodalmat, a kelet-római birodalmat, a Kaukázus vidékét, a perzsákat, és még egyébként a ezét is, a Afganisztán és Tadzsikisztánnak az előhegyét is, és akkor egy rendszerben képesek értelmezni, hogy mi történik. Ez nyilván híreknek kell mozognia, lovasok jönnek, mennek, tudás jön-megy, de hogy egyszerűen más a horizontjuk, és valószínűleg ez is hozzájárult ennek az egész hatalmas változásnak a előrehaladásának.

Véres kező pusztító, bölcs és igazságos állam alapító. Attila a hun uralkodó rendkívül sokszínű megítéléssel rávilágít arra, hogy a történelmi kultuszok ritkán épülnek objektív tényekre. A hozzá kapcsolódó legendák jól igazolják, hogy a kultuszteremtés elsődleges célja nem a múlt pontos dokumentálása. A cél főként egy adott kor politikai, ideológiai és nemzetépítő igényeinek a kiszolgálása. Ebből fakadóan a kultuszok legfőbb tanúsága az, hogy a történelmi alakok emlékezete mindig képlékeny, hiszen a mindenkori utókor saját félelmeit, vágyait és identitás keresését vetíti ki rájuk. Kedves hallgatóink, tehát csak figyelmesen a kultuszokkal. Magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam, Torma Robert nevében is búcsúzom Önöktől. A Spiritust és benne Kepénébi Harmáriát hallották.

8 perc múlva dél lesz, búcsúzik a reggeli stáb itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük szépen az eddigi megtisztelő figyelmet, bízunk benne, hogy kellemesen teltek velünk az elmúlt órák. 17:30 kezdtünk, Farics Doris szerkesztette a híreket, Király Boglárka válogatta a zenéket, a hangtechnikusok Lebár Teodor és Filip Úcsák voltak, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Donner Tímeát hallották. Köszönjük szépen az eddigi figyelmet, maradjanak a folytatásban is, hiszen nem sokára érkezik már a délutáni csapat, délben a Krónikával várják önöket, aztán sok minden mással is, majd elmondja a délutáni műsorvezető Cseresnyés Tünde.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikusok Levár Teodor és Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ledva község polgármestere ma délelőtt a Városháza előtt fogadta a kitűnő tanulókat.
1: A kormány államigazgatási törvény módosítására irányuló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára.
2: Az új külügyi és európai ügyi miniszter Tone Kaiser hivatalosan is átveszi a posztot elődjétől Tanja Fajontól.
1: Éjféltől változott az üzemanyag ára Szlovéniában. Drágult a dízel és a fűtőolaj, de olcsóbb lett a 95-ös benzinliterje.
2: Jelentős módosítások lépnek életbe idén július 1-től a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyarországon.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Ma délelőtt a Lendvai Városháza előtt fogadta Magyar János Lendva község polgármestere azokat a tanulókat, akik az általános iskolai tanulmányaik során mind a 9 év folyamon a legjobb tanulmányi eredményeket érték el.
2: Továbbá fogadta a Lendvai Zeneiskola azon növendékeit is, akik kiváló eredménnyel zárták az alapfokú zenei képzést. A részletekről a délutáni terepjáróban számol be Szőke Krisztina munkatársunk.
1: A kormány államigazgatási törvény módosítására irányuló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára, munkaterületekre és az egyes tárcák közötti felelősség megosztásra, a május 7-én elfogadott kormányzati törvénnyel összhangban. A parlament ma rendkívüli ülésen tárgyalja a javaslatot.
2: A javaslat főbb újításai közé tartozik a demográfiai, család és szociális ügyek minisztériuma, amely a korábbi munka család, szociális ügyek és esélyegyenlőségi minisztérium munkáját folytatja. Még a munkaügyi kapcsolatok, a munkajogok, a foglalkoztatás és a szakképzés területének feladatai a gazdasági, munkaügyi és sportminisztériumhoz kerülnek. Emellett a megszüntetett szolidaritás jövőért felelős minisztérium minden munkaterülete, a lakáspolitika kivételével a demográfiai minisztériumhoz kerül. A képviselők szavaznak a testület két törvényjavaslat rövidített eljárásban történő elbírálásáról szóló döntéséről is, előtte pedig 4 pótképviselő mandátumát erősítik meg.
1: Az új külügyi és európai ügyi miniszter Tone Kaiser hivatalosan is átveszi a posztot elődjétől Tanja Fajontól, aki a múlt héten távol tartózkodott. Kaiser és Fajon kollégái befejezték az átadás technikai részét, és pénteken megkezdték a munkát. Első lépései között Kaiser telefonbeszélgetéseket folytatott Izrael és Olaszország külügyminisztereivel.
2: Más minisztériumokban a feladatok átadására pénteken került sor, miután csütörtökön megerősítették Janez Janša miniszterelnök 4. kormányának miniszteri csapatát. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kaiser pénteken befejezte az átadás technikai részét, és a közte és Fajon között létrejött megállapodás szerint ma következik az átadás politikai része. A parlamenti beiktatását követően a szlovén diplomácia új vezetője elmondta, hogy először a szomszédos országok kollégáival fog beszélni, azután még aznap telefonon beszélt Gideon Szár izraeli külügyminiszterrel.
1: Az új kormány egyik első feladata az idei évre vonatkozó felülvizsgált költségvetés elkészítése lesz. Az Európai Bizottság szerint Szlovéniában az államháztartási hiány a GDP 3,3%-ára emelkedett, ami meghaladja a megengedett határértéket. Ennek több oka is van, amelyek közül a legfontosabbak az előző kormány alatt megnövekedett közkiadások és a jelenlegi kormánycsapat beavatkozási törvényének bevezetése.
2: Andrej Sircel pénzügyminiszter már bejelentette a felülvizsgált költségvetést, de még nem mutatta be a konkrét csökkentéseket és egyes minisztériumok részletes adatait. Polona Doma Denik Muren professzor, a Ljubljanai Gazdaságtudományi Kar munkatársa szerint a feladat nehéz lesz, különösen azért, mert néhány nappal ezelőtt Szlovénia figyelmeztetést kapott a NATO-tól, hogy nem teljesült a védelmi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség.
1: Éjféltől változott az üzemanyagára Szlovéniában. A 95-ös benzin 1,1 centtel 1,59 euró csökkent, a gázolaj literenként 3,8 centtel lett drágább, és 1,68 eurót tesz ki, míg a fűtőolaj ára 4,2 centtel 1,31,2 euró emelkedett literenként.
2: Amennyiben az infrastruktúrális és energiaügyi minisztérium nem szabályozza az árakat, a 95-ös benzin körülbelül 1,67,2 euró, a gázolaj literje körülbelül 1,76,6 euró, a fűtőolaj ára pedig körülbelül 1,41,5 euró kerülne literenként. Az árak június 15-ig maradnak érvényben. A minisztérium szerint a kőolajtermékek árait továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A modell árak kiszámításához a kőolajtermékek árainak 7 napos átlagát veszik figyelembe.
1: Ma vette kezdetét a 20. Európai Fenntartható Energia Hete. Ebből az alkalomból egy hagyományos 3 napos konferenciára kerül sor Brüsszelben, ahol különböző érdekelt felek vitatják meg a tiszta energia jövőjét. Szlovéniában a megújuló energiaforrások tavaly az energiaellátás 1/5-ét, a bruttó végső energiafogyasztás pedig 1/4-ét fették le, jelentette be a statisztikai hivatal az Európai Fenntartható Energia Hete kezdete előtt.
2: Az ország energiaellátásához hozzájáruló megújuló energiaforrások közül tavaly a legnagyobb arányban a fa és egyéb szilárd biomassa, valamint a vízenergia szerepelt. Ezt követte a napenergia, a geotermikus energia és a környezeti hő, amelyet hőszivattyúkkal használnak fel. 2004 és 2024 között Szlovénia 18,5%-ról 25%-ra növelte a megújuló energiaforrásokból származó energia arányát.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Jelentős módosítások lépnek életbe idén július 1-től a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyarországon. A szigorodó feltételek miatt szűkül az özvegységi nyugdíjakra jogosultak köre. A végleges özvegységi nyugdíjat megelőzi az ideiglenes özvegységi nyugdíj, amelyre 1 éven keresztül jogosult a házastárs, de a bejegyzett élettárs és bizonyos esetekben az elvált vagy külön élő házastárs is.
2: Az eddigi jogszabályok alapján az élettárs is kaphatott özvegyi nyugdíjat, ha bizonyos feltételek teljesültek. A szabályok szerint az ellátás akkor is megállapítható, ha ezek a feltételek az elhalálozást követő 10 éven belül teljesülnek. A módosítás értelmében csak akkor kaphat egy volt élettárs özvegyi nyugdíjat, ha a felek legalább 1 éve folyamatosan együtt éltek és közös gyermekük született, és az együttélés ténye igazolható, vagy ha legalább 10 éve folyamatosan együtt éltek, és a halál időpontjában sem az elhunytnak, sem az élettársának nem volt házastársa.
1: Június 1-től új kompenzációs rendszer indult az olasz autópályákon. Azok az autósok, akik útépítések miatt komoly dugóba kerülnek, részleges vagy akár teljes útdíj visszatérítést is kaphatnak. A cél az, hogy valamelyest kárpótolják azokat, akik a felújítások miatt a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel számolhatnak, és akár órákat is veszíthetnek az utakon.
2: Az új rendszer azoknak az autósoknak jelenthet könnyebbséget, akik építkezések miatt jelentős késést szenvednek el az olasz autópályákon. A Római Közlekedési Hatóság szabályozása alapján a visszatérítés összege attól függ, mekkora volt a késés, illetve milyen hosszú szakaszt tett meg az autós. Egy példaszámítás szerint 90 kilométeres úton 40 perces csúszás esetén az útdíj akár 75%-a is visszajárhat. 2026. december 1-től azonban már azoknál az útvonalaknál is elérhetővé válhat, ahol több szolgáltató üzemelteti az érintett szakaszokat.
3: Sport.

0: A szlovén női foci csapat ma Astožice sportparkban játssza a világbajnokságra szóló kvalifikáció utolsó mérkőzését. Az ellenfél Németország lesz, az a négyes csoport első csapata. Pénteken Ausztria ellen veszítettek Sasa Kolman védencei, egy újabb veresség a B-ligába küldené a szlovén csapatot. A szlovén sportmászó sztár Janja Garnbret lett az első nő, aki megmászta a Franciaországban található bibliográfi természetes sziklas útvonalat, amelyeknek besorolása 9B+, írta a Red Bull. Eddig összesen 5 férfi mászta meg a bibliográfi útvonalat, és a szlovén sztár először 2024-ben kísérelte meg meghódítani. Múlt szombaton akkor sikerült neki, amikor nem igazán tervezte, nevezetesen az első bemelegítő kísérletében. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség közzétette a 2027-es németországi világbajnokság csoportjait. A Svájcban teljesített siker után a szlovén csapat a harmadik alkalommal harcol az elit csoportban maradásért. Ed Terglau védencei az A csoportban mérkőznek majd Ausztria, Lettország, Németország, Svédország és Ukrajna ellen 2027. május 14-e és 30-a között.
1: Időjárás. Délután északon mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, máshol inkább napos időre van kilátás. Az esti órákban északkeleten helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr pálya forgalma, Szlovenszke Konyice és Drámje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Tepánye és Golorebro között, valamint Körtina és Szent Jakob között a főváros irányában, Drámje és Pletovárje között pedig Maribor felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Lebár Teodor, Vucsák Filip délelőtti hangtechnikusok és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

A friss hírösszefoglaló után már is itt van Charlie, és az Ameddig szól bennem a dal című slágere, és szólni fog rengeteg jó dal a folytatásban is, úgyhogy tartsanak velünk. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdióból, ma június 9-én, kedden, 12 óra 14 perc van, és ha már annyi útterelést meg lezárást említettünk, akkor ha Lendván közlekednének, vagy Lendvánra jönnek, akkor ugye a Spár körforgalom és a Juczke-Pravice tér körforgalom közötti szakaszon megkezdődtek a felújítási munkálatok, illetve a Kidrics utca egy részén, tehát itt a templom után csak balra tudnak majd menni. Az egyenesen továbbvívő szakasz jelenleg zárva van, 7 és 17 óra között zajlanak a munkálatok, és várhatóan július 6-áig tartanak, úgyhogy megértésüket köszönik, meg a türelmüket is, rádiózanak velünk, mi várjuk Önöket, természetesen zenékkel lesz Bikini, aztán Németh Robi jön, Zoltán Erika, James Blunt, csak néhányat említettem ennek az órának az előadói közül, és akik itt lesznek egészen este 7-ig Önökkel, az Györkös Gorán hangtechnikus, a műsorvezető Cseresnyi Stünde, a zenéket pedig Király Boglárka válogatja, még a felelőszerkesztő Pisznyák Attila. Szép délutánt! Köszönjük.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: How come it's always you brown guys? And I don't mean...
3: És a Muravidéki Magyar Rádióban természetesen friss információk, amit időjárással kezdünk. Változni fog időjárásunk, érkezik a csapadék, és hogy ez mire lesz elég, meg meddig tart, hát egy biztos, hogy most még napsütés, de tornyosuló felhők vannak már felettünk, és 27-28 fokot mutatnak jelen pillanatban a hőmérők. Délutántól, illetve az esti óráktól, délutántól már a hegyvidéki területeken, aztán az esti óráktól, illetve szerdán érkezik a kiterjedt zivatarrendszer, esőkkel, záporokkal.

0: Ma délután még alapvetően napos időt élvezhetünk, amit egyre többször zavarnak meg tornyosuló gomoly, illetve fátyolfelhők. Elszórtan lehetnek ma már záporok, zivatarok, főleg a késő délutáni kora esti órákban, és több helyütt megélénkül a szél. A hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Érdekesen alakul a mai nap, mert lesz hőség, és rögtön utána egy hideg front, érintő hideg front érkezik délután, és a következő napokban ez határozza meg időjárásunkat. Szerdán felhősebb idő várható, gomoly felhő képződéssel, ami erőteljesebbé válik, de lesz némi napsütés is, és szorványosan esők, záporok, zivatarok, meg élénk szél. Holnap hajnalban 12-18, délután 26-31 fok lesz a jellemző. Csütörtökön vastag frontfelhőzet vonul át felettünk, mögötte majd több órára kisüt a nap, amit gomoly és fátyolfelhők szűrhetnek, de reggelig sok felé számíthatunk csapadékra, esők mellett záporok, zivatarok is kialakulnak. Csütörtökön általában 10-19 fok lesz hajnalban, délután többnyire 22-27 fokot mérhetünk. Pénteken már sok napsütést kapunk, fátyol és gomoly felhőkkel csapadék már nem valószínű, és több helyütt mérséklődik a szél is. Péntek hajnalban 7-14, délután 22-27 fok várható. Nézzük, hogy milyen lesz a hétvégénk. Szombaton a gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, helyenként előforduló, kisebb záporokkal, zivatarokkal, többfelé megélénkülő széllel. Szombat hajnalban 8-16, délután 22-28 fok várható majd. A vasárnap is általában gomoly felhős napos idők váltakozását hozza, helyenként zápor, zivatar lehetséges, és marad a többfelé élénk szél is. 10-18 fok lesz hajnalban, délután pedig 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet, míg a mostani előrejelzés szerint valamikor vasárnap az esti éjszakai órákban egy újabb front éri el térségünket, és a jövő hét elején, hétfőn, kedden túlnyomóan borús időt kapunk, mérséklődik a meleg, éjszaka 10-14 fokkal, napközben pedig általában 20-21 fok lesz majd a jellemző. Nézzük az orvos meteorológiát. Nos, az első front még gyengébb lesz, de követi majd az érítő hidegfrontot egy újabb. Előtte még melegedés zajlik, egy nagyon erős meteogyógyászati váltásban vagyunk benne, és ez nagyon leterheli nem csak a frontérzékenyek szervezetét, hanem mindenkiét is. A délután érkező érintő hidegfront miatt nagyon vegyes az orvos meteorológiai helyzet, melegfrontból hidegfrontba megyünk át, nagyon kedvezőtlen hatással lesz a szervezetünkre. Amit tünetként biztosan érezni fogunk, az például a gyakoribb rosszullét, szívelégtelenség, légzési nehézség, szédülés, leeső vérnyomás jelentkezhet, nő a trombózisok valószínűsége, és délutántól, illetve estétől gyorsan vált át kiugró vérnyomás értékekbe a helyzet, hiszen mellkasi panaszokkal, görcsös fejfájással, emésztési zavarokkal fog párosulni. Ezt fogjuk megérezni, és ennek lesz a következménye, amikor a melegből hirtelen hidegbe váltunk majd át. A megérkező zivatarok, viharok szelet is generálnak, tehát ez is ront a helyzeten, feszültséget, szorongást válthat ki, és sokaknál akár romolhat az alvás minőség is. Most azonban süt a nap még, tehát alapvetően azért a délutáni programoknak még kedvezően alakulnak az időjárási körülmények, viszont rendkívül erős UV-sugárzásra, hetes értékűre kell számítani, tehát nagyon fontos a szem- és bőrvédelem. Széles skálájú a pollen helyzet, fenyőfélék, csalán, pázsitfűfélék, utifű, de ciprus, lóromhárs és a libatop meg a kender pollenje is okozhat allergiás tüneteket.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de érdemes körültekintően közlekedni, hiszen délután majd változó felhőzetre, időjárásra lehet számítani, tehát mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően választák meg a sebességet, és természetesen tartsák be a szabályokat is. Ma elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 13 óra 6 perc van, ezek voltak a részletes információk. Lendván most 27 fok van, süt a nap, és mellette intenzíven gyülekeznek a gomoly felhők. Így megyünk bele a délutánba és ebbe az órába is. A folytatásban Zorán jön és Simó Anna Mária, aztán pedig sporttal várja önöket Szabó Rudolf. MMR.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Győzelemmel zárta a szezont a Zvezda Völgyi Falu. A Gomilica elleni 2-0 sikernél Nagy és Messzilics szerezte a gólokat. A hazaiak emellett háromszor a kapufát találták el. A győzelemmel biztossá vált, hogy a Zvezda a legjobb három között végez a Dolinszka kispályás labdarúgó ligában. Már csak az a kérdés, hogy a második vagy a harmadik helyen zárja az idényt. A bajnoki címet korábban a Beltinci biztosította be. Az utolsó forduló mérkőzéseit pénteken rendezik. A második helyezett Zvezda és a forduló előtt harmadik Gomilica csapat össze hétfőn Völgyi Faluban. A találkozó után Hozján Pátrik vezetőedző értékelte a sikert, amelynek köszönhetően csapata biztosan dobogón végez.
2: Ugye, ahogy már beszéltünk a fölkészülés napján, az ambíció még volt, szóval a tervünk, az évi tervünk az ötödik hely volt, szóval azt túlszárnyoltuk, de ugye télen azért vágytunk a dobogóra, a sikerült, úgyhogy nagyon örülünk neki.
3: Ez a mérkőzés nem volt könnyű, várható volt, hogy a Gomilica egy erős ellenfél lesz, aztán végül csak sikerült megoldani ezt a feladatot. Mi volt az, ami a Zvezda javára döntötte végül a meccset?
2: Hát ugye ez a meccs volt, ami közvetlen arról döntött, hogy ki lesz a dobogón, szóval a Gomilicával is pont, hát előttük tartottunk egy-két pontot, de a mai elveszített meccs után biztos nem lennénk már dobogósak, szóval ez egy közvetlen dobogós meccs volt. Hát őszintén én személyesen legjobban izgultam a mai meccsen, a srácok nagyon összeszedték magukat, nagy számba eljöttek meccsre, ami várható is volt, hiszen a menőző bajnokság már befejeződött, úgyhogy más programjuk nem volt, motiváltak voltak meccs előtt, azért egy picivel előbb ide értek mind általában, úgyhogy mindenki akarta, meg is érdemeltük szerintem ezt azt a dobogót az egész szezonra visszatekintve, úgyhogy mindenki komolyan vette ezt a meccset.
3: Jól tudom, akkor ez az első ilyen serleg, amit az Zvezda átvehet ebben a bajnokságban?
2: Így van, ugye 3 évvel ezelőtt történt az, hogy a serleg már gyakorlatilag a liga vezető már elhozta ide, hiszen egy, hát úgy mutattak a statok, hogy sikerül második helyet ugye bezsákolnunk, de aztán otthon ugye elveszítettünk, a másik meccs úgy végződött, hogy nem a javankrovot is lecsúsztunk a negyedik helyre, ez egy nagy sérelem volt. Úgyhogy igen, ez most az első ebben a bajnokságban, hogy kaptunk egy serleget már biztosan. Hát én azt mondom, hogy ugye ez a hosszú évi kitartás, még ugye 2 év múlva 80 évesek lettünk, eddig sose szűnt meg a csapat, hiába évtizedekig nem értünk el a világon semmi eredményt, hát végre csak ideért, ugye most tényleg jó a csapat, jó a hangulat, és pozitívan nézünk most így a jövőben.
3: És így magáról a bajnokságról, a szezonról, többi csapatot is nézve milyen volt?
2: Hát ugye ezt így szeretném hangsúlyozni, hogy ugye most már csak egy olyan csapat volt, aki kicsit kilógott a sorból, a többi az úgy mondom, hogy nagyon, nagyon magas szinten hozta le a bajnokságot, amit lehet is látni a pont egyenlőségben, hogy az első 5 csapatnak max. 3 ponttal különbsége, jó, a Belatinc egy kicsit kilóg egy 6 ponttal, viszont én azt mondom, hogy évről évre egyre erősebb, egyre színvonalasabb ez a liga.
1: 4-2-re nyert hazai pályán a Lakos a Bobri Dolnya Bystrica ellen a Dolinszka Kispás labdarúgó liga utolsó előtti fordulójában. Ez volt a Lakosi együttes idei utolsó hazai mérkőzése. A szezont pénteken a sereghajtó Melinci otthonában zárják. A 2-2-es első félidőt követően a Lakos a második játék részben 2 góllal eldöntött a találkozót. Kepe Tihomir és Szomi Ádám egyaránt 2-szer talált be. A hazaiak emellett 5-szer a kapufát találtak el. A győzelemmel a Lakos életben tartotta esélyét arra, hogy a szezont a legjobb 3 között zárja. A mérkőzés után Pozsgaj Deán klubelnök nyilatkozott.
4: Nagyon fontos volt ez a 3 pont ma, csak az a vicc az egészben, hogy másoktól is függ a mi dobogó állásunk.
3: Tehát a Lakosnak kötelező úgymond a 6 pont megszerzése ebben az utolsó 2 fordulóban. Az első lépést megtettem, most akkor még egy mérkőzés, és akkor kiderül a végén.
4: Igen, úgy van. Első lépésünk megvan, a második meg másik héten lesz Melincén. Ha sikerül, akkor a legjobb esetben harmadikak lehetünk.
3: Ezzel elégedett lenne a klubelnök szezon előtt, valahol milyen célt tűztek ki?
4: Hát erre azt tudom mondani, hogy a cél az igaz, az volt, hogy első három közt legyünk, de ahogy elkezdtük játszani a mérkőzéseket, mennyi pehünk volt, mennyi szerencsétlenség mondhatom a futball irányában. Nagyon sok volt a kapufon, nagyon sok volt a kihagyott helyzet, de még nagyon örülünk neki, hogy ide nagyon jól játszottunk, szerepeltünk meg másképp. Játékunk meg volt, csak az eredmények voltak.
3: Ma is többek között 5 kapufa, ha jól számoltam, tehát...
4: Hát igen, erre mi nem lepődtünk meg, mert már minden mérkőzésen nekünk ez, sajnos ez a tavaszi idényben ez így megy, velünk jár a kapufák, és sajnos a pontokon is meglátni.
3: De azért maga a mérkőzés viszont nagyon jó a színvonalú volt, tehát mindkét csapat, a Bobri és a Lakos is nagyon szép focit játszott, tehát a nézők biztos élvezték.
4: Hát szerintem is, azért mert olyan kiegyenlített volt a mérkőzés, mert az első fél idő is 2-2 volt, hát akkor második fél időben, hála Isten, több lett a szerencsénk, hogy ki tudtuk őket kicsit játszani és gólt adni.
1: Összesítésben 2-1-re szépített az NBA nagy döntőjében a San Antonio Spurs, miután idegenben 115-111-re legyőzte a New York Knicks-et. A Spurs legeredményesebb játékosa Victor Wembanyama volt 32 ponttal, míg a Knicks-nél Jalen Brunson ugyancsak 32 pontig jutott. A párharc negyedik mérkőzését csütörtök hajnalban rendezik, ismét New Yorkban. Az utolsó felkészülési mérkőzéseiket játsszak a válogatottak a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt. Spanyolország ma hajnalban 3-1-re legyőzte Perút, és megmutatta, miért tartják a torna egyik esélyesének. Az Európa-bajnoknál sérülés miatt továbbra is hiányzik a Barcelona sztárja Lamine Yamal, de várhatóan a világbajnokság kezdetére már bevethető lesz. Luis de la Fuente csapata a mexikói Pueblában már a második percben megszerezte a vezetést, amikor a Real Sociedad játékosa Mikel Oyarzabal a 16-oson kívülről a kapu felső sarkából jött. Pedri a 32. percben megduplázta a spanyolok előnyét, majd a szünet után 8 perccel Pedro Gales öngoljával már 3-0-ra vezettek az ibériaiak. A 46.000 néző előtt rendezett mérkőzésen Jairo Vélez a 66. percben szerezte meg Peru becsületgólját. Spanyolország június 15-én az újonc zöldfoki szigetek ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. A perui válogatott nem jutott ki a tornára. A világbajnokságra készülő francia labdarúgó válogatott hétfő este a Lisse mesterhármasával 3-1-re legyőzte Észak-Írországot Lille-ben. Az előző világbajnokság ezüstérmese ezzel lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a torna előtt. A találkozó egyben búcsú mérkőzés volt a hazai közönség előtt Didier Deschamps szövetségi kapitány számára, aki a világbajnokság után távozik a nemzeti csapat éléről. A franciák június 16-án Szenegál ellen kezdik meg szereplésüket a VB-n, 22-én Irak, majd 26-án Norvégia következik. Az aréna pedig szerdán jelentkezik ismét. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!
0: MMR.

Miley Cyrus énekelt, ez volt a Secrets című dala, hát titkokat mi nem fogunk rejtegetni, úgyhogy már is mondom, hogy mi mindennel várjuk Önöket a következő órákban. Hamarosan, természetesen 1:45-kor jön egy friss újdonság, aztán 2 órakor lesznek friss hírek, ezen kívül apró hirdetés 2:30-kor és 3 órakor jelentkezik a terepjáró 4 témával. A Lendvai Termál Resort vezetésében változás történt, a korábbi vezérigazgatót Hefele Kis Ferenc váltotta, aki nemrég vette át a tisztséget. A jelenlegi helyzetről, a tervezett változásokról kérdezte őt Ticser Ines. Megmaradt Alice-nek a címe annak a drámának, amit tegnap este a szlovén bérletes program idén záró előadásaként mutattak be Lendván, Matyás Zsupáncsics rendezésében. A részletek Botka Ágnestől érkeznek, aztán ma délelőtt 10 órakor a Lendvai Városháza előtt fogadta Magyar János Lendva község polgármestere azokat a tanulókat, akik az általános iskolai tanulmányaik során mind a 9 évfolyamon a legjobb tanulmányi eredményeket érték. Kell. A fogadásról Szőke Krisztina készített riportot. És van még egy témánk, a fűkaszálás, amely komoly természetmentő akció is lehet. A Goricskói Naturpark szakmunkatársai pontosan ezt végzik, hiszen egy különleges mozaikos módszer szerint kaszálnak le 42 hektárnyi magára hagyott rétet. Szabó Szuzi kérdezte az intézet szakmunkatársát, ezt is hallhatják majd délután 3 órakor a terepjáróban. Aztán lesznek ökopercek, Tini Express, minden órában friss hírek, 18 órakor hírösszefoglaló, és 6 óra után, 6:30-kor pedig a Horizont jelentkezik, majd nagyjából és nagy vonalakban ez ennek a mai délutánnak a gerince, úgyhogy tartsanak velünk. Június 9-én, kedden, már az év 160. napjánál tartunk, ma Félix napja van, és rengeteg minden kötődik ehhez a naphoz is, úgyhogy erről is majd kicsit részletesebben később szólni fogunk. Most, ami nyilván fontos, az, hogy ma van az archívumok nemzetközi napja. 1848-ban ezen a napon alapították meg az archívumok nemzetközi tanácsát Párizsban, egészen pontosan az UNESCO égisze alatt, és azóta ez egy jelentős nemzetközi nap lett, de rengeteg minden köthető még ehhez a konkrét dátumhoz, úgyhogy ezekre is kitérünk majd hamarosan, de most jön Bíró Csongor, Geszti Péterék, aztán a Bell Stars, és hamarosan lesz egy friss újdonság is. Most 1 perccel vagyunk 1:30 után.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy Los Angeles-i székhelyű poplány együttes, de egyébként a csapat globális, és a Ketszáj nevet kapta, és egy tehetségkutató műsoron keresztül hozták létre, még 2024 nyarán, és az a különlegessége a csapatnak, hogy valóban a tehetséggondozási módszereket ötvözi a globális popzenével, a formáció pedig eredetileg 6 nemzetközi tagból áll, akik különböző kontinensről származnak, van köztük Fülöp-szigeteki, kubai, indiai származású, kínai, szingapúri gyökerekkel, dél-koreai, illetve svájci, gánai énekesnő is. Karrierjük tehát 2024-től kezdett formálódni, az igazi áttörés pedig 2025-ben érkezett. A csapat máig népszerű, szeretik a lányokat, hiszen a Ketszáj egy olyan lány csapat, akik pozitivitás sugároznak, energiát visznek a nyári időszakba. A Gabriella című slágerük a legnagyobb és a legsikeresebb daluk. Ez a 2025-ben megjelent nagy lemezükön található, és egy kiemelkedő mérföldkő a csapat karrierjében, ugyanis ez az első olyan szerzemény, amellyel sikerült bejutniuk az amerikai Billboard listára. A Gabriella amúgy egy rendkívül fölbemászó, latinos hangzású pop R&B felvétel, a dalt lüktető basszusok és egy jellegzetes, magas gitár szólam kíséri. Egyébként olyan neves dalszerzők jegyzik ezt a számot, mint Carly XCX. Érdekesség, hogy a dal alapja eredetileg már egy 2019-es dalban megjelent, és hogy miről szól ez a sláger? A dal története egy szerelmi féltékenységet dolgoz fel, a lányok címben szereplő Gabriellát kérlelik és figyelmeztetik, hogy tartsa távol kezeit a párjuktól, mert a férfi hozzájuk tartozik. És ezt a dalt akkora elismerés is övezte, hogy még a Grammy gálán is jelölést kaptak vele a legjobb pop együttes teljesítmény kategóriában. Hát akkor érkezzen most a Ketszáj és a Gabriella.

Díjazés Menta és a legújabb Méreg című daluk. Hát nem érgelődjenek, ha éppen Lendva belvárosában utaznak, autóznak. Egy jó pár hétig még számítani lehet arra, hogy helyenként forgalomterelés, korlátozás van, hiszen Lendva község megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Juszke-Pravice tér körforgalma közötti szakaszon és a Kidics utca egy részén, tehát találkozhatnak terelésekkel. Így számítani lehet arra, hogy várhatóan a munkák július 6-áig tartanak, hétköznapokon, tehát hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között terelőutakról gondoskodtak, és nagyon ki is van táblázva, úgyhogy el fognak igazodni, hogyha Lendva belvárosában autóznak. Aztán van még két felhívásunk. Az egyik a 2-es számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsának pályázati hirdetése az intézmény igazgatói munkakörének a betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás időtartama 5 év, a munkakör várhatóan 2026. szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. További információ az iskola honlapján található. És még mindig keressük azt a két bivajt, amely a napokban szökött meg, vagy akik a napokban szöktek meg. A következő mobil számon várja a gazdi a megtalálónak, vagy annak, aki bármilyen információval tud szolgálni a hívását, 00386 51 356 034, tehát két bivajt keresnek, megszöktek, és valahol kóborolnak. Tegnap előtt késő délután még Lovászi környékén látták őket. Ha bárki bármilyen információval tud szolgálni, kérjük hívja a következő mobilszámot, 00386 51 356 034, de akár nekünk is írhatnak üzenetet, messenger üzenetet, e-mailt, és természetesen továbbítjuk majd a

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma délelőtt 10 órakor a Lendvai Városháza előtt fogadta Magyar János, Lendva község polgármestere azokat a tanulókat, akik az általános iskolai tanulmányaik során mind a 9 évfolyamon a legjobb tanulmányi eredményeket érték el, valamint a Lendvai Zeneiskola azon növendékeit, akik kiváló eredménnyel zárták az alapfokú zenei képzést. További részletek a ma délutáni terepjáróban Szőke Krisztinától. Tűz ütött ki hétfő délután egy családi házban, Velikapolán a községben. Egy férfi meghalt, jelentette be a muraszombati rendőrség. Az STA-nak elmondták, hogy a tűz nagy valószínűséggel az épület elektromos berendezésének műszaki hibája miatt keletkezett. A lángok becslések szerint 40 ezer eurós anyagi kárt okoztak. Kedd 0 órától csökkent a benzin ára, a dízel és a fűtőolaj viszont drágult. A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 1,1 centtel lett olcsóbb, így új ára 1,59,2 euró lett. A gázolaj ára 3,8 centtel emelkedett, így újonnan 1,68 eurót tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj 4,2 centtel drágult, azaz mától

0: egy hétig 1,312 euró rendelhetjük meg literjét. Az új üzemanyagárak június 15-éig érvényesek. Az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén található benzinkutakon továbbra is szabadon határozhatják meg az árakat. Kedden megkezdődött az Adrian 26 nemzetközi katonai gyakorlat, amelyet a szlovén fegyveres erők 430. haditengerészeti hadosztálya szervezett a partnerországokkal együttműködve. A hadgyakorlat célja az Adriai Ión kezdeményezés haditengerészetei közötti együttműködés megerősítése. A jövő hétfőig tartó gyakorlat Albániában ér véget, közölte a Védelmi Minisztérium. Miközben a Magyarország gyűlés keddi ülésén számos fontos kérdés került napirendre, egy váratlan külpolitikai kijelentés is nagy figyelmet kapott. Magyar Péter elárulta, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel nem Budapesten találkozna. A miniszterelnök egy esetleges egyeztetés helyszínéül Beregszászt választaná. Az atomprogram helyett inkább a gazdasági együttműködésről volt szó a kínai elnök észak-koreai útján. A kínai elnöki párt vörös szőnyeg, katonai tiszteletadás és hisztérikusan őrjöngő tömeg fogadta Pjenjangban. A két vezető felkereste a Kína és Észak-Korea közötti barátságnak emléket állító emlékművet, ahol tiszteletüket tették a koreai háborúban elesett kínai önkéntesek előtt. Emellett közösen fenyőfát ültettek a kormányzó koreai munkapárt központi káderképző intézményében. Este Kim díszvacsorát adott az elnök és a kínai delegáció tiszteletére. Ritka észak-koreai látogatása során Xi Jinping kínai elnök kijelentette, hogy a két ország hagyományos, ugyanakkor bonyolult szövetségét új magasságokba kívánja emelni. A hivatalos észak-koreai hírügynökség, a KCNA keddi jelentése szerint Kim kijelentette, hogy Észak-Korea és Kína barátságának fenntartása a legfontosabb első számú stratégiai feladat. Ez volt Xi Jinping első észak-koreai látogatása 7 év után. Legutóbb szeptemberben találkozott Kimmel Pekingben, ahol együtt tekintették meg a katonai parádét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más külföldi vezetőkkel. A Fülöp-szigeteken június 9-én tovább folytak a mentési és helyreállítási munkálatok, miután egy 7,8-as erősségű pusztító földrengés rázta meg Mindanao partvidékét, legalább 41 ember halálát okozva, több mint 450-et megsebesítve és ezreket kényszerítve otthonaik elhagyására. A rengés, amely az idei évedigi legerősebbje volt az országban, szökőárriadót váltott ki a Csendes-óceán több térségében, mielőtt később visszavonták volna azokat. A segélycsapatok és a helyi hatóságok most elsősorban ideiglenes szállás biztosítására, orvosi ellátásra és a károk felmérésére összpontosítanak, miközben a közösségek belekezdenek a várhatóan elhúzódó helyreállítási folyamatba.
1: Időjárás.
0: Délután felhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól már elszórtan zápor, zivatar is lehet. Megélénkül a déli irányú szél, amely késő délutántól északnyugatira fordul, zivatarok idején erős viharos széllökések is lehetnek. Kora délután 25-31 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Tina Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam és jónak találtam. A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
1: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt. Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
2: A tanév vége a 9-esek számára rendhagyó lesz, hiszen búcsút intenek az iskolától, amely a tudás és barátkozás bölcsője volt számukra. Ez egyben azt is jelenti, hogy elköszönnek a Tini Express-től. Ősztől ugyanis már középiskolások lesznek. A végzősök a műsorban szerzett élményeiket osztják meg a két házigazda, Sofia és Manuela társaságában.
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a Muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a Muraszombati Önsegélyző Csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

Ez már az apró hirdetés rovatunk, 2 perccel vagyunk 2:45 után, és természetesen, ha hirdetés, akkor itt a lehetőség arra, hogy önök ezt kihasználják, ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor itt a remek lehetőség, hiszen ezt lakossági apró hirdetőként ingyenesen megtehetik ma is. Természetesen várjuk hirdetéseiket a szokásos módokon, e-mailben, messenger üzenetben, de akár most a műsor ideje alatt is hívhatóak vagyunk, 575 17 18 és 575 17 19. Jöjjenek a beérkezett hirdetések, keresnek régi típusú autót, motorkerékpárt, bármilyen állapotban, gyűjteménybe. A telefonszám, ahova az ajánlatokat várják, 00 36 30 553 77 66-os. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kup tetőcserép, és eladó egy újszerű női kerékpár is. A hívható telefonszám 00 36 70 932 74 75.

0: És van már is hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Igen?
1: Elandot szeretnék, egy tévét, LCD.
0: Egy LCD televíziót, igen.
1: Egy szimbolikus áron.
0: Igen.
1: És egy kapálógépet, Honda, mi a standard Honda 620-as.
0: Honda 620-as.
1: Minden felszerelése. Pótkocsi, minden.
0: Igen, tehát teljes felszereléssel.
1: És egy kerékpár, Nakamura, férfi, nagyon jó állapotban. 28-as.
0: Nakamura, férfi, 28-as kerékpár, igen.
1: Majdnem új.
0: Igen.
1: Érdeklődni?
0: Igen.
1: 031.
0: 031.
1: 764.
0: Igen.
1: 829.
0: És helyileg hol árulja?
1: Hát lakosban.
0: Lakosban. Köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett. Szép délutánt kívánok, minden jót, viszont hallásra. Tehát lakosban eladó egy LCD televíziókészülék, jelképes áron kínálják, de ugyanitt eladó egy Honda 620-as kapálógép teljes felszereléssel, és egy Nakamura férfi kerékpár 28-as méretű, szinte új állapotban van. A hívható telefonszám 031 764 829-es. Aztán Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban, irányára pedig 30 ezer forint. Mondom a telefonszámot: 00 36 30 880 38 43.

0: Ismét van hirdetünk, telefonálunk, jó napot kívánok!
1: Ez egy csókolom.
0: Üdvözlöm.
1: Üdvözletni szeretnék.
0: Igen.
1: Eladó egy megkímélt, alig használt egytengelyes csónakszállító utánfutó.
0: Tehát egytengelyes csónakszállító.
1: Utánfutó.
0: Igen.
1: És egy horgászcsónak.
0: És egy horgászcsónak. Igen.
1: A csónak dupla fenekű, üvegszálas.
0: Tehát üvegszálas. És dupla fenekű.
1: Artis. Gyártmányú, csehszlovák.
0: Artis?
1: Igen, Artis.
0: Igen, esen. Gyártmány.
1: 3 méter 60 szor, 1 méter 20 centi méretű.
0: Tehát 360 szor.
1: 60 szor 120.
0: 120
1: centiméter.
0: Igen.
1: Az utánfutó, a Pongrácz PBA 500 típusú.
0: Pongrácz PBA?
1: PBA 500.
0: Igen.
1: Típusú egytengelyes, 500 kg összsúlyú.
0: 500 kg összsúlyú, igen.
1: A hasznos teher az 160 kg.
0: Jó.
1: Papírokkal rendelkezik, a műszaki a lejárt.
0: Igen.
1: És érdeklődni le, az irányárat mondanám, az 650 ezer forint a kettő együtt.
0: Igen.
1: A telefonszám plusz 36 30.
0: Igen.
1: 9464.
0: Igen.
1: 710.
0: 710 és helyileg?
1: És a helyszín Szent Gotthárd.
0: Szent Gotthárd, rendben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett. Minden jót önnek. Szép délutánt, viszont hallásra. Tehát Szent Gotthárdon eladó egy egytengelyes 500 kg összsúlyú csónak szállító utánfutó, papírokkal rendelkezik, de lejárt műszakival, és Pongrácz PBA 500 típusú. Aztán egy horgászcsónakot is árulnak, ami dupla fenekű, üvegszálas, Artis gyártmányú, 360x120-as a mérete, és a kettőt együtt árulják 650 ezer forintért, ez az irányára. A hívható telefonszám pedig 00 36 30 94 64 710.

Puszta Szent Lászlón eladó függesztett 2 méter széles tárcsa, mélykuti vízszivattyú és 80 méter hosszú 3/4 colos cső. Ármegegyezés szerint, a telefonszám pedig 0036 30 124 89 66. Lentiben eladó egy Simpson S50N típusú kerékpár, motorkerékpár 320 ezer forintért, a hívható telefonszám pedig 0036 30 96 92 412.

Az Alaszentmihályon eladó frissen bálázott szénabála 160-as körbálákat árulnak, a telefonszám pedig 00 3630 611 82 68-as. Lenti környékén eladó két darab jó állapotban lévő fehér színű redőny ablakcsere miatt 158 centi szélesek, egy évet volt használva, ármegegyezés szerint, a telefonszám pedig 00 3630 212 85 24-es.

Radenci környékén 5 család, mézelő, mély család eladó, irányár 100 euró családonként, a telefonszám pedig 043 680 245 1003. Felsőlakosban a Fő utca 67-es számnál ingyen lehet medgyet szedni, a telefonszám pedig 574 19 16-os. És van még egy hirdetésünk, lenti térségében eladó utánfutó papírok nélkül 60 ezer forintért, a telefonszám pedig 00 36 20 372 07 85-ös.

0: 3 volt 1 perccel, ez volt az apró hirdetés rovatunk kedden, de ezen a héten csütörtökön még tudnak hirdetni, délelőtt és délután is 4 órában várjuk hirdetéseiket, addig pedig bármikor elküldhetik, természetesen e-mailben vagy messenger üzenetként, az imént elhangzottakat pedig honlapunkon vissza tudják keresni. Jó böngészést, jó keresgélést és a továbbiakban jó rádiózást. 15 órakor jövünk majd a terepjáróval, a keddi hírmagazinnal és 4 aktuális témával. A folytatásban pedig a Huligán zenél jön Beri és Manuel, és hamarosan egy picit kitérünk a mai nap érdekességeire is, hiszen ma június 9-e van.
1: M1.

Nem érzek nosztalgiát, olyan sokszor elénekelt ebben a dalban Manuel, mégis a dal címe az, hogy nosztalgia, és majd egyszer erre a június 9-ére is tekinthetünk nosztalgiával. Ennek az évnek a 160. napjánál járunk, és említettem már, hogy elsődlegesen a Félix ma a vezető névnap, úgyhogy a Félixeknek minden jót kívánok, meg azoknak, akik ma bármilyen eseményt ünnepelnek. Világnapok tekintetében ma van az archívumok nemzetközi napja, 1945-ben tették erre a napra, Párizsban is az UNESCO égisze alatt hozták létre, de hát fontosabb dolgok, érdekességek, hagyományok is kapcsolódnak ehhez a dátumhoz, hiszen június 9-e a néphagyományban a medár napi időjárás jóslás beteljesülésének az első napja, és globálisan az akkreditáció világnapja, történelmileg pedig a gyarmati alkuk emlékezetes dátuma. Hogyha azt említem, hogy medárd másnap, akkor azt úgy kell érteni, hogy ugye június 8-a, tegnap volt medárd napja, másnap, tehát június 9-én a gazdag mindig feszülten figyelték az eget. Ugyanis, ha ezen a napon folytatódott vagy esett az eső, az bizony megerősítette a 40 napos csapadékos időszakot. És egykoron dologtiltó szokás is kapcsolódott ehhez a naphoz, legalábbis egyes tájegységeken a lencse és a bab vetésének utolsó határidejeként tartották számon június 9-ét, mert hogy ezután már nem várnak tőle jó termést. És ahogy említettem, akkreditáció világnap van, legalábbis ezen a napon ünneplik nagyon sok helyütt a nemzetközi akkreditációt, amely a kereskedelem biztonságát és a szabványok egységességét garantálja a világpiacon. Ezen a napon fedezték fel 1534-ben a Szent Lőrinc folyót, mert hogy e napon hajózott be először a folyó torkolatába Jacques Cartier, francia felfedező, és ezzel megnyitotta az utat Kanada európai gyarmatosítása előtt. Hát ennyit a jeles napokról, meg az érdekességekről. Bizonyára van még ennél jóval több is, csak néhányat emeltem ki a sok közül. Mindenkinek csodás délutánt is, jó rádiózást a folytatásban is. Magna Cum Laude-val jövünk és mezőmiséjékkel, és itt lesz Jazz Glean, aztán jön Kökény Attila, emberek, és 15 órakor jövünk majd a terepjáróval, és 4 aktuális helyi vonatkozású hírrel. Maradjanak velünk!

0: Tini Express.
1: Tini Express.
2: Tini Express.
3: Kedden
1: 17 órakor.
3: Biztos. Biztos?
1: 100%.
4: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Tini Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam és jónak találtam. A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
5: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt. Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
6: A tanév vége a 9-esek számára rendhagyó lesz, hiszen búcsút intenek az iskolától, amely a tudás és barátkozás bölcsője volt számukra. Ez egyben azt is jelenti, hogy elköszönnek a Tini Express-től. Ősztől ugyanis már középiskolások lesznek. A végzősök a műsorban szerzett élményeiket osztják meg a két házigazda, Sofia és Manuela társaságában.
2: Tini Express!
0: Tini Express!
1: Tini Express!

0: reklám.
1: Ako moje srdce slomíš, ako moje srdce slomíš lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Aszre Börbe Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakúni se ljúbavi na ramenumo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a keddi hírmagazin jelentkezik, ma 4 témával várjuk Önöket. A lendvai Termál Resort vezetésében változás történt. A korábbi vezérigazgatót Heffelle Kis Ferenc váltotta, aki nemrég vette át a tisztséget. Ftichár Ines a vezérigazgatót a resort jelenlegi helyzetéről, valamint a tervezett változásokról és fejlesztésekről kérdezte.
1: Heffelle Kis Ferenc vezérigazgató szerint a lendvai komplexum adottságai hosszú távon is jó alapot jelenthetnek a fejlődéshez. A következő időszakban több területen és új irányokban gondolkodnak.
2: Szerintem az erőssége az egyértelmű maga a környezet és a gyógyvíz. Ha egy fürdőről beszélünk, akkor ott a legelső erőforrás az a víz, és itt van. És nem csak, hogy van, hanem sok van, és egy nagyon különleges összetételű víz, ahogy én ezt most megismertem. És amiben elkezdtünk dolgozni a értékesítési és a marketinges kollégákkal, vezetőkkel, az a gyógyvíznek, mint brandnek, mint terméknek a fejlesztése. És hát ezzel párhuzamosan természetesen a gyógyászat fejlesztése, a rekreáció és a rehabilitáció az ideális ötvözése. Magyarországon van egy olyan intézmény, amit úgy hívnak, hogy nappali kórház. Ez azt jelenti, hogy az odaérkező kezeléseket igénybe vevő betegek, akik általában valamilyen baleset utáni kezelés vagy mozgásszervi megbetegedésben szenvednek, őnekik nyújtunk egy napi 4 órában kezeléseket, de vizes alapú kezelések ezek. Ennek a modellnek a beültetését is tervezzük az elkövetkező időszakban.
1: A tervek között nem csak új szolgáltatások szerepelnek. A vezetőség a létesítmény működésének hatékonyabb átételén, valamint a vendégek számára is érzékelhető fejlesztéseken dolgozik.
2: Igen, nekem nem ismeretlen a fürdőnek, illetve a hotelnek a műszaki állapota, hiszen a tulajdonos több mint fél évvel ezelőtt ide delegált, hogy térképezzem föl az állapotokat. A tulajdonos az elmúlt években nagyon nagy energiákat és pénzeszközöket is fordított műszaki fejlesztésekre, de

0: úgy látom, hogy vannak még feladatok. Ezek a feladatok egyrészt, ami nagyon fontos, a fenntarthatóságot célozzák, második része az energetikai oldal, tehát hogy minél kedvező energiafelhasználással üzemeljen a létesítmény, a harmadik oldal pedig a szállodának az optikája, a negyedik pedig a férőszámnak a növelése. Tehát ugye nekünk itt van egy olyan, az úgynevezett C-szárnyunk, ami már évek óta nem működik, és ezt szeretnénk bevonni a szolgáltatásba. Pontosnak tartom az első benyomást. Itt is vannak zavaró dolgok, jelenségek. Azt szeretném, hogyha az első javulás az ezen a területen lenne látható. A másik pedig az, hogy a hotelnek van egy szezonalitása. Ja, nyilvánvalóan a legnagyobb szezon az most következik a nyári szezon, és van ugye a téli szezon, amikor az a karácsonytól január elejéig, közepéig terjedő időszak. Én szeretném, hogyha a nyári szezon egy kicsit hosszabb lenne. Ugye van egy medencénk, a úgynevezett olimpiai medence, ami jelenleg, illetve korábban nagyjából 100 napot üzemelt. Ezt én szeretném 6 hónapra kihúzni, ezzel csökkentjük a szezonalitást, és erre valószínűleg már most össze számíthatnak a ide látogató vendégek.
1: A nyári szezon beköszöntével a foglalási adatok is biztatók. A resort több újdonsággal készül a vendégek fogadására.
0: Jók a számok, és a foglaltságban is úgy látom, hogy egy fölfele futó tendenciát láthatunk. A szállodának a honlapján található úgynevezett foglalási rendszert, azt nagyon rövid időn belül le fogjuk cserélni, mert abban vannak problémáim. Egy kicsit nehézkesnek találom. Szeretnénk egyszerűsíteni. Ezen dolgozunk. Ha ez megtörténik, akkor arra számítok, hogy még több és több foglalás lesz, illetve kevesebb lesz a lemondás. Mert azt tapasztalom egyébként, hogy a foglalásoknak egy jó része az nem az internetes térbe történik, nem online történik, hanem jelentős része személyesen vagy telefonon. Egyelőre úgy néz ki, hogy a strand területen minden műszaki feltétel adott ahhoz, hogy mi egy balesetmentes, tisztességes szezont le tudjunk vinni. Bővítettük a kültéri vendéglátó egységeket, illetve telepítettünk egy úgynevezett barbecue házat. Ez a téli-nyári medence mellett található. Véleményem szerint egy nagyon népszerű egység lesz. Az egyik egységben italokat, csapolcsört és társait fogjuk felszolgálni, a másikban pedig ilyen food, street jellegű ételeket. És nagyon remélem, hogy egy nagyon eredményes szezon fogunk zárni szeptember elején.
2: Sevedno Alice, Megmaradt Alice-nak a címe, a szlovén bérletes program idényzáró előadásaként tegnap este Lendván bemutatott drámának. Mátyás Zsupáncsics rendezésében Polona Juh játszotta a címszerepet. Az előadás után a közönség arcáról leolvasható volt, hogy még sokáig bennük élnek majd a látottak. A részletek Botka Ágnestől.
3: Merő véletlen, hogy egy azon napon találkozott két teljesen különálló és mégis egymásra utaló esemény. Az egyikben délelőtt volt részem, amikor a tanulmányi versenydíj kiosztóján az idő viszonylagosságát és a döntéshozatal súlyát mérlegelték a drámapedagógia vezetői és résztvevői. Szeretnénk-e tudni, milyen lenne a világunk, és benne mi 100 év múlva? Ki lenne kíváncsi arra, meddig tartana élete? Miért? Mindaz, ami az iskolások gondolkodásában, élettapasztalatok hiányában esetleg megmosolyogtató, az érettebb korban már egy élet kulcskérdéseivé válnak. Erről szól a Megmaradt Alice-nek című dráma, amit a Ljubljanai SNG dráma társulata adott elő Mátyás Zupáncsics rendezésében. A történet főszereplője Alice, ahogyan a címből is kiderül. Aki látta az azonos című filmet Julianne Moore-ral, ismeri a történetet. Elismert nyelvész professzorról szól, aki a kognitív tudományok terén kutat a férjével. Előzménye egy regény, amit Lisa Genova idegkutató jelentetett meg 2007-ben, és írta le benne, miként változtatta meg az életét a betegség Alice Howland ismert nyelvésznek, aki egyszerre felejteni kezdte a szavakat, és elveszett azokban a terekben is, ahol naponta közlekedett. A regény sikerét talán az aratta, hogy a szerzője, aki eredetileg nem író volt, olyan elbeszélési formát választott hozzá, amelyben teret adott nem csak a főhős, hanem a legközelebbi hozzátartozók traumáinak a megélésére is, amit Alice betegsége hozott magával. 2013-ban Christine Mary Dunford színpadra írta át a szöveget, a jelenre összpontosítva, a betegség jellegéből kiindulva, amely a múlt összemosódását és a bizonytalan jövőt hozza magával. Valamennyi betegség esetében, legyen szó könnyebbről vagy súlyosról, az első jóindulatú tanács, hogy igyekezzünk megtartani lelki egyensúlyunkat annak reményében, hogy a stabil, függetlenített lélek enyhíti a test megpróbáltatásait. Ki több, ki kevesebb sikerrel jár ezen az úton, de az Alzheimer olyan jellegű kór, amely éppen a gondolkodást, a józan ítélő képességet, a sebezhető lelket kezdi ki és pusztítja el. Az apró, jelentéktelen, alig felismerhető jelekkel kezdődik, és addig a kegyetlen valóságig fokozódik, amikor az anya már a saját gyerekét sem ismeri fel. Emlékeznek az Alice Csodaországban című mesére, ahol furcsa hősök jelennek meg a kislány álmában. Hol kicsinek érzi magát, mikor egyszerre minden elérhetetlenül nagy lesz körülötte, aztán fordítva. Az Alzheimer hasonlóképpen teszi kiszolgáltatottá az embert, még ha történetesen éppen a kognitív, azaz a megismerés, a gondolkodás tudományos kutatója is az érintett. Polonnai juh, szelíd hangja, diszkrét színpadi jelenléte ellenére fokozni tudja ezt a gyötrelmes utat, amelyben Bojan Emeršić a férj kíséri önzetlenül. Mégis felmerül benne a kérdés, vállalhatja-e saját életének kötelezettségeit, vagy felfüggeszti azokat. Hasonló kétségek fogalmazódnak meg a már felnőtt gyerekekben, Tomászban, Domen Novák és Lidiában, Éva Jesenovec. Milyen áldozatot kell hozni az anyáért? Nincs egyértelmű válasz, és nem is ez a lényeg. Maya Sever, Alice belső hangja a jövőből szól vissza, aki már tudja, mi fog következni. Nincs ennél szívszorítóbb. Ebben a darabban minden összeáll. Bianca Adžić Ursulov kosztümjei, Vanya Novák zenéje, Janya Korun racionális díszletképe. Méltó befejezése ez az előadás a szlovén színházi idénynek lent van.
2: Az eredmények nem csupán a tehetségnek köszönhetők, hanem a sok tanulásnak, fegyelemnek és felelősségtudatnak, fogalmazott köszöntőjében Magyar János lendvakösség polgármestere a legkiválóbb általános iskolai tanulók részére szervezett fogadáson. A Városháza előtt a polgármester és az alpolgármester azokat a végzősöket fogadta, akik 9 éven át kitűnők voltak, valamint a Lendvai Zeneiskola azon növendékeit, akik tanulmányaik során kiváló eredményeket értek el. Szőke Krisztina összeállítása.
4: Egy hála és büszkeség számunkra, hogy egyesek törekedtek a szabad idejükben is, hogy tudást szerezzenek, és ez gondolom büszkeség városunkra, környezetünkre, persze a szüleiknek, és persze a tanítóknak is, és úgyhogy szerintem ez jogos, hogy ilyen lépést teszünk, és egy szerény, de jelképes ajándékkal járulunk ahhoz, hogy emlékezzenek erre a pillanatra.
5: Hangsúlyozta Magyar János polgármester. A városfő az alpolgármesterrel fogadta és gratulált a legszorgalmasabb és kimagasló eredményeket elérő tanulóknak. Polgármesteri 5-ös emlékplakettet, belépőket és egy kiadványt a Lendvai Zeneiskola 12 növendéke, valamint 25 általános iskolás vehetett át. Köztük 20-an a Lendvai 1-es iskolából, 2-2 a Göntérházi, illetve a Velika Polanai iskolából, továbbá egy tanuló, aki Moravské Toplicére jár iskolába. A díjazott tanulók közül először azok szólalnak meg, akik 9 évig kitűnők voltak. Pörse Szofia, a Göntérházi iskola végzőse.
6: Büszke vagyok magamra, hogy ennyit elértem, hogy kitűnő voltam ennyi években. Sokat kellett ezért tanulnom. Most megyek a lendvai gimnáziumba, azután pedig szeretnék jogot tanulni.
5: Gályás Krabán, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9. A osztályát látogatja.
7: Mindenképpen sok erőfeszítésembe került az, hogy ilyen eredményt érjek el. Bevallom, az órákon általában fáradt vagyok, hiszen korán kezdődik a tanítás. De aztán igyekszem bepotolni mindent. Sokat tanulok. Örülök, ha jó osztályzatot kapok. Ha kevésbé jót, akkor pedig majd legközelebb jobb lesz. Sosem hagytam, hogy egy 3-as vagy 2-es elvegye a kedvemet a tanulástól. Mindig tudtam, hogy a saját jövőmért tanulok. Ezért igyekeztem. Gimnáziumba iratkoztam a lendvai kétnyelvű középiskolába. Később pedig Ljubljanába indulok tovább tanulni, állatorvos szeretnék lenni.
5: Gája a sportban, pontosabban a cselgáncsban is tündökölt. Vajon folytatja-e ezt a pályafutását?
7: Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy folytassam ezen a téren is. Február óta sajnos nem edzek izomszakadás miatt. Még csak szeptemberben folytathatom az edzéseket. Igyekszem újra lábra állni. Ha jól megy, majd büszke leszek magamra. Ha pedig nem, biztos várnak rám még ennél jobb dolgok is az életben. Az idő majd megmutatja, mi lesz.
5: Polgármesteri ötöst kaptak a Lendvai Zeneiskola azon növendékei is, akik befejezték az alapfokú, illetve a felsőfokú zeneiskolai képzést.
8: Én Bazsika Anna vagyok, 7. vagyok az általános iskolában, és most a zeneiskolában a 6. osztályt fejeztem be.
9: Milyen volt ez a 6 év, amit a zeneiskolában töltöttél?
8: Szerintem nagyon élvezetés volt, bár a versenyeknél stressz is volt, meg hasonló dolgok is, de úgy teljesen élveztem ezt a 6 évet. Nagyon sok dolgot megtanultam, például most legjobban azt élveztem, hogy most például szeretek másokkal is játszani, hogyha például, mert akkor nem hangzik annyira, hogyha tévedsz, de mert jó érzés valaki mással is játszani, bár nagyon szeretek játszani a zongorára, úgyhogy nagyon szép emlékeim lesznek.
9: Melyik verseny, fellépés marad így az emlékedben majd?
8: Mindegyik verseny külön a fejemben maradt, talán a legjobban a tavalyi, mert ottan tényleg egy olyan nagyon jó darabot játszottam, ami tényleg a kedvencem volt.
9: Hogyan tovább? Folytatod a zenei tevékenykedésedet?
8: Folytatni fogom. Most még hozzáadok 2 évet a zeneiskolához, hogy még tovább megyek a zeneiskolában, szóval most, amikor majd általános iskolában 9. osztályban leszek, akkor fogom befejezni a zeneiskolát.
9: És utána?
8: Majd valamit még kigondolok, de biztos valami majd lesz zenével kapcsolatban.

0: Magyar János polgármester a tanulókhoz azzal az üzenettel fordult, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, a bátorságukat és a tudás iránti vágyukat. Továbbá elmondta.
1: Az élet folyamán örök tanulás van. Bármere is megyünk, bárhol is vagyunk, mindig a gyökereinkre, ahonnét indulunk, ahhoz fűződnünk kell. Fűződnünk kell az anyanyelvre, a környezetre, ahol a gondatlan fiatalságot éltük. Bárhova is az útjuk vezet az oktatás során, vagy pedig a munkavállalás során, sohasem ne feledkezzenek még arról a környezetről. Az első barátságok, az első szerelmet és a legjobb jegyeket szerezték. És úgy mindenkinek ez egyébként fontos, nem csak a kitűnő, kiváló tanulóknak, hanem azoknak is, akik majd még kibontakoznak és nagyon jó eredményeket érnek el, és tudják, hogy Lendva város, városháza és Lendva polgárai szíve mindig nyitottan várja őket vissza környezetünkbe.
0: A kimagasló eredményeket elérő tanulóknak mi is gratulálunk, és további sikereket kívánunk az életútjukon.
2: A főkaszálás komoly természetmentő akció is lehet. A Goricskói Naturpark szakmunkatársai pontosan ezt végzik, hiszen egy különleges, mozaikos módszer szerint kaszálnak le 42 hektárnyi magára hagyott rétet. Az aranyvesző kaszálásával a helyi ökoszisztémát állítják helyre. A cél nem a szép pázsit, hanem a ritka pillangók, madarak és növények megmentése az agresszív gyomoktól. Hogy hogyan lesz egy elhanyagolt, gazos területből újra virágzó, élőlényektől nyüzsgő rét, arról Gregor Domenko, az intézet szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
3: A réteket a védett növény és állatfajok fennmaradása érdekében kaszáljuk. Különösen a hangyaboglárkák, valamint a lápi tarkalepke védelme a cél, utóbbit már évekkel ezelőtt a kipusztulás veszélyeztette, ám a különböző védelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült megmenteni a fajt. Ezúttal is arra törekszünk, hogy visszatelepítsük őket azokra a rétekre, ahol korábban is őshonosak voltak.
2: Mely réteket kaszálják?
3: Azokat a réteket kaszáljuk, amelyeket benőtt az aranyvesző. Ha ugyanis ez az inváziós növény egyszer elszaporodik, semmilyen más fajt nem enged megmaradni vagy növekedni, így teljesen kiszorítja a többi növényt a területről. Itt az elhanyagolt rétek helyreállításának első fázisáról van szó. Tervünk az, hogy idén és talán még jövőre is legalább háromszor lekaszáljuk azokat. Bízunk benne, hogy ezzel a módszerrel javítjuk és fenntartjuk a gyepek állapotát, és jelentősen csökkentjük az aranyvesző arányát, miközben a rétek újra fajgazdaggá válnak. Ezt követően a fenntartó kaszálásra már évente csak két alkalommal lesz szükség.
2: Évente két alkalommal kaszálják azon réteket, amelyek számos lepkefajnak biztosítanak otthont. A nagyon száraz rétek június második felében vagy július elején kezdik el kaszálni, majd augusztus végén, szeptember elején, s végül szeptember második felében várható még egy kaszálás. A szárazföldi élőhelyek és vizes élőhelyek helyreállítása Goricskon a Povezáni projekt keretében valósul meg. A 2025. április 1-től 2029. március 31-ig tartó projektet a Goricskói Naturpark vezeti. De emellett részt vesz még a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara Muraszombati Egysége, valamint Rogásovci község is. A Goricskói Naturpark a réti élőhely típusok további javítása érdekében további 32 hektárnyi rét tulajdonosát vagy használóját szólítja meg, hogy csatlakozzanak a közös agrárpolitika stratégiai tervének természetvédelmi beavatkozásaihoz. A réti élőhely típusok még nagyobb mértékű javítása érdekében a projekt további szakaszában a rétek részleges helyreállítása vetőmag keverékek felülvetésével is megvalósul, mondta rádiónknak Gregor Dománko, a Goricskoi Naturpark szakmunkatársa.
4: Keddi hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
5: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a Muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a Muraszombati Önsegélyző Csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

Egyszer élünk az életben, ez volt az Értsd meg című dal a Budai Mártontól, aki egyébként színész énekes, és őt mindjárt a Portugal The Man követi, és a Feel It Still című daluk. 3 perccel vagyunk most 3:30 után. Kint most nálunk kisütött a nap, és egész hevesen tűz, és én nem irigylem azokat, akik most éppen kinti munkát végeznek. Itt lentben is zajlanak ugye a felújítási munkálatok, az útmunkálatok, úgyhogy lezárásokra, terelésekre számítsanak. És hát bizony ebben a melegben mondjuk egy jó forró bitumen mellett állni, hát nem egy egyszerű feladat, úgyhogy aki légkondicionált irodában dolgozik, talán nem is érdemes panaszkodni, vannak, akik sokkal nehezebb körülmények között végzik a munkájukat. És hogyha éppen önöknél van egy jó barack hideg víz, akkor akár lehet szívességből adni, hogy bárki más is fel tudjon frissülni. És kell is a folyadék, mert hogy nyárias meleggel indult a hetünk, és ez a nyárias meleg folytatódik. Aztán egy hideg front érkezik, már várhatóan az esti éjszakai óráktól, és emögött visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön napközben jóval hűvösebbre kell számítani, esőkre, záporokra, zivatarokra. A hétvégére is ez a jó hír, azonban visszatér a napos, jellemzően szárazabb időjárás. És hogyha napos idő van, meg száraz idő, és van otthon kert, vagy akár a közeli parkba is ki lehet menni, mert a mezitlábas járásnak rengeteg jótékony hatása van, és szerintem van valami különösen felszabadító abban, amikor nyáron legurúgjuk a papucsot, a cipőt, és mezitláb lépünk a fűre, a homokra, vagy akár a hűvös kőre. Szerintem ez gyerekként mindenkinél ilyen természetes volt, aztán felnőttként elszakadunk ettől a nagyon egyszerű, de jó élménytől, pedig a mezitlábas járás nem csak a kellemes érzés, hanem a testünknek és az idegrendszerünknek is meglepően jót fog tenni, ugyanis a talpunk tele van érzékeny idegvégződésekkel, amelyek folyamatos kapcsolatban állnak az egész testünkkel. Tehát amikor mezitláb járunk különböző felületeken, akkor ezek az ingerek aktiválják az izmokat, javítják az egyensúlyt, segíthetnek a test természetes mozgás mintáinak az újraélesztésében. És hát emellett nagyon sokan mentálisan is nyugtatónak érzik, hogyha mezitlábaznak egyet. A mezitlábas járás egyébként nem egy divatos dolog, vagy különleges technika, hanem egy nagyon-nagyon ősi és ösztönös dolog, és talán ehhez érdemes lenne visszatérni. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát megfogja a fű a talpamat, azt le lehet mosni egyébként, de higgyék el, hogy a mezitlábazásnak rengeteg előnye van, hiszen a talp természetesebben dolgozik, a különböző területek stimulálják az érzékelést, javítja az egyensúlyt, aztán természetes érzetnek nyugtató hatása van, kikapcsolódást ad, ezzel kapcsolódunk a természethez is, van a fűnek, a homoknak, a földnek egy olyan különleges érintése, amit csak ott kaphatunk meg, és hogy milyen felületeken érdemes kipróbálni a mezitlábazást. Hát elsősorban én a füvet javasolnám, mert az puha, meg kellemes, főleg fűnyírás után, mennyire jó végigmenni a frissen nyírt fűben. Természetesen a homok is jó érzés. Nyáron azonban a tengerparti homok az tud forró lenni, nem biztos, hogy a legjobb dolog, de akárha otthon vannak, teraszon is lehet mezitlábazni. Rengeteg pozitív hatása van. Ha mezitlábazunk, sokkal jobban figyelünk a saját érzeteinkre, csökkenteni tudjuk vele a feszültséget, hoz egyfajta ilyen gyermeki szabadságérzetet, lassításra ösztönöz. És hát jó dolog visszatérni talán néhány pillanatra a gyerekkorunkhoz, úgyhogy nyugodtan rúgják le a cipőt, a papucsot, akár a munkahelyen is lehet mezitlábazni, az is pont ugyanolyan jó tud lenni, mert hogyha főleg kényelmetlen, mi nők nagyon szeretünk kényelmetlen cipőkben tipegni, mert hogy az olyan nőies tud lenni, főleg a magas sarkú, hát nyugodtan le lehet venni, higgyék el, hogy a mezitlábazás tesz a legjobbat a testünknek, a talpunknak és az egyensúly érzékünknek. Is, és néha valóban jó egy picit kapcsolódni a talajjal, és hogyha van otthon tényleg füves terület, akkor bátran próbálják ki. És közben hallgassák az MMR-t, ahol most, ahogy ígértem, a Portugal The Man slágere jön.

Hát ezt a dalt nem kezdjük újra, az már biztos, ez volt a Bohemian Betyás, viszont folytatjuk még egy kis zenével, 15 óra 51 perc van, aztán hamarosan 16 órakor jövünk már az aktuális friss hírekkel, és a kedd, akkor a hírek után majd az ökopercek jelentkezik. És emellett azt látom, hogy most újra befelhősödött nálunk az ég, elég rendesen, de nem csak a Lendvára jellemző ez, hanem a közeli Muraszombatban is borús az idő, sőt egyre több helyen az országban megjelennek már a fátyol, és az intenzív gomoly felhők, viszont meleg van, 29 fokot mutatnak a hőmérők Lendván. És közeledik az eső, mostani számítások szerint este 7-8 óra körül éri el térségünket a hidegfront, és helyenként okozhat akár hevesebb esőket, záporokat, zivatarokat is. Na de addig még van bőven időnk, úgyhogy remélem azt együtt töltjük. A hangtechnikus kolléga Györkös Garán, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, és sok-sok jó zenét. Hát, ha kíváncsi akar, hogy mi történt idehaza és a nagyvilágban, akkor Olete Zsuzsanna 4 órakor hozza a friss híreket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés keddi rendkívüli ülésén a képviselők sürgősségi ügyrendi eljárással döntenek az államigazgatási törvény módosításáról, majd szavaznak arról a határozatról is, amely szerint a munkaviszonyról és a helyi választásokról szóló törvény módosításait rövidített eljárásban tárgyalják meg. Orbán Viktor a jövő héten Brüsszelbe utazik, ami a választási vereség óta az első külföldi szereplése lesz a Fidesz elnökeként, írta meg a Euronews. A volt miniszterelnök a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján vesz részt, ahol a résztvevők az uniós csúcs előtt egyeztetik álláspontjukat. Ugyanakkor a június 18-án kezdődő uniós csúcs találkozón már Magyar Péter képviseli Magyarországot. A volt magyar miniszterelnök a szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart, közölte ma Havasi Bertalan kommunikációs igazgató. Az év első 5 hónapjában a tavalyinál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el déli szomszédunknál. Ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte ma a Horvát Turisztikai Közösség. A HTZ adatai szerint a vendégek száma 5%-kal, a vendégészakáké 7%-kal volt több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A tengerparton 12,2 millió vendégészakát regisztráltak, ami 8%-os növekedés 2025 azonos időszakához képest, míg a kontinentális úti célokon 3%-kal nőtt a vendégészakák száma. A legtöbb vendégészakát az év első 5 hónapjában Isztriában regisztrálták, 4,1 milliót. Ezt Split Dalmácia megye követte, 2,2 millió, majd a Kvarner térsége 2,1 millió vendégészakával. A turisták körében a legnépszerűbb úticél Dubrovnik, Zágráb, Rovinj, Split, Poreč és Zadar volt. A külföldi vendégek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégészakát, szám szerint 2,7 milliót. Őket a belföldi vendégek követték 2,5 millió vendégészakával, majd a szlovénok 1,3 millióval, az osztrákok 1,1 millióval, a britek több mint 670 ezerrel, valamint az amerikaiak több mint 540 ezerrel. Hétfőn este újabb földrengést regisztráltak Görögországban. A Richter skála szerinti 3,9-es

0: erősségi földmozgás 19 óra 48 perckor rázta meg Évi a szigetét, amelyet alig 10 perccel később egy 3,3-es erősségi utórengés követett. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ adatai alapján a földmozgás fészke nagyjából 5 kilométeres mélységben volt a felszín alatt. Szerencsére eddig nem érkezett jelentés sem anyagi károkról, sem személyi sérülésekről, de az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az MSC tájékoztatás szerint már hétfő reggel is volt egy 4,3-es magnitudójú rengés a térségben. A hétvégén is sorozatos földmozgások sújtották az országot. Vasárnap Halkida közelében mérték a legerősebb 5,1-es rengést.
1: Időjárás.
0: Délután többnyire felhős lesz az ég felettünk, késő délutántól főként Észak-Kelet-Szlovéniában már helyi záporokra, néha zivatarokra is számítani lehet. A legmagasabb napi hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: MMR.

0: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Teen Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam és jónak találtam. A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
1: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt. Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
2: A tanév vége a 9-esek számára rendhagyó lesz, hiszen búcsút intenek az iskolától, amely a tudás és barátkozás bölcsője volt számukra. Ez egyben azt is jelenti, hogy elköszönnek a Tini Express-től. Ősztől ugyanis már középiskolások lesznek. A végzősök a műsorban szerzett élményeiket osztják meg a két házigazda, Sofia és Manuela társaságában.
3: Tini Express!

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a Muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a Muraszombati Önsegélyző Csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a Muraszombati Önsegélyző Csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Nyár van, és a kertekben előkerültek a grillsütők. A faszén illata, a sercegő hús hangja, a közösségi összejövetelek, mindez hozzátartozik a mi nyarunkhoz. Nem is célom, hogy elvegyük ennek az örömét. De mint mindenben, itt is érdemes egyszer megnézni, mi történik valójában a füstben, az ételben, a kertünkben. Mert néhány egyszerű fogással egészségesebben és környezettudatosabban is lehet grillezni. És a legtöbbször nem is kerül többbe. Sőt, üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A grillezés közbeni kellemes füstillatban sajnos nem csupán nyári hangulat van. Kétféle káros anyag is keletkezik, amelyekről érdemes tudni. Az egyik akkor képződik, amikor a lecsepegő zsír vagy páclé a parázsba kerül és megég. A felszálló füst visszaszáll a hús felületére, és ebben a füstben bizony rákkeltő anyagok vannak, amelyek egy részét belélegezzük, más részét pedig az étellel együtt megesszük. Szaknyelven ezeket PAH vegyületeknek nevezik, ha valaki utána szeretne nézni. A másik káros anyagcsoport másképp keletkezik, nem a füstből, hanem magából a húsból. A hús fehérjéi és cukrai 200 fok felett, ott, ahol a hús megpirul vagy megég a rácson, olyan vegyületekké alakulnak, amelyek károsíthatják sejtjeinket, hosszú távon pedig növelhetik bizonyos daganatos betegségek kockázatát. Ezeket a vegyületeket heterociklusos aromás aminoknak hívják. A lényeg azonban egyszerű, minél jobban megég a hús, annál több keletkezik ezekből az anyagokból. Érdemes tudni azt is, hogy ezek nem csak az ételen keresztül jutnak be a szervezetünkbe. Belélegezzük őket, a bőrünkön át is felszívódnak, és a ruhánkra is lerakódnak. Aki például sokat áll a füst felett, az nem csak az ételből, hanem a levegőből is felveszi ezeket. Külön szót érdemelnek a nitrites pác sóval kezelt termékek, a bolti virsli, a gyári kolbász, a bacon. Ezeket különösen nem ajánlott grillen sütni, mert magas hőmérsékleten olyan anyagok keletkeznek belőlük, amelyek szintén rákkeltőnek bizonyultak. De a grillezésnek nem csak egészségügyi, hanem környezeti oldala is van. A Sheffield Egyetem kutatása szerint egy 4 fős grillvacsora elkészítése során annyi üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, mintha autóval 130 kilométert tettünk volna meg. Ez elsősorban a húsfogyasztásból adódik, de a tüzelőanyag megválasztása is számít. Grillezéshez a faszén a legnépszerűbb, de egyben a legtöbb füstöt és a legtöbb káros anyagot is termeli. Ráadásul a gyári faszén előállítása energiaigényes folyamat, és nem mindig ellenőrzött forrásból származó fából készül. És akkor még nem szóltunk a begyújtó folyadékról, amit sokan rálocsolnak. Ez egy petróleum származék, melynek égés termékeit szintén belélegezzük, és amely befolyásolhatja az étel ízét is. Sokkal jobb megoldás a hagyományos begyújtó. Papír, szárazfa, gyújtós. Vagy a kéményes begyújtó eszköz, amellyel gyorsan és folyadék nélkül is lángra kaphat a faszén. A gáz, propán vagy földgáz kevesebb füstöt és kevesebb káros anyagot bocsát ki közvetlenül sütés közben. Környezeti szempontból ez jobb választás a faszénnél, még ha az íze nem is ugyanolyan. Az elektromos grill füstmentes, ami kis teraszon valóban előny. Ugyanakkor az áramtermelés is jár kibocsátással, így ez sem teljesen semleges megoldás. Aki teheti, érdemes megfontolnia a kerti kemencét, vagy a pizza kemencét. Ez nem csak trendi megoldás, hanem sok szempontból valóban jobb alternatíva. A kerti kemencében az étel nem közvetlenül lángon sül, hanem egyenletes, sugárzó hőben. Ez egyrészt jobb ízt ad, a hús szaftos marad, a pizza alja ropogós lesz, másrészt lényegesen kevesebb káros anyag képződik, mint a közvetlen lángon való grillezésnél. Ha száraz, helyi tűzifával fűtjük, amit a kertből vagy a közelből szerzünk be, a széndioxid mérleg is kedvezőbb, mint a gyári faszén esetében. A fa elégetésekor felszabaduló széndioxid ugyanis ugyanannyi, mint amennyit a fa növekedése során megkötött. Ez egy zárt kör, szemben a fosszilis tüzelőanyagokkal. A kerti kemence tartós beruházás, de aki maga építi, természetes anyagokból, téglából, agyagból, homokból, az egyszerre takarékos és fenntartható megoldást választ. Egy ilyen kemence akár több évtizedig kiszolgálja a családot, és nem kell hozzá évente faszenet vagy gázpalackot venni. De hasonlóan jó megoldás lehet egy hordozható pizza kemence is, ha nem tudunk vagy nem akarunk kemencét építeni. A grillezés egészségügyi kockázatait leginkább azzal csökkenthetjük, hogy megválogatjuk, mi kerül a rácsra és hogyan. A zsíros, feldolgozott húsok, a nagyüzemi kolbász, virsli, békön a legkockázatosabbak, mert sok zsírt csepegtetnek a parázsra, és az említett nitrites pártsót tartalmazzák. Helyettük érdemes csirkét, halat, zöldségeket vagy gombát választani. Ezek nem csak egészségesebbek, hanem a rácson is meglepően jól megállják a helyüket. A pácolás sokat segít, de nem a bolti adalékanyagos páccal, hanem természetesen. Citromlével, ecettel, olívaolajjal, fokhagymával és fűszernövényekkel. A savas összetevők csökkentik a káros anyagok képződését, az olaj pedig mérsékli a kiszáradást és a megégést. Süssük lassan, kisebb lángon, ne siessük el. Minél magasabb a hőmérséklet, annál több káros anyag keletkezik. A zsírdarabokat érdemes előre levágni, hogy ne csepegjen a parázsra és ne lobbanjon fel a láng. Ami esetleg megégett, elszenesedett, azt vágjuk le és ne edjük meg. Grillezés után érdemes ruhát váltani és megmosakodni. A füstben lévő anyagok a bőrre és a ruhára is lerakódnak. A grillrács tisztításához nem kell durva vegyszeres tisztítószer. Szódabikarbónás, mosószódás vízzel, vagy akár egy félbevágott citrommal árdőzsölve is rendbe jön. A kerti grillezés maradjon meg annak, ami. Közösségi élménynek, a nyár egyik örömének. De érdemes tudni, mi történik a füstben és a rácson, és néhány apró döntéssel egészségesebben, környezettudatosabban is meg lehet csinálni. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni. Elég, ha legközelebb a zsíros bolti kolbász helyett valami más kerül a rácsra. És a parázs felett állás helyett inkább a kerti székből figyeljük, ahogy sül. Jó sütögetést, jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.

Ez volt a kanyar Szedertől, hát mi egyenesben vagyunk, inkább így mondom, mint kanyarban, de aztán ki tudja, hogyha autóznak, akkor lehet, hogy éppen kanyarodnak is közben, és mi is veszünk egy jó nagy kanyart, immáron a foci felé. Hamarosan ugye a foci VB is elstartol, ha jól tudom, pénteken lesz majd a hivatalos megnyitó, és július 16-án meg a döntő, de ebben nem vagyok biztos. Abban biztos, viszont igen, hogy Modric beérte Messit, ugyanis a horvát labdarúgó válogatott csapat kapitánya a szlovénok elleni VB felkészülési találkozón vasárnap 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel pedig beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit. A statisztikák szerint a két sztárjátékosnál többször csak Cristiano Ronaldo szerepelt a válogatottban. A portugálok támadója 227 mérkőzéssel tartja a világrekordot. A meccsszámukat mindhárman hamarosan növelhetik, mivel nemzeti csapatukkal egyformán ott lesznek, bocsánat, csütörtökön, rajtoló és július 19-én záruló világbajnokságon, tehát nem pénteken, csütörtökön fog rajtolni. A varasdi találkozón, amelyet a horvátok nyertek 2-1-re, a kezdőként pályára lépő 40 éves Modric szerezte a hazaiak vezető gólját, amely karrierjének 29. válogatott beli találata volt. A játékmester egyként tagja volt annak az együttesnek, amely 8 éve ezüst, 4 esztendeje pedig bronzérmet szerzett a világbajnokságon. Hát az idei lesz az 5. világbajnoksága. A horvátok Angliával, Panamával és Gánával játszanak a VB csoportkörében. Meglátjuk, hogy mire lesz elég az a tudás, ami a horvátoknál van, de talán az iránymutató, amit említettem, hogy 8 éve ugye nagyon szépen meneteltek, ezüstérmet szereztek, gyakorlatilag a VB döntőt bukták el ezzel, 4 esztendeje pedig a bronzéremig jutottak. Hát ha most megnézzük, akkor Panamával, Gánával talán fel tudják venni a versenyt, Angliával meg meglátjuk, hogy mennyire bírnak a horvátok, de ebből a csoportból szerintem a horvátok simán tovább tudnak majd jutni, bár aztán szokták mondani, hogy a foci is olyan, hogy mindig hozhat meglepetéseket, és az idei VB is hozhat meglepetéseket, úgyhogy aki kedveli, vagy akár nem kedveli a focit, azért a világbajnokság jelentősebb mérkőzéseit érdemes megnézni, és ahogy említettem, csütörtökön rajtol el a foci VB, és július 19-én zárul majd a világbajnokság, és már annyit emlegettem a VB-t, akkor ennek van egy hivatalos dala Shakirától, a Die Die, ami azért meghozza a hangulatot talán azoknak is, akik nem készülnek erre a világverseny nézésre, de higgyék el, hogy maga a nyitó rendezvény is parádés lesz, és majd a záró is, úgyhogy már csak emiatt is érdemes követni a tévécsatornákon a közvetítést. Nagyon sokan csak így tudják nézni, a szerencsések pedig ott a helyszínen, és az a legizgalmasabb, amikor a helyszínen lehet nézni egy jó kis mérkőzést. Úgyhogy nálunk most egy kis foci VB hangulat jön, Shakira és a Die Die.

Hát maradjunk még egy picit a foci VB-nél, hát úgy tűnik, hogy a belső óránkat is majd át kell állítani erre az új üzemmódra, mert hogy ezek a mérkőzések nem a szokványos időpontokban lesznek. Ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én csütörtökön startol el a hivatalos megnyitóval, és a legelső nyitó mérkőzés Mexikóvárosban, a legendás Estadio Azteca stadionban lesz, itt rendezik, és a nyitó meccs párosítása Mexikó, Dél-Afrikai Köztársaság. Rendhagyó lesz az idei megnyitó ünnepség sorozat is, azért mondom, hogy sorozat, mivel a VB-k története során először három ország, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Tehát a FIFA három különálló nagyszabású megnyitót tervez pont emiatt. Az első június 11-én lesz Mexikóban, amelyet június 12-én követ a kanadai Torontóban és az amerikai Los Angelesben nyitó ünnepséggel és az ottani első mérkőzésekkel. A futball történelem eddigi legnagyobb, 48 csapatos tornája egészen július 19-éig tart, amikor is New Yorkban, New Jersey-ben játsszák majd a döntőt. És hát itt van ugye a lényeg, hogy esti, éjszakai, hajnali időpontokban lesznek ezek a találkozók. Nos, a világbajnokság első mérkőzés, a nyitő mérkőzés Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság itteni idő szerint 21 órakor kezdődik, a nyitó ünnepség kezdete pedig 19 óra 30 perc csütörtökön. Azt már lehet tudni, hogy monumentális megnyitó showműsor másfél órával a labdarúgó találkozó indulása előtt veszi kezdetét Mexikóvárosban, hát nagyon látványos lesz az már biztos, és akkor 21 órakor a torna hivatalos legelső mérkőzése az Estadio Azteca stadionjában, Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság. Késő este hajnalban lesznek a legtöbb mérkőzések, a nyitó nap második mérkőzését, ami a Dél-Korea-Csehország találkozó lesz, már késő éjszakai hajnali órákban, itteni idő szerint június 12-én hajnali 4 órakor rendezik, és online felületek közvetítik, a legtöbb sportcsatorna. Hát érdemes figyelni a kezdési időpontokat, mert ilyen szokatlan időpontokban fogják játszani. Nyilván az európai csapatoknak és játékosoknak ez önmagában is egy nagy kihívás, ugye az időeltolódás, hogy hajnalban játszani más országban. Meglátjuk, hogy ez majd hogy fog lecsapódni a játékon, és mit hoznak az idei találkozók, és ezek a meccsnapok. Egy biztos, csütörtökön este elstartol a 2026-os foci VB, érdemes nézni a meccseket. Na hát ez is egykoron VB dal volt, Knán slágere szól, aztán hamarosan jön majd Phil Collins, Groove House, 17 órakor pedig jövünk a friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Pozitív véleményt adott ki ma az Európai Bizottság Szlovénia 6. a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból folyósított nettó mintegy 41 millió euró értékű kifizetési kérelméről. Ljubljana így legkésőbb szeptember végéig benyújthatja utolsó, sorrendben 7. kérelmét a fennmaradó rendelkezésre álló források kifizetésére. Az SZTA Ekonomi tájékoztatása szerint a szlovén vállalatok az idei év első negyedévében az összes árbevételük 44%-át külföldi piacokon generálták. Ez az arány magasabb volt, mint az előző 3/4 év bármelyikében. Az exportorientáció még jelentősebben erősödött a feldolgozóiparban. Ott a mutató elérte a 76%-ot, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke. Az exportorientációs mutató a külpiaci nettó árbevétel és a teljes nettó árbevétel arányát méri. A magasabb érték azt jelenti, hogy a vállalatok jobban függenek a külföldi kereslettől. A fent említett adatok összhangban vannak a Makrogazdasági Elemző és Fejlesztő Intézet megállapításaival, amely szerint az áruexport 1,8%-kal nőtt az első negyed évben, főként a gyógyszerek, a közúti járművek és a fémáruk exportjának köszönhetően. Az UMAR arra is figyelmeztet, hogy áprilisban csökkent a gazdaságba vetett bizalom, és a vállalatok a bizonytalan körülményeket, az alacsony külföldi keresletet és a képzett munkaerő hiányát emelik ki a második negyedévre vonatkozóan. Mint azt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Távirati Irodának megerősítette, alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése a szombati tisztújító kongresszust követően. A szombat délelőtt 10 órakor kezdődő eseményt a Budapesti Kongresszusi Központban rendezik meg, és délután 17 óráig tart. A munkakongresszus nem lesz sajtó nyilvános. A további eseményeket azonban élőben közvetítik, többek között Orbán Viktor közösségi felületén is. Mint kiderült, a tervek alapján a Fidesz kongresszusán alapszabálymódosításról döntenek, melynek következtében megszűnhet a választókerületi rendszer, és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort. Az európai fogyasztók egyre borulátóbbak a gazdasággal kapcsolatban, mivel az emelkedő energiaárak és a geopolitikai feszültségek tovább súlyosbítják az évek óta tartó inflációs nyomást. A pesszimizmus a 3. egymást követő évben nőtt. A mértéke 2026-ban elérte az 56%-ot, a 2025-ös 54 és a 2024-es 49% után. Derül ki a Boston Consulting Group fogyasztói hangulat felméréséből. Bár a kutatás ezúttal Szlovéniára nem terjedt ki, a hazai fogyasztó borulátó, amikor megkérdezik, de optimista, amikor költ, miközben a fogyasztói bizalom az európai átlaggal egybevágóan negatívan alakult az első negyed évben. Libanonban elfogtak egy szír állampolgárt, akit a magyar hatóságok embercsempészés miatt kerestek nemzetközi elfogató parancs alapján. A gyanú szerint a férfi egy olyan bűnszervezetet irányított, amely 2020 és 2022 között illegális migránsok ezreit juttatta be az Európai Unió területére magyar.

0: Magyarországon keresztül. A szervezet olyan embereknek segített, akik nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel az Európai Unió területére történő belépéshez. A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a magyar határon felállított kerítéssel juttatták át a migránsokat, majd Magyarországon keresztül Ausztriába szállították őket. A szervezet több tagját már korábban elfogták. Ellenük az ország különböző bíróságai előtt indult büntető eljárás.
1: Időjárás.
0: Este és éjszaka többnyire felhős lesz az ég, az északi ország részben ismétlődő esőkre is számítani lehet. A szél északkeletire fordul és megélénkül. Szerdán felhős, esős időre van kilátás. Néhány órás napsütésre legfeljebb a déli ország részben lehet számítani, ahol nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22-26 fok között változik. A naposabb Dél-Szlovéniában akár 29 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Csütörtökre virradó éjszaka, északi irányból újabb hidegfront érkezik térségünk fölé, amelyet országszerte záporok, zivatarok kísérnek, néhol felhőszakadás sem kizárt.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
4: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

kis retro zene, egy kis rock and roll, két mai sásztól, Valkusz Milántól és Marics Petitől. Ez volt a Válmár és a Magány Vagány. Hát hogyan ez így össze? Jó kérdés, ugye, hogy valaki magányos, meg még vagány is tud lenni. Hát így viccesen, meg lazán, és őszintén ugye bemutatták, hogy milyen a szingli létnek az előnye, meg a hátránya is. Nagyjából erről szólt az iménti dalocska. Kis Csillaggal jövünk, egy nagy múltú zenekar jön, Lovasi Bandék, és a Nagyon Megy című slengerük, és itt lesz hamarosan a Teen Express is, a műsor koordinátora Szőke Krisztina.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a nyár előtti utolsó műsorban.
0: Ma Pörse Szofia.
1: És Hozia Manuella tart veletek a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
0: Itt a tanév vége, ami a végzősöknek teljesen más jelent, mint az iskola többi tanulójának.
1: Valóban így van, hiszen mi ketten is most búcsúzunk az iskolától, amelyet 9 évig látogattunk.
0: Ez egyben azt is jelenti, hogy mi végzősök búcsúzunk a Tini Express-től.
1: Mivel a Tini Express is nyári szünetre indul, a műsorunkban néhányan azok közül szólalnak meg, akiket ősztől a műsorban már nem hallottok.
0: Maradnak azonban hagyományos témák ebben a műsorban is.
1: Így ajánlunk a figyelmetekbe egy jó kis olvasmányt és egy filmet is.
0: A kedvetekben tartsatok velünk!

0: Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a tanév.
1: A 9-esek számára pedig egyben az általános iskola is.
0: Sőt, a Tini Express-től is búcsút intünk. Ősszel már középiskolások leszünk. Én a Lendvai gimnáziumba megyek, mert még nem tudom, hogy mi akarok lenni.
1: Én pedig Lendvára fodrásznak. Mondd csak, milyen volt számodra a Tini Express? Emlékszel még, milyen volt az, amikor először vezetted ezt a műsort?
0: Először nagyon izgultam, mert nem tudtam, milyen lesz. Érdekesek voltak a történetek és a mese és a film ajánlók. Manuela, te ugye véletlenül csöppentél be ebbe a műsorba. Neked milyen emlékeid vannak arra, amikor az első műsort vettük fel?
1: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Tini Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam és jónak találtam. És így nekem jó, hogy részt veszek a műsorban. Érdekes volt például, amikor elsőnek jöttem ide, és nekem a legjobb fejezet volt az, vagy téma, amikor elsőnek volt ez a Tini Express, csak elfelejtettem a nevét, hogy melyik volt az a téma.
0: Nekem a legérdekesebb a karácsonyi ünnep beszámolása volt.
1: A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
0: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt.
1: Szofia, te vissza szoktad hallgatni a műsorokat?
0: Nem szoktam, mert nem szeretem hallgatni a hangomat. Manuela, és te?
1: Hát eddig csak egyet hallgattam meg, de így általában nem szoktam.
0: Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
1: Nekem a legnehezebb az, hogyha nem jól ejtem ki a szavakat.
0: Hallgassuk meg, milyen emlékekkel köszönnek el a Tini Express-től a végzősök. Szőke Krisztina, Domokos Márk Szilárddal és Polgár Zsomborral a Pártos Malvi iskolából.
1: Valamint Tiske Leonával és Méner Tajsával a Göntérházi iskolából beszélgetett.
2: Hát én nagyon élveztem, egy ilyen érdekes kis extra program volt az iskola mellé.
3: Igaz, hogy nekem egy kicsikét rövidebb volt, én ebben az évben kezdtem. Nagyon érdekes volt, jók voltak a témák, tetszett az egész.
4: Amikor először megtudtam, hogy ezt majd csinálnom kell nekem, hogy beszélek a rádióba, először nagyon féltem, de most már nagyon élvezem, és sajnálom, hogy ez az utolsó.
5: Én is, amikor először megtudtam, én is nagyon elkezdtem izgulni, hogy mi lesz. De most, hogy így vége, így kár, mert nagyon jó volt ezt csinálni.

0: Már nem vagyok annyira félős, meg növelte az önbizalmamat.
1: Nekem is az önbizalmamat növelte.
2: Az érdekességekről csak annyit, hogy én mindegyik anyagnál, amiről beszélgettünk, annál én találtam valami újat, amit megtanultam. De az ilyenek azok mindig fejlesztik az embernek a beszélő képességét, meg a lámpalázát enyhítik.
3: Nekem is ugyanez a lámpaláz miatti félelem segített. Most ez a rádiózás nagyon tetszett, hogy ebbe is tudok fejlődni.
4: Hány műsort hallgattatok vissza?
0: Hát az elején gyakrabban, most már nem annyira szoktam nézni vagy hallgatni.
1: Hát én majdnem mindig meghallgattam, bár most így már a vége felé így néha így el is felejtettem, de ha hallgattam, az így nagyon jó volt hallani, hogy benne vagyok.
2: Ez alatt a 3-4 év alatt szerintem 2, szóval nem nagyon hallgattam őket vissza, nem.
3: Én párat visszahallgattam az elmúlt egy év során, néhányat kihagytam, de azért rendszeresen hallgatom őket.
4: Csak a sajátotokat, vagy a másét is?
3: Általában a sajátunkat, de azért másét is meghallgattam.
4: Milyen volt visszahallani saját magatokat?
2: Hát érdekes mondjuk azt is, hogy az embernek az évek alatt mélyül a hangja, meg bővül a szókincse, de hát persze mindig szokatlan a saját hangodat hallani.
3: Hát nekem érdekes volt, mert én amikor hallottam a saját hangomat, akkor visszaemlékeztem, hogy hogyan történt ez a dolog.
4: Ha még valamikor adódik lehetőségetek bármilyen formában rádiózni, akkor benne lesztek?
2: Persze.
3: Én nyitott vagyok rá, úgyhogy szívesen.
0: Igen.
1: Én is, igen.
0: Ezt mesélték Krisztinának a 9-es műsorvezetők, akik ősztől már középiskolások lesznek.
1: Szofia, mi ketten pedig még utoljára mondunk könyv és filmajánlót.
5: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
6: Könyvajánló.
0: Ma egy olyan kötetet mutatunk be nektek, amely 1960-ban jelent meg először. Azóta több mint 130 ezer példányt adtak el belőle.
1: A különkiadásos Szalma láng című könyvről beszélünk, amelynek szerzője Janikovszky Éva.
0: Halljuk a részleteket.
1: A Szalma láng tele van vidámsággal és nem olcsó viccelődéssel, érzelemmel, de nem érzelgőséggel, szerelemmel, de nem korravén szenvedéllyel, komoly tanulsággal, de nem felnőttes okítgatással.
0: Miről szól a Szalma láng? Palóc Véráról, egy 16 éves szegedi kislányról, aki korához és temperamentumához méltóan egyik nagy szerelemből a másikba esik, míg nem egy rosszul címzett levél és egy névazonosság, a félreértések és hazugságok kellemetlen és fájó zűrzavarába taszítja.
1: Fordulatos ízig-vérig mai regényt olvasunk, ízig-vérig mai lányokról, írta a kötetről Róna Szegi Miklós.
5: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
6: Filmajánló.
0: Jöjjön még a nyár előtti Tini Expressben egy igazi családi kalandfilm.
1: Címe A varázslatos titokfa.
0: Hogy miről szól?
1: Hogy juthat el az ember egy olyan helyre, ahol egymás után különféle világok állnak meg egy kicsit, ő feléphet rájuk, kiélvezheti az épp elért világ összes különleges dílis, amiénktől eltérő szokását és szabályát, aztán ott hagyhatja, hogy megvárja a következőt.
0: Nem bonyolult.
1: Kell hozzá egy elvarázsolt erdő, aminek a közepén áll a varázslatos titokfa.
0: Ha annak feljut a csúcsára, onnan már csak egy végtelen létrát kell megmásznia.
1: Még szerencse, hogy van 3 testvér, aki a semmitől sem riad vissza, ha olyasmit kell csinálnia, amit a szüleik megtiltottak nekik.
0: Márpedig a Thompson szülők csak egy valamit kértek 3 roston gyereküktől, amikor vidékre költöztek, hogy semmiképpen sem menjenek az erdőbe, ahol furcsa lények élnek.
7: Tini Express!
8: Tini Express!
9: Tini Express!
10: Tini Express!
7: Tini Express!
1: Kedves hallgatóink!
0: Ez volt a nyár előtti utolsó Tini Express.
1: Pörse Szofia és Hozia Manuella volt veletek a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
0: Köszönjük, hogy velünk utaztatok ebben a tanévben is.
1: Kitartás az utolsó napokhoz az iskolában.
0: Emlékezetes és meghitt évzárot.
1: És szép nyarat kívánunk nektek.
0: A Tini Express ismét szeptemberben számít a figyelmetekre. Sziasztok!
7: Tini Express!
6: Tini Express!
8: Tini Express!
7: Tini Express!
9: MMR

Ő volt Jude Law, ez pedig a Stressz című dalát. Remélem, hogy így most már lassan 6 órához közeledve senki sem stresszel. Nagyon sokan túl vannak már a mai napi munkán is, a hét elején is, úgyhogy remélem a pihenés következik most már a napi rendben. Akik pedig esetleg még kint tevékenykednek, az időjárás most újra a szebbik arcát mutatja olyan tekintetben, hogy nálunk újra kisütött a nap, bár azért nem azt a nagyon vidám kékeget látjuk, hanem egy kicsit szürkésebb beütése van, és időnként nagyon intenzíven megnövekszik a gomoly felhőzet, ami ugye fenyegető tud lenni abból a szempontból, hogy a meteorológusok most már napok óta emlegetik az estére megérkező hideg frontot, ami változékony, szeles időt tartogat, és helyenként ez a hullámzó front generálhat akár heves zivatarokat is. Számítani kell arra, hogy holnap már mindenütt kipattanhatnak zivatarok, néhol heves események is várhatók, erősen felhős, borús időt kapunk holnapra, és nem csak holnap, hanem még csütörtökön is ez a tendencia folytatódik. Szombattól, illetve péntek délutántól nyugszik meg, majd időjárásunk hétvégére visszakapjuk a száraz időt, jóval több napsütéssel. Szerda délutánig tehát ilyen borúsabb, csapadékosabb időre számíthatunk, és aztán várhatóan holnap délutántól egy újabb front következő hulláma érkezik, így kialakulhatnak viharok, és erre a térségre is az előrejelzések, a műhold térképek mutatják a hevesebb zivatarokat és annak az előfordulási esélyét, de akár országosan is jellemző lehet. A mostani helyzetkép egyébként jobbára helyenként már a borús eget mutatja, a megnövekvő felhőzetet, de a meleg és a kánikula még tartja magát, hiszen országosan ez a 28-29 fok a jellemző, lent van is 28 fokot mutatnak még mindig a hőmérők. Az óra pedig 17 óra 43 percet. A Bermudával folytatjuk, elvisznek bennünket Monte Carlo-ba. Itt lesz a Maszkora és a Tücsökraj, Leona Luiz, a Compact Disco, One Republic, 18 órakor pedig várjuk Önöket a napi hír összefoglalóval.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb jelentéseit Cseresnyés Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ha velünk tartanak a most következő negyed órában, egyebek mellett megtudhatják, hogy
2: pozitív véleményt adott ki ma az Európai Bizottság Szlovénia 41 millió euró értékű kifizetési kérelméről.
1: Orbán Viktor a jövő héten Brüsszelbe utazik.
2: Horvátországban tervezik, hogy megszüntetik a nagy torlódásokat okozó fizetőkapukat.
1: Az európai fogyasztók egyre borulátóbbak a gazdasággal kapcsolatban.
2: Ukrajna olaj létesítményekre mért csapást Oroszország területén.
1: A Fülöp-szigeteken ma tovább folytak a mentési és helyreállítási munkálatok a hétfői földrengés után. A rövid bevezetőt követően szlovén vonatkozású hírekkel indítjuk krónikánkat. Tartsanak velünk! Pozitív véleményt adott ki ma az Európai Bizottság Szlovénia 6. a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból folyósított nettó 41 millió euró értékű kifizetési kérelméről.
2: Ljubljanai legkésőbb szeptember végéig benyújthatja utolsó 7. kérelmét a fennmaradó rendelkezésre álló források kifizetésére.
1: A szlovén országgyűlés keddi rendkívüli ülésén a képviselők sürgősségi ügyrendi eljárással döntöttek az államigazgatási törvény módosításáról.
2: Ezt követően szavaztak arról a határozatról is, mely szerint a munkaviszonyról és a helyi választásokról szóló törvény módosításait rövidített eljárásban véleményezik majd. Az ülés folytatásában a honatják 82 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül megerősítették 4 pótképviselő mandátumát, akik a Janez Janše új kormányába kinevezett képviselők helyére ülnek be a padokba.
1: Az SZTA Economy tájékoztatása szerint a szlovén vállalatok az idei év első negyedévében az összes árbevételük 44%-át külföldi piacokon generálták. Ez az arány magasabb volt, mint az előző 3 negyedév bármelyikében.
2: Az exportorientáció még jelentősebben erősödött a feldolgozóiparban. Ott a mutató elérte a 76%-ot, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke, az SZTA Economy adatai szerint. Az említett adatok összhangban vannak a Makrogazdasági Elemző és Fejlesztő Intézet megállapításaival, amely szerint az áruexport 1,8%-kal nőtt az első negyedévben, főként a gyógyszerek, a közúti járművek és a fémáruk exportjának köszönhetően. Az UMAR arra is figyelmeztet, hogy áprilisban csökkent a gazdaságba vetett bizalom, és a vállalatok a bizonytalan körülményeket, az alacsony külföldi keresletet és a képzett munkaerő hiányát emelik ki a második negyedévre vonatkozóan.
1: Ma megkezdődött az Adria 26 nemzetközi katonai gyakorlat, amelyet a szlovén fegyveres erők 430. haditengerészeti hadosztálya szervezett a partnerországokkal együttműködve.
2: A hadgyakorlat célja az adriai jónkezdeményezés haditengerészeti közötti együttműködés megerősítése. Két fő részből áll, egy számítógépes szimulációs gyakorlatból és egy éles tengeri műveleti és kiképzési szakaszból. A résztvevő országok Albánia, Horvátország, Görögország, Olaszország, Montenegro és Szlovénia. A jövő hétfőig tartó gyakorlat Albániában ér véget, jelentette be a Védelmi Minisztérium.
1: És most szomszédoljunk Magyarországon. Miközben a Magyarországgyűlés keddi ülésén számos fontos kérdés került napirendre, egy váratlan külpolitikai kijelentés is nagy figyelmet kapott.
2: Magyar Péter elárulta, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel nem Budapesten találkozna. A miniszterelnök egy esetleges egyeztetés helyszínéül Beregszászt választaná.
1: Orbán Viktor a jövő héten Brüsszelbe utazik, ami a választási vereség óta az első külföldi szereplése lesz, a Fidesz elnökeként írta meg a Euronews.
2: A volt miniszterelnök a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján vett részt, ahol a résztvevők az uniós csúcs előtt egyeztetik álláspontjukat, ugyanakkor a június 18-án kezdődő

0: Uniós csúcstalálkozón már Magyar Péter képviseli Magyarországot. A volt miniszterelnök a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart, közölte Havasi Bertalan kommunikációs igazgató.
1: Horvátországban tervezik, hogy megszüntetik a nagy torlódásokat okozó fizetőkapukat. Idén nyáron azonban még az érvényben lévő rendszert használhatják az utazók. A horvát kormány hivatalos tájékoztatása szerint a szakaszos átállás legkorábban idén ősszel kezdődik meg, az új modell életbe lépését pedig jövő március 1-ére tervezik, írja az Infostart.
0: A Zágráb-Mácej autópálya, amelyet főként az Ausztria és Szlovénia felől érkezők használnak, az AZM társasághoz tartozik. Az isztriai Y-vonalait a Bina Isztra üzemelteti, még a Magyarországról érkezők által leggyakrabban használt A4-es és A1-es autópályák a Hrvatske autóceszte kezelésében vannak. Emiatt az egyes szakaszok pontos tarifáit a különböző üzemeltetők hivatalos oldalain érdemes ellenőrizni az utazás megkezdése előtt. A horvátországi autópályadíjak rendszere a megtett útszakasz hosszától, a fel- és lehajtási pontoktól, valamint a gépjármű kategóriájától függ. Jó hír az autósoknak, hogy a 2026 nyarára vonatkozó tarifák nem változtak az előző évekhez képest.
1: Az év első 5 hónapjában a tavainál több, 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el az országban. Ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte ma a horvát turisztikai közösség.
0: A HTZ adatai szerint a vendégek száma 5%-kal, a vendégészakáké 7%-kal volt több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A tengerparton 12,2 millió vendégészakát regisztráltak, ami 8%-os növekedés 2025 azonos időszakához képest, míg a kontinentális úti célokon 3%-kal nőtt a vendégészakák száma. A legtöbb vendégészakát az év első 5 hónapjában Isztriában regisztrálták, 4,1 milliót. Ez Split, Dalmácia megye követte 2,2 millió, majd a Kvárner térsége 2,1 millió vendégészakával. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovinj, Split, Poreč és Zadar volt. A külföldi vendégek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégészakát, 2,7 milliót. Őket a belföldi vendégek követték 2,5 millió vendégészakával, majd a szlovénok 1,3 millióval, az osztrákok 1,1 millióval, a britek több mint 670 ezerrel, valamint az amerikaiak több mint 540 ezerrel.
1: Következő hírünkben a Balkánon időzünk annak apropóján, hogy hétfőn este újabb földrengéseket regisztráltak Görögországban. A Richter skála szerinti 3,9-es erősségű földmozgás 19 óra 48 perckor rázta meg Évia szigetét, amelyet alig 10 perccel később egy 3,3-es erősségi utórengés követett.
0: Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ adatai alapján a földmozgás fészke nagyjából 5 kilométeres mélységben volt a felszín alatt. Szerencsére eddig nem érkezett jelentés sem anyagi károkról, sem személyi sérülésekről, de az illetékes hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az MSC tájékoztatása szerint már hétfő reggel is volt egy 4,3-es magnitúdójú rengés a térségben. A hétvégén is sorozatos földmozgások sújtották az országot. Vasárnap Halkidika közelében mérték a legerősebb 5,1-es rezgést.
1: Brüsszeli témák következnek. Az európai fogyasztók egyre borulátóbbak a gazdasággal kapcsolatban, mivel az emelkedő energiaárak és a geopolitikai feszültségek tovább súlyosbítják az évek óta tartó inflációs nyomást.
0: A pesszimizmus a harmadik egymás követő évben nőtt, a mértéke 2026-ban elérte az 56%-ot, a 2025-ös 54 és a 2024-es 49% után, derült ki a Boston Consulting Group fogyasztói hangulat felméréséből. Bár a kutatás ezúttal Szlovéniára nem terjed ki, hazai fogyasztó borulátó, amikor megkérdezik, de optimista, amikor költ. Miközben a fogyasztói bizalom az európai átlaggal egybevágóan negatívan alakult az első negyed évben.
1: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a tagállamok védelmi minisztereinek hétfői találkozója után bejelentette, hogy az Oroszország elleni újabb szankciós csomag 80 új szereplőt vesz célba, köztük az orosz hadiipari szektor szereplőit, emberi jogsértőket és propagandistákat.
0: Kallas hozzátette, hogy a nyugati szankciók eddigi becslések szerint már 1200-1500 milliárd dolláros kiesést okoztak Moszkvának. Eközben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pozitív hangulatúnak nevezte a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel folytatott hétfői egyeztetését, amelynek középpontjában az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések újraindítása állt.
1: Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen, az Európai Unió pedig újabb szankciós intézkedéseket helyezett kilátásba Moszkvával szemben, írta meg a Euronews.
0: Az orosz regionális hatóságok megerősítették, hogy az ukrán drón tüzet okozott a létesítményben, és hozzátették, hogy a lángok megfékezésén 130 tűzoltó dolgozott. Sérültekről nem érkezett jelentés, a károk mértékét pedig nem részletezték. Az ENSZ áprilisban közzétett becslése alapján a 2022. februárjában indult teljes körű orosz invázió óta legalább 15.850 civil vesztette életét az ukrán ellenőrzés alatt álló területen, míg az orosz megszállás alatt lévő területeken, övezetekben több mint 2800-an haltak meg. A sérültek száma mindent összevetve meghaladja a 44.800-at.
1: Libanonban elfogtak egy szír állampolgárt, akit a magyar hatóságok embercsempészés miatt kerestek nemzetközi elfogató parancs alapján. A gyanú szerint a férfi egy olyan bűnszervezetet irányított, amely 2020 és 2022 között illegális migránsok ezreit juttatta be az Európai Unió területére Magyarországon keresztül.
0: A szervezet olyan embereknek segített, akik nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel az Európai Unió területére történő belépéshez. A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a magyar határon felállított kerítése juttatták át a migránsokat, majd Magyarországon keresztül Ausztriába szállították őket. A szervezet több tagját korábban már elfogták, ellenük az ország különböző bíróságai előtt indult büntető eljárás.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy a Fülöp-szigeteken ma tovább folytak a mentés és helyreállítási munkálatok, miután hétfő hajnalban egy 7,8-as erősségű pusztító földrengés rázta meg Mindanao partvidékét, legalább 41 ember halálát okozva, több mint 450-et megsebesítve és ezreket kényszerítve otthonaik elhagyására. Négy ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben a mentő alakulatok továbbra is túlélőket keresnek.
0: Az amerikai kormány ma közölte, hogy egyeztet Manilával és kész támogatni a Fülöp-szigeteki mentést és helyreállítást. Franciaország, Japán és Új-Zéland szintén támogatásáról biztosította a szigetországot. A Szlovén Vöröskereszt pedig adományokat gyűjt a károsultak megsegítésére. A földmozgás epicentruma a 700 ezres General Santostól 13 kilométerre volt a tengerben. Ez volt a legerősebb földmozgás azóta, hogy ugyanebben a tenger alatti mélyedésben egy 8,1-es erősségű földrengés cunami hullámokat indított el 1976. augusztus 17-én. Akkor mintegy 8000 ember vesztette életét a földrengés és az azt követő 8-10 méter magas cunami hullámok miatt, amelyek több várost és tartományt elárasztottak. A Fülöp-szigeteket gyakran sújtják földrengések és vulkánkitörések, mivel a Csendes-óceán úgynevezett tűzgyűrűjén a térséget övező szeizmikus törésvonalak ívén fekszik. Az országot emellett évente mintegy 20 tájfun és trópusi vihar éri el, ami a világ egyik leginkább katasztrófa sújtotta államává teszi.
2: Sport.
1: A szlovén női labdarúgó bajnok Muranónát mától új edző irányítja. Vladimir Kokol távozása után a horvát Ivan Dizdar fogja vezetni a fekete-fehérmezes csapatot, írta honlapján a Muraszombatban működő klub. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség hivatalosan is bejelentette a 2027-es világbajnokság nyitófordulójának csoport összetételét. A svájci sikerük után a szlovénok sorozatban harmadik bennmaradásukért küzdenek a világ elitjében, a világbajnok Finnország és a második helyezett Svájc társaságában. A VB-t Németországban rendezik 2027. május 14-e és 30-a között. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Legutóbb a 2015-ös katari VB-n fordult elő, hogy nem tudta magát kvalifikálni a magyar válogatott. Azóta sorozatban 5 tornán is szerepelt, amelyeken egyszer a középdöntő, négyszer pedig a legjobb 8 jelentette a végállomást.
2: Időjárás.
0: Este és éjszaka többnyire felhős lesz az ég, az északi ország részben ismétlődő esőkre is számítani lehet. A szél északkeletire fordul és megélénkül. Szerdán felhős, esős időre van kilátás. Néhány órás napsütésre legfeljebb a déli ország részben lehet számítani, ahol nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között váltakozik. A naposabb Szlovéniában akár 29 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Csütörtökre virradó éjszaka, északról újabb hideg front érkezik térségünk fölé, amelyet országszerte záporok, heves zivatarok kísérnek, néhol felhőszakadás sem kizárt.
3: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió keddesti hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: 7:45 volt, 2 perccel, és itt a Újravidéki Magyar Rádióban. Hamarosan a Horizont indul, egy kis kultúra művelődésből 10 percben, de addig is Compact Disco, Lokomotív GT és a Cure is zenélni fog. Tartsanak velünk!

Köszöntöm kulturális műsorunk hallgatóit! A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes, amely a szlovéniai magyarság népzenei életének meghatározó, hagyományőrző együttese. A csoport a régi muravidéki citerás hagyományokat folytatja, és elsősorban magyar népdalokat, valamint a muravidéki népzenei örökséget ápolja. A következő percekben Bogdán Attilával, az Új Muravidék Citera Együttes csoport vezetőjével beszélgetünk, citeráról, zenélésről és a jövőbeli tervekről.

0: Hát jelenleg 6 tagunk van, ebből 5 Szlovéniában, és egyik, a Dominik, az Berlinben van. Dominik igazából ő a csoportvezető, aki összeállítja a csokrokat, és ő az, aki a zenei részét letakarja a dolgoknak, szóval elég érdekes módon gyakorolunk, tehát ez a Covid időkből megmaradott zoomos dolog, ahol mi eljátszódjuk, ő meghallgassa, és akkor javít bennünket. Ez egy magafajta kihívást is jelentett a csoport tagjainak, hiszen meg kellett tanulnunk kottából zenét tanulni, kottát olvasni, mivel legtöbbször ő csak elküldte a kottát, és mi abból megtanultuk a zenét, és próbákra már többnyire felkészülten jöttünk, és ekkor kezdtünk el zenélni, ő pedig akkor javított, hogy ilyen stílusba, olyan stílusba kéne ezt játszani.
1: Jelenleg mivel foglalkozik az együttes?
0: Jelenleg, szóval a legutóbbi csokrunk az egy sárközi csokor volt, és azt a feladatot tűztük ki magunknak, hogy a Kárpát-medence mindegyik jellegzetes zenei tájáról egy-egy hosszabb összeállítást megtanuljunk és bemutatjuk, mert mivel minden tájnak különböző ritmusa van, különböző érzése, különböző jelleme, és ezt szeretnénk a citera zenével is bemutatni.
1: Merre jár manapság az együttes, hol hallhatunk, láthatunk benneteket?
0: Szerepelünk többnyire közeli tájakon, Dobronakon, Lendván is felléptünk a tavaly évben a MNMI 50 éves évfordulóján, valamint a közeljövőben eljutunk a Zlaté Citra 40. évfordulójára is, ahol mint külön vendég meghívtak bennünket, hiszen Szlovénia más tájain a magyar citara nem annyira ismert, ez a citara együttes, citara zenekar féle játszás, ahol többfajta citara létezik, a basszus, kisbasszus, prim, tenor, nagyobb, kisebb, és különböző hangzása van, másabb hangzása van, mint a szlovén citerának.
1: Moravidéken jelenleg kevés ilyen együttes működik, szám szerint 2. Jelent valamilyen nyomást ez számotokra?
0: Számomra nem jelent semmilyen nyomást, mivel minden tagunk, szerintem minden tagunk azért járt, mert szereti a népzenét, szeret zenélni, szeret citerázni. A nyomást nem érezzük, érezzük azt, hogy igen, kevés a jelenkező, kevés az, aki szeretne citerázni, szeretne jobban megtanulni citerázni. Sajnos miután az általános iskolát elhagyják a gyerekek, az a citerajáték elfelejtődik, vagy pedig nincs az az együttes, aki ezt felkarolná, hogy tovább vinni ezt például a középiskolában is, amikor már nem annyira aktuális a népzene, a citerázás. Remélhetőleg, vagy azt szeretném, hogy a közeljövőben ez is megváltozna, és talán egy újabb, új Moravidék junior csoport alakulna ki. Persze itt logisztikai megoldások is kellenek, citerák, de remélhetőleg bízom benne, hogy ki fog valami alakulni.
1: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet egyik feladata ellátni ezeket a kihívásokat. Mennyire jó velük az együttműködés, mennyire segítik az együttest?
0: Hát minden más együttes, éves szinten tudunk találkozni az évelei bemutatón, ahol elmondjuk az igazgatónak is, hogy mik a tervek, mikkel foglalkozunk. Voltak már olyan szerepléseink is, ahol az MNMI keresett fel bennünket. Sajnos egy fellépésre nem tudtunk eljutni, de én a közreműködésünket jónak viszonyítom, hiszen bármikor valamilyen kérdésünk van, vagy pedig kérésünk, akkor tudnak segíteni.
1: Neked személy szerint mit jelent a citera, ez a hangzásvilág?
0: Hát én a citerával már úgy, mint szerintem Moravidéken többnyire mindenki, az általános iskolában találkoztam először, akkor egy új zenélési világot tárt fel előttem, hiszen nem jártam zeneiskolába, hanem ilyen népzenén keresztül tudtam megismerkedni ezekkel az érzésekkel, amit a citera, vagy hát a zenélés hoz magával. Ezután akkor egy jó 10 évre abba hagytam, és épp pont Dominik akkor az új Moravidék következő formáját alakítva keresett fel, hogyha nem csatlakoznék, és éppen olyan idő volt, ilyen Covid utáni elveszettség, ha így mondhatom, és akkor úgy döntöttem, hogy csatlakozok. Az első néhány hónap, meg kell mondanom, hogy kemény volt, hiszen az újak, a citera, maga a játék, meg hát egyből azt tűztük ki célunknak, vagyis már úgy csatlakoztam, hogy Dominik őszintén megmondta, hogy itt nem az alapszintű citera játék lenne a fontos, hanem valami több. És ezért eléggé sok időt követel a mifajta citera játékunk, de nekem személy szerint egy kikapcsolódást, persze adrenalint és fáradtságot is jelent a citera magában.
1: Bizonyára az is egy plusz, hogy nagyjából Dobronak és ugye helybeli fiatalok alkotják a csoportot, olyan fiatalok, akik már régóta ismerik egymást, valamilyen kötődésük azért van a múltból.
0: Igen, hát a jelenlegi csoport igazából 4 dobronaki tagból áll, valamint egy radamosi és Tomás, aki Muraszombatból jár hozzánk, de meg kell mondani, hogy ez nem bármilyen előírás, vagy pedig követelmény, szívesen várunk bárhonnan, máshonnan is tagokat, hogyha szeretnének csatlakozni. Ez csak ilyen, hogy mondjam, a véletlen művel, mivel egy erős dobronaki közösségből kialakult, ez egy ilyen úgymond népzenei szárny is.
1: Ha most toborozni kéne utánpótlást, akkor mi lenne az, mivel hívnád fel a fiatalok érdeklődését?
0: Hát biztos azzal, hogy ez is egy közösségformáló dolog, valamint nem kell annyira szigorú zenetudás, mint talán sok mindenki elképzeli, és egy nagyon jó időtöltés, nagyon jó zenélés, népi motívumok, hagyományőrzés, és hát a muravidéki magyar kultúra folytatása.
1: Ugye a citera az egy nem annyira hétköznapi hangszer, tehát hagyományos hangszer, de nem hétköznapi. Mi az előnye más hangszerrel szemben szerinted?
0: Szerintem a citera előnye az egyszerűsége. Mivel gyakorlatilag, ha megnézzük magát a hangszert, rögtön eléggé világosnak tűnik az, hogy milyen hangokat és hol kell nyomni, hogy megszólaljon. Hasonló, mint egy zongora, ahol már egyből megismerhetjük a billentyűket, így is a citeránál is így van, hogy hát egy hangnemben tudunk játszani a skálán, feneklenek, és elég gyorsan meg tudunk tanulni egyszerű dallamokat, és szerintem ez a fontos ahhoz, hogy további motiváció megmaradjon, gyorsan megtanulni egy alap zenét, alap hangokat, egyszerű népzenét, és utána pedig ezt a játszást mindig nagyobb sikre emelni.
1: Mik az új Muravidék Citra együttes rövid távú, illetve hosszú távú tervei? Mi szerepel most így a csapat gondolatai között, hogy mit kéne megvalósítani?
0: Hát igen, a csapat jelenleg azon gondolkodik, hogy ezeket a zenéket, ezeket a különböző motivumokat, különböző jellemű zenéket, ezt még jobban megtanulja, hogy könnyebben át tudjuk adni bárhová is megyünk. Rövid távú célunk közé tartozik talán, hogy kicsit az imidzsen is dolgozunk, hogy hát az emberek még jobban megismerenek bennünket, hosszú távú cél, vagyis hát középtáv és hosszú távon pedig, hát úgy, ahogy már említettem, talán egy junior csapat, egy utánpótlás csapat kialakítása, ami hát egy biztonságot jelentene nekünk is, számunkra is, hogy hát ez a citera zene, ez a citera fajta játék megmaradjon Muravidéken.
1: A zené együttesek életében fontos például a lemezen való megjelenés, illetve manapság már ugye a digitális formában megjelenő zenehallgatás. A ti esetetekben van-e lehetőség ilyenre a közeljövőben, hogy esetleg valamilyen platformon megjelenni, mondjuk egy videoklip formájában?
0: Hát nem szeretnék elárulni itt valami titkot, de valami ilyenben mi is gondolkozunk, hogy ezt, amire annyi időt szánunk, ami igaz, heti 2-3 óra próbát igényel, ezt bemutatni valamilyen, vagy pedig lerögzíteni digitális formában is. Persze CD az már kicsit elavult, de digitális formában esetleg videoklipben bemutatni azt, hogy mit is tudunk igazán.
1: Hol láthatunk, hallhatunk benneteket legközelebb?
0: Hát legközelebb Zsárecben fogunk fellépni, kicsit messze van, de ott tudnak a hallgatók meghallani bennünket.

Kedves hallgatóink, mai kulturális műsorunkban az új Muravidéki Citara együttesnek szenteltünk figyelmet. Bogdán Attilával, a csoport vezetőjével beszélgettünk. Az adás elkészítésében Lebár Teodor hangtechnikus volt a segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az adás szerkesztője Gerebic Bettina.

0: Horizont. MMR.
1: A mi rádiónk. Yeah!

Mondhatnám, hogy ez a mai délután is mint egy express vonat úgy szágódott el mellettünk, hiszen lassan 7 óra lesz, közelítünk már a felé, egészen pontosan 18 óra 44 perc van, és vastag felhők kúsztak most már lendva fölé, és 25-26 fokot mutatnak a hőmérők. Mondanám azt, hogy ez most már emberibb, tehát gondolom, hogy egy ilyen 25 fokos melegben szívesebben tartózkodnak önök isként. Eső előtti, és mondhatnám azt, hogy vihar előtti csend van, mert valóban szélcsendesebb az időjárás, most olyan nyugodt minden, és ezt szokták mondani vészjóslónak. A mostani prognózis szerint nagyjából egy bő óra múlva érhet el bennünket majd a hidegfrontnak a széle, és helyenként már hozza a csapadékot, esőket, záporokat, és erre majd aztán a következő órákban rá is erősít. Itt szerdán csütörtökön megtapasztaljuk majd ennek az ismétlődő több hullámban érkező hidegfrontnak a kellemetlenebb oldalát, mert egy csendes esővel szerintem kibékülnénk, de hogyha ez egy ilyen nagyon záporos, zivataros jelleggel jön, az nem mindig tud kellemes lenni. Minden esetre attól függetlenül, hogy többen örülnénk a napsütésnek, az esőre is még mindig nagy szükség van. És hát Medárd azért hű marad a nevéhez, bár a napján nem esett, ettől függetlenül erre a hétre azért picit visszahűti a levegőt és hoz némi csapadékot. A jó hír viszont az, hogy a mostani előrejelzés szerint, ha hétvégére terveztek programot, akkor jól döntöttek, mert elvileg a hétvégén visszatér a napos idő, száraz idővel, 26-27 fokkal, ami kifejezetten kellemes. És ha már a hétvégét említettem, akkor van itt néhány programajánlat, amely kifejezetten a következő napokra szól. Holnap ugyanis lehetőség lesz élőben megtekinteni, hogyan edz a lendvai röplabda klub idősebb lánycsapata. Az idei szezonban az első szlovén ligában szerepeltek. A szervezők azt közölték, hogy kétségtelen, hogy a lendvai röplabda klub játékosai minden korosztályban bizonyítják, a tudatos kitartó munka és az elkötelezett edzésmunka eredményhez vezet. Mindenki, aki érdeklődik a nyílt edzés iránt, a lelátóról megnézheti holnap ezt az edzést, tehát június 10-e szerda, a rendezvény 17 óra 30 perckor kezdődik és 19 óráig tart. Ezen kívül szintén eheti program, és szintén holnap, ugyanis 11-ig valósul meg jobban a különböző helyszínein ingyenes tárlatvezetésekkel, tematikus sétákkal, szakvezetések programokkal, kreatív műhely munkákkal, felnőtteket, családokat, építészet szerelmeseit várják a 97. ünnepi könyvhéten. És holnap lesz a Szecesszió világnapja alkalmából egy filmvetítés, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Egy nagyon jó kis filmet láthat a közönség, amely Lechner Ödön magyar építészről, a közép-európai szecesszió egyik legjelentősebb képviselőjéről szól. 19 órakor lesz a Liszt intézet mozi termében, ha valaki esetleg Ljubljanában jár. És maradjunk még a 97. ünnepi könyvhétnél, ugyanis holnap 18 órai kezdettel a Lenti Városi Könyvtárban Gyökereink című kötetben mutatóra és találkozóra várják az érdeklődőket. Szekeres Gyula kötetét mutatják be, az író maga is ott lesz, és a helyszínen természetesen sokat megtudhatnak erről az új kötetről, amely a 97. ünnepi könyvhét egyik újdonsága. Csütörtökön pedig itt lent van a Könyvtár és Kulturális Központban Tatjana Bognán Szecsnik Málta és Gozó című úti beszámolója lesz. 18 óra 30 perckor kezdődik a könyvtár olvasótermében.

Celine Dion után Cheesy-vel búcsúzunk, és köszön el önöktől a délutáni csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Györkös Gorán volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevükben búcsúzik a műsorvezető, és köszöni meg figyelmüket a mai délutára is. Én Cseresné Tünde voltam, szép estét mindenkinek. Hogyha a programot nézzük, akkor most már megszokhatták, hogy ilyenkor 7 óra után, majd Cheesy dalát követően egy kis mesével jövünk, és mivel június van, Mandácskó Eszter ezúttal Benedek Elek meséket hoz, a szegény asszony szíve lesz ezúttal, és érdemes is meghallgatni. Úgyhogy szép estét mindenkinek, ha mellünk maradnak további jó rádiózást, pihenjenek egy jót, és aztán holnap is hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Én legközelebb csütörtökön reggel várom majd önöket.

Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 550.

0: hegyeken, völgyeken által, s rengeteg erdőbe ért. Át, amint mendegélne a rengeteg erdőben, elejébe áll egy sereg haramia. Na, hová, hová? Kérdezte a haramiák vezére. Búcsúra megyek, a bisztricei Szűz Máriához, felelt a szegény asszony. Na, ide a pénzedet! Rivalt rá a haramiák vezére. De nincs nekem pénzem, mondotta a szegény asszony. Hát ugyan honnét volna? De a haramiák nem hittek a szegény asszony szavának, leszedték a hátáról a cókmókját, kioldozták, össze-vissza turkálták, hanem pénzt csak ugyan nem találtak nála. Szörnyen megharagudtak a haramiák, hogy hiába állították meg a szegény asszonyt, s a vezérük rákiáltott. Hát aztán mit viszel a bisztricei Szűz Máriának, ha nincs pénzed? Ó, Istenem, mondotta az asszony szelíden, kegyesen. Hát a szívemet. Jobban örvend annak Szűz Mária, mint a pénznek. Na jó, hát vidd a szívedet, add is át neki, kacagott a haramiák vezére, s abban a pillanatban a késével fölhasított a szegény asszony mellét, a szívét kivette, s tenyerébe vette. Szegény asszony nem sírt, nem jajgatott. Csöndesen ment, vitte tovább szívét a tenyerén, s íme, amint Bisztrice határába ért, a harangok húzatlan megszólaltak, s mert hogy ebben csodát láttak a népek, elindultak, mint Bisztricéből ki a határra. Elől mentek a papok, utánok a népek, zászlókkal szent énekeket énekelvén. Hát, csak ugyan jött szembe szegény asszony, hozta tenyerén a szívét. Ott körülvették a népek, s elkísérték a szegény asszonyt a templomba. És ő letérdelt Szűz Mária képe előtt, imádkozott. Szűz Mária szeretettel tekintett le rá, s még a szegény asszony egy üdvözlégyet elmondott, már nyoma sem látszott a sebnek a szegény asszony mellén.
1: Itt a vége, most jövünk le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: A hét magyar nótája.

szép mosolygós asszony van, így ott békát szórnak rám, mert az asszony csinos.

meg innen sukadjunk halad. Mindenkinek csak én vélem van gondja, mintha más baj a világon nem volna. Nem vagyok én csak utár, a hagyom is észre, regleg innen sukadjunk halad. Tavasz után ilyen a nyár, akkor nekem nem jut már, hátat fordít a sok asszony megold. Az is lassan elfelejt, ki szeretett, ki ölel, az, hogy meglány, mint huncut az valahány. Mégis akadt valaki az utamba, aki szeretés megcsókolt titokba. Ha megölel a babám, hiába is mondják rám, hogy öreg legény nem sokat nyom alatt. Mégis akadt valaki az utamba, aki szeretés megcsókolt titokba. Ha megölel a babán, hiába is mondják rám, hogy öreg legény nem sokat nyom alatt.

cece, cigyáka, babám. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap.

Köszöntöm hallgatóinkat, a Keddi Hírmagazin jelentkezik, ma 4 témával várjuk Önöket. A lendvai Termál Resort vezetésében változás történt. A korábbi vezérigazgatót Hefele Kis Ferenc váltotta, aki nemrég vette át a tisztséget. Ftichár Ines a vezérigazgatót a resort jelenlegi helyzetéről, valamint a tervezett változásokról és fejlesztésekről kérdezte.

0: hogy nappali kórház. Ez azt jelenti, hogy az odaérkező kezeléseket igénybe vevő betegek, akik általában valamilyen baleset utáni kezelés vagy mozgásszervi megbetegedésben szenvednek, őnekik nyújtunk egy napi 4 órában kezeléseket, de vizes alapú kezelések ezek. Ennek a modellnek a beültetését is tervezzük az elkövetkező időszakban.
1: A tervek között nem csak új szolgáltatások szerepelnek. A vezetőség a létesítmény működésének hatékonyabbá tételén, valamint a vendégek számára is érzékelhető fejlesztéseken dolgozik.
0: Igen, nekem nem ismeretlen a fürdőnek, illetve a hotelnek a műszaki állapota, hiszen a tulajdonos több mint fél évvel ezelőtt ide delegált, hogy térképezzem föl az állapotokat. A tulajdonos az elmúlt években nagyon nagy energiákat és pénzeszközöket is fordított műszaki fejlesztésekre, de úgy látom, hogy vannak még feladatok. Ezek a feladatok egyrészt, ami nagyon fontos, a fenntarthatóságot célozzák, második rész az energetikai oldal, tehát hogy minél kedvezőbb energiafelhasználással üzemeljen a létesítmény, a harmadik oldal pedig a szállodának az optikája, a negyedik pedig a férőszámnak a növelése. Tehát ugye nekünk itt van egy olyan az úgynevezett C-szárnyunk, ami már évek óta nem működik, és ezt szeretnénk bevonni a szolgáltatásba. Pontosnak tartom az első benyomást. Itt is vannak zavaró dolgok, jelenségek. Azt szeretném, hogyha az első javulás az ezen a területen lenne látható. A másik pedig az, hogy a hotelnek van egy szezonalitása. Ja, nyilvánvalóan a legnagyobb szezon az most következik a nyári szezon, és van ugye a téli szezon, amikor az a karácsonytól január elejéig, közepéig terjedő időszak. Én szeretném, hogyha a nyári szezon egy kicsit hosszabb lenne. Ugye van egy medencénk, a úgynevezett olimpiai medence, ami jelenleg, illetve korábban nagyjából 100 napot üzemelt. Ezt én szeretném 6 hónapra kihúzni, ezzel csökkentjük a szezonalitást, és erre valószínűleg már most össze számíthatnak a ide látogató vendégek.
1: A nyári szezon beköszöntével a foglalási adatok is biztatók. A resort több újdonsággal készül a vendégek fogadására.
0: Jók a számok, és a foglaltságban is úgy látom, hogy egy fölfele futó tendenciát láthatunk. A szállodának a honlapján található úgynevezett foglalási rendszert, azt nagyon rövid időn belül le fogjuk cserélni, mert abban vannak problémáim. Egy kicsit nehézkesnek találom. Szeretnénk egyszerűsíteni. Ezen dolgozunk. Ha ez megtörténik, akkor arra számítok, hogy még több és több foglalás lesz, illetve kevesebb lesz a lemondás. Mert azt tapasztalom egyébként, hogy a foglalásoknak egy jó része az nem az internetes térbe történik, nem online történik, hanem jelentős része személyesen vagy telefonon. Egyelőre úgy néz ki, hogy a strand területen minden műszaki feltétel adott ahhoz, hogy mi egy balesetmentes, tisztességes szezont le tudjunk vinni. Bővítettük a kültéri vendéglátó egységeket, illetve telepítettünk egy úgynevezett barbecue házat. Ez a téli-nyári medence mellett található. Véleményem szerint egy nagyon népszerű egység lesz. Az egyik egységben italokat, csapolcsört és társait fogjuk felszolgálni, a másikban pedig ilyen food, street jellegű ételeket. És nagyon remélem, hogy egy nagyon eredményes szezon fogunk zárni szeptember elején.
2: Sevedno Alice, Megmaradt Alice-nak a címe, a szlovén bérletes program idényzáró előadásaként tegnap este Lendván bemutatott drámának. Mátyás Zsupáncsics rendezésében Polona Juh játszotta a címszerepet. Az előadás után a közönség arcáról leolvasható volt, hogy még sokáig bennük élnek majd a látottak. A részletek Botka Ágnestől.
3: Merő véletlen, hogy egyazon napon találkozott két teljesen különálló és mégis egymásra utaló esemény. Az egyikben délelőtt volt részem, amikor a tanulmányi versenydíj kiosztóján az idő viszonylagosságát és a döntéshozatal súlyát mérlegelték a drámapedagógia vezetői és résztvevői. Szeretnénk-e tudni, milyen lenne a világunk, és benne mi 100 év múlva? Ki lenne kíváncsi arra, meddig tartana élete? Miért? Mindaz, ami az iskolások gondolkodásában, élettapasztalatok hiányában esetleg megmosolyogtató, az érettebb korban már egy élet kulcskérdéseivé válnak. Erről szól a Megmaradt Alice-nek című dráma, amit a Ljubljanai SNG dráma társulata adott elő Mátyás Zupáncsics rendezésében. A történet

0: főszereplője Alice, ahogyan a címből is kiderül. Aki látta az azonos című filmet Julianne Moore-ral, ismeri a történetet. Elismert nyelvész professzorról szól, aki a kognitív tudományok terén kutat a férjével. Előzménye egy regény, amit Lisa Genova idegkutató jelentetett meg 2007-ben, és írta le benne, miként változtatta meg az életét a betegség Alice Howland ismert nyelvésznek, aki egyszerre felejteni kezdte a szavakat, és elveszett azokban a terekben is, ahol naponta közlekedett. A regény sikerét talán az aratta, hogy a szerzője, aki eredetileg nem író volt, olyan elbeszélési formát választott hozzá, amelyben teret adott nem csak a főhős, hanem a legközelebbi hozzátartozók traumáinak a megélésére is, amit Alice betegsége hozott magával. 2013-ban Christine Mary Dunford színpadra írta át a szöveget, a jelenre összpontosítva, a betegség jellegéből kiindulva, amely a múlt összemosódását és a bizonytalan jövőt hozza magával. Valamennyi betegség esetében, legyen szó könnyebbről vagy súlyosról, az első jóindulatú tanács, hogy igyekezzünk megtartani lelki egyensúlyunkat annak reményében, hogy a stabil, függetlenített lélek enyhíti a test megpróbáltatásait. Ki több, ki kevesebb sikerrel jár ezen az úton, de az Alzheimer olyan jellegű kór, amely éppen a gondolkodást, a józan ítélő képességet, a sebezhető lelket kezdi ki és pusztítja el. Az apró, jelentéktelen, alig felismerhető jelekkel kezdődik, és addig a kegyetlen valóságig fokozódik, amikor az anya már a saját gyerekét sem ismeri fel. Emlékeznek az Alice Csodaországban című mesére, ahol furcsa hősök jelennek meg a kislány álmában. Hol kicsinek érzi magát, mikor egyszerre minden elérhetetlenül nagy lesz körülötte, aztán fordítva. Az Alzheimer hasonlóképpen teszi kiszolgáltatottá az embert, még ha történetesen éppen a kognitív, azaz a megismerés, a gondolkodás tudományos kutatója is az érintett. Polonná juh, szelíd hangja, diszkrét színpadi jelenléte ellenére fokozni tudja ezt a gyötrelmes utat, amelyben Bojan Emeršić a férj kíséri önzetlenül. Mégis felmerül benne a kérdés, vállalhatja-e saját életének kötelezettségeit, vagy felfüggeszti azokat. Hasonló kétségek fogalmazódnak meg a már felnőtt gyerekekben, Tomászban, Domen Novák és Lidiában, Éva Jesenovec. Milyen áldozatot kell hozni az anyáért? Nincs egyértelmű válasz, és nem is ez a lényeg. Maya Sever, Alice belső hangja a jövőből szól vissza, aki már tudja, mi fog következni. Nincs ennél szívszorítóbb. Ebben a darabban minden összeáll. Bianca Adžić Ursulov kosztümjei, Vanya Novák zenéje, Janya Korun racionális díszletképe. Méltó befejezése ez az előadás a szlovén színházi idénynek Lendván.
1: Az eredmények nem csupán a tehetségnek köszönhetők, hanem a sok tanulásnak, fegyelemnek és felelősségtudatnak, fogalmazott köszöntőjében Magyar János Lendva község polgármestere a legkiválóbb általános iskolai tanulók részére szervezett fogadáson. A Városháza előtt a polgármester és az alpolgármester azokat a végzősöket fogadta, akik 9 éven át kitűnők voltak, valamint a Lendvai Zeneiskola azon növendékeit, akik tanulmányaik során kiváló eredményeket értek el. Szőke Krisztina összeállítása.
2: Egy hála és büszkeség számunkra, hogy egyesek törekedtek a szabad idejükben is, hogy tudást szerezzenek, és ez úgy gondolom büszkeség városunkra, környezetünkre, persze a szüleiknek, és persze a tanítóknak is, és úgyhogy szerintem ez jogos, hogy ilyen lépést teszünk, és egy szerény, de jelképes ajándékkal járulunk ahhoz, hogy emlékezzenek erre a pillanatra.
1: Hangsúlyozta Magyar János polgármester. A városfő az alpolgármesterrel fogadta és gratulált a legszorgalmasabb és kimagasló eredményeket elérő tanulóknak. Polgármesteri ötös emlékplakettet, belépőket és egy kiadványt a Lendvai Zeneiskola 12 növendéke, valamint 25 általános iskolás vehetett át. Köztük 20-an a Lendvai 1-es iskolából, 2-2 a Göntérházi, illetve a Velika Polanai iskolából, továbbá egy tanuló, aki Moravszky-Toplicére jár iskolába. A díjazott tanulók közül először azok szólalnak meg, akik 9 évig kitűnők voltak. Pörse Szofia, a Göntérházi iskola végzőse.
3: Büszke vagyok magamra, hogy ennyit elértem, hogy kitűnő voltam ennyi években. Sokat kellett ezért tanulnom. Most megyek a Lendvai gimnáziumba, azután pedig szeretnék jogot tanulni.
1: Gályás Krabán, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9. A osztályát látogatja.
4: Mindenképpen sok erőfeszítésembe került az, hogy ilyen eredményt érjek el. Bevallom, az órákon általában fáradt vagyok, hiszen korán kezdődik a tanítás. De aztán igyekszem bepotolni mindent. Sokat tanulok. Örülök, ha jó osztályzatot kapok. Ha kevésbé jót, akkor pedig majd legközelebb jobb lesz. Sosem hagytam, hogy egy 3-as vagy 2-es elvegye a kedvemet a tanulástól. Mindig tudtam, hogy a saját jövőmért tanulok. Ezért igyekeztem. Gimnáziumba iratkoztam a lendvai kétnyelvű középiskolába. Később pedig Ljubljanába indulok tovább tanulni, állatorvos szeretnék lenni.
1: Gája a sportban, pontosabban a cselgáncsban is tündökölt. Vajon folytatja-e ezt a pályafutását?
4: Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy folytassam ezen a téren is. Február óta sajnos nem edzek izomszakadás miatt. Még csak szeptemberben folytathatom az edzéseket. Igyekszem újra lábra állni. Ha jól megy, majd büszke leszek magamra. Ha pedig nem, biztos várnak rám még ennél jobb dolgok is az életben. Az idő majd megmutatja, mi lesz.
1: Polgármesteri ötöst kaptak a Lendvai Zeneiskola azon növendékei is, akik befejezték az alapfokú, illetve a felsőfokú zeneiskolai képzést.
5: Én Bazsika Anna vagyok, 7. vagyok az általános iskolában, és most a zeneiskolában a 6. osztályt fejeztem be.
1: Milyen volt ez a 6 év, amit a zeneiskolában töltöttél?
5: Szerintem nagyon élvezetés volt, bár a versenyeknél stressz is volt, meg hasonló dolgok is, de úgy teljesen élveztem ezt a 6 évet. Nagyon sok dolgot megtanultam, például most legjobban azt élveztem, hogy most például szeretek másokkal is játszani, hogyha például, mert akkor nem hangzik annyira, hogyha tévedsz, de mert jó érzés valaki mással is játszani, bár nagyon szeretek játszani a zongorára, úgyhogy nagyon szép emlékeim lesznek.
1: Melyik verseny, fellépés marad így az emlékedben majd?
5: Mindegyik verseny külön a fejemben maradt, talán a legjobban a tavalyi, mert ottan tényleg egy olyan nagyon jó darabot játszottam, ami tényleg a kedvencem volt.
1: Hogyan tovább? Folytatod a zenei tevékenykedésedet?
5: Folytatni fogom. Most még hozzáadok 2 évet a zeneiskolához, hogy még tovább megyek a zeneiskolában, szóval most, amikor majd általános iskolában 9. osztályban leszek, akkor fogom befejezni a zeneiskolát.
1: És utána?
5: Majd valamit még kigondolok, de biztos valami majd lesz zenével kapcsolatban.

0: Magyar János polgármester a tanulókhoz azzal az üzenettel fordult, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, a bátorságukat és a tudás iránti vágyukat. Továbbá elmondta.
1: Az élet folyamán örök tanulás van. Bármere is megyünk, bárhol is vagyunk, mindig a gyökereinkre, ahonnét indulunk, ahhoz fűződnünk kell. Fűződnünk kell az anyanyelvre, a környezetre, ahol a gondatlan fiatalságot éltük. Bárhova is az útjuk vezet az oktatás során, vagy pedig a munkavállalás során, sohasem ne feledkezzenek még arról a környezetről. Az első barátságok, az első szerelmet és a legjobb jegyeket szerezték. És úgy mindenkinek ez egyébként fontos, nem csak a kitűnő, kiváló tanulóknak, hanem azoknak is, akik majd még kibontakoznak és nagyon jó eredményeket érnek el, és tudják, hogy lentve a város, városháza és lentve a polgárai szíve mindig nyitottan várja őket vissza környezetünkbe.
0: A kimagasló eredményeket elérő tanulóknak mi is gratulálunk, és további sikereket kívánunk az életútjukon.
2: A főkaszálás komoly természetmentő akció is lehet. A Goricskói Naturpark szakmunkatársai pontosan ezt végzik, hiszen egy különleges, mozaikos módszer szerint kaszálnak le 42 hektárnyi magára hagyott rétet. Az aranyvesző kaszálásával a helyi ökoszisztémát állítják helyre. A cél nem a szép pázsit, hanem a ritka pillangók, madarak és növények megmentése az agresszív gyomoktól. Hogy hogyan lesz egy elhanyagolt, gazos területből újra virágzó, élőlényektől nyüzsgő rét, arról Gregor Dománko, az intézet szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
3: A réteket a védett növény és állatfajok fennmaradása érdekében kaszáljuk. Különösen a hangyaboglárkák, valamint a lápi tarkalepke védelme a cél, utóbbit már évekkel ezelőtt a kipusztulás veszélyeztette, ám a különböző védelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült megmenteni a fajt. Ezúttal is arra törekszünk, hogy visszatelepítsük őket azokra a rétekre, ahol korábban is őshonosak voltak.
2: Mely réteket kaszálják?
3: Azokat a réteket kaszáljuk, amelyeket benőtt az aranyvesző. Ha ugyanis ez az inváziós növény egyszer elszaporodik, semmilyen más fajt nem enged megmaradni vagy növekedni, így teljesen kiszorítja a többi növényt a területről. Itt az elhanyagolt réteg helyreállításának első fázisáról van szó. Tervünk az, hogy idén és talán még jövőre is legalább háromszor lekaszáljuk azokat. Bízunk benne, hogy ezzel a módszerrel javítjuk és fenntartjuk a gyepek állapotát, és jelentősen csökkentjük az aranyvesző arányát, miközben a rétek újra fajgazdaggá válnak. Ezt követően a fenntartó kaszálásra már évente csak két alkalommal lesz szükség.
2: Évente két alkalommal kaszálják azon réteket, amelyek számos lepkefajnak biztosítanak otthont. A nagyon száraz rétek június második felében vagy július elején kezdik el kaszálni, majd augusztus végén, szeptember elején, s végül szeptember második felében várható még egy kaszálás. A szárazföldi élőhelyek és vizes élőhelyek helyreállítása Goricskon a Povezáni projekt keretében valósul meg. A 2025. április 1-től 2029. március 31-ig tartó projektet a Goricskói Naturpark vezeti. De emellett részt vesz még a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara Muraszombati Egysége, valamint Rogásovci község is. A Goricskói Naturpark a réti élőhely típusok további javítása érdekében további 32 hektárnyi rét tulajdonosát vagy használóját szólítja meg, hogy csatlakozzanak a közös agrárpolitika stratégiai tervének természetvédelmi beavatkozásaihoz. A réti élőhely típusok még nagyobb mértékű javítása érdekében a projekt további szakaszában a rétek részleges helyreállítása vetőmag keverékek felülvetésével is megvalósul, mondta rádiónknak Gregor Dománko, a Goricskoi Naturpark szakmunkatársa.
4: Keddi hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének keretében 20 önsegélyező csoport működik. A 40. évforduló alkalmából szervezett ünnepi programsorozat márciusban a muraszombati csoporttal vette kezdetét, amely szintén 40 éve segíti a rákot túlélő betegeket és hozzátartozóikat. A jubileumi év vezérfonala az apró győzelmek kilométerei elnevezésű országos akció, amely valamennyi önsegélyző csoporthoz és az azokban tevékenykedő önkéntesekhez is eljut. Az egyesület és az önsegélyező csoportok küldetéséről, szerepéről és jelentőségéről szól az e heti aktuális. A műsor vendégei Anna Zlicsár, az Onkológiai Betegek Országos Egyesületének elnöke, Vugrinec Mária, a muraszombati önsegélyző csoport koordinátora, dr. Daniela Ostrich, a muraszombati önsegélyező csoport szakmai vezetője, valamint Szunyog Edit, aki maga is megtapasztalta a betegséget, és akinek felépülésében az egyesület és a csoport is jelentős szerepet játszott. Tartsanak velünk szerdán, 11 óra után!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Győzelemmel zárta a szezont a Zvezda Völgyi Falu. A Gomilica elleni 2-0 sikernél Nagy és Messzilics szerezte a gólokat. A hazaiak emellett háromszor a kapufát találták el. A győzelemmel biztossá vált, hogy a Zvezda a legjobb három között végez a Dolinszka kispályás labdarúgó ligában. Már csak az a kérdés, hogy a második vagy a harmadik helyen zárja az idényt. A bajnoki címet korábban a Beltinci biztosította be. Az utolsó forduló mérkőzéseit pénteken rendezik. A második helyezett Zvezda és a forduló előtt harmadik Gomilica csapat össze hétfőn Völgyi Faluban. A találkozó után Hozján Pátrik vezetőedző értékelte a sikert, amelynek köszönhetően csapata biztosan dobogón végez.
2: Ugye, ahogy már beszéltünk a fölkészülés napján, az ambíció még volt, szóval a tervünk, az évi tervünk az ötödik hely volt, szóval azt túlszárnyoltuk, de ugye télen azért vágytunk a dobogóra, sikerült, úgyhogy nagyon örülünk neki.
1: Ez a mérkőzés nem volt könnyű, várható volt, hogy a Gomilica egy erős ellenfél lesz, aztán végül csak sikerült megoldani ezt a feladatot. Mi volt az, ami a Zvezda javára döntötte végül a meccset?
2: Hát ugye ez a meccs volt, ami közvetlen arról döntött, hogy ki lesz a dobogón, szóval a Gomilicával is pont, hát előttük tartottunk egy-két pontot, de a mai elveszített meccs után biztos nem lennénk már dobogósak, szóval ez egy közvetlen dobogós meccs volt. Hát őszintén én személyesen legjobban izgultam a mai meccsen, a srácok nagyon összeszedték magukat, nagy számba eljöttek meccsre, ami várható is volt, hiszen a menőző bajnokság már befejeződött, úgyhogy más programjuk nem volt, motiváltak voltak, meccs előtt azért egy picivel előbb ideértek mind általában, úgyhogy mindenki akarta, meg is érdemeltük szerintem ezt a dobogót az egész szezonra visszatekintve, úgyhogy mindenki komolyan vette ezt a meccset.
1: Jól tudom, akkor ez az első ilyen serleg, amit az Zvezda átvehet ebben a bajnokságban?
2: Így van, ugye 3 évvel ezelőtt történt az, hogy a serleg már gyakorlatilag a liga vezető már elhozta ide, hiszen egy, hát úgy mutattak a statok, hogy sikerül második helyet ugye bezsákolnunk, de aztán otthon ugye elveszítettünk, a másik meccs úgy végződött, hogy nem a javankrovot is lecsúsztunk a negyedik helyre, ez egy nagy sérelem volt. Úgyhogy igen, ez most az első ebben a bajnokságban, hogy kaptunk egy serleget már biztosan. Hát én azt mondom, hogy ugye ez a hosszú évi kitartás, még ugye 2 év múlva 80 évesek lettünk, eddig sose szűnt meg a csapat, hiába évtizedekig nem értünk el a világon semmi eredményt, hát végre csak ideért, ugye most tényleg jó a csapat, jó a hangulat, és pozitívan nézünk most így a jövőben.
1: És így magáról a bajnokságról, a szezonról, többi csapatot is nézve milyen volt?
2: Hát ugye ezt így szeretném hangsúlyozni, hogy ugye most már csak egy olyan csapat volt, aki kicsit kilógott a sorból, a többi az úgy mondom, hogy nagyon, nagyon magas szinten hozta le a bajnokságot, amit lehet is látni a pont egyenlőségben, hogy az első 5 csapatnak max. 3 ponttal különbsége, jó, a Belatinc egy kicsit kilóg 1-6 ponttal, viszont én azt mondom, hogy évről évre egyre erősebb, egyre színvonalasabb ez a liga.
1: 4-2-re nyert hazai pályán a Lakos a Bobri Dolnya Bystrica ellen a Dolinszka Kispás labdarúgó liga utolsó előtti fordulójában. Ez volt a Lakosi együttes idei utolsó hazai mérkőzése. A szezont pénteken a sereghajtó Melinci otthonában zárják. A 2-2-es első félidőt követően a Lakos a második játék részben 2 góllal eldöntött a találkozót. Kepe Tihomir és Szomi Ádám egyaránt 2-szer talált be. A hazaiak emellett 5-szer a kapufát találtak el. A győzelemmel a Lakos életben tartotta esélyét arra, hogy a szezont a legjobb 3 között zárja. A mérkőzés után Posgay Deán klubelnök nyilatkozott.
3: Nagyon fontos volt ez a 3 pont ma, csak az a vicc az egészben, hogy másoktól is függ a mi dobogó állásunk.
1: Tehát a Lakosnak kötelező, úgymond a 6 pont megszerzése ebben az utolsó 2 fordulóban. Az első lépést megtettem, most akkor még egy mérkőzés, és akkor kiderül a végén.
3: Igen, úgy van. első lépésünk megvan, a második meg másik héten lesz Melincén. Ha sikerül, akkor a legjobb esetben harmadikak lehetünk.
1: Ezzel elégedett lenne a klubelnök szezon előtt? Valahol milyen célt tűztek ki?
3: Hát erre azt tudom mondani, hogy a cél az igaz, az volt, hogy első három közt legyünk, de ahogy elkezdtük játszani a mérkőzéseket, mennyi pehünk volt, mennyi szerencsétlenség mondhatom a futball irányában. Nagyon sok volt a kapufon, nagyon sok volt a kihagyott helyzet, de még nagyon örülünk neki, hogy ide nagyon jól játszottunk, szerepeltünk meg másképp. Játékunk meg volt, csak az eredmények voltak.
1: Ma is többek között 5 kapufa, ha jól számoltam, tehát...
3: Hát igen, erre mi nem lepődtünk meg, mert már minden mérkőzésen nekünk ez, sajnos ez a tavaszi idényben ez így megy, velünk jár a kapufák, és sajnos a pontokon is meglátni.
1: De azért maga a mérkőzés viszont nagyon jó a színvonalú volt, tehát mindkét csapat, a Bobri és a Lakos is nagyon szép focit játszott, tehát a nézők biztos élvezték.
3: Hát szerintem is, azért mert olyan kiegyenlített volt a mérkőzés, mert az első fél idő is 2-2 volt, hát akkor második fél időben, hála Isten, több lett a szerencsénk, hogy ki tudtuk őket kicsit játszani és gólt adni.
1: Összesítésben 2-1-re szépített az NBA nagy döntőjében a San Antonio Spurs, miután idegenben 115-111-re legyőzte a New York Knicks-et. A Spurs legeredményesebb játékosa Victor Wembanyama volt 32 ponttal, míg a Knicks-nél Jalen Brunson ugyancsak 32 pontig jutott. A párharc negyedik mérkőzését csütörtök hajnalban rendezik, ismét New Yorkban. Az utolsó felkészülési mérkőzéseiket játsszak a válogatottak a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt. Spanyolország ma hajnalban 3-1-re legyőzte Perút, és megmutatta, miért tartják a torna egyik esélyesének. Az Európa-bajnoknál sérülés miatt továbbra is hiányzik a Barcelona sztárja Lamine Yamal, de várhatóan a világbajnokság kezdetére már bevethető lesz. Luis de la Fuente csapata a mexikói Pueblában már a második percben megszerezte a vezetést, amikor a Real Sociedad játékosa Mikel Oyarzabal a 16-oson kívülről a kapu felső sarkából jött. Pedri a 32. percben megduplázta a spanyolok előnyét, majd a szünet után 8 perccel Pedro Gales öngoljával már 3-0-ra vezettek az ibériaiak. A 46 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen Jairo Vélez a 66. percben szerezte meg Peru becsületgólját. Spanyolország június 15-én az újonc Zöldfoki szigetek ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. A perui válogatott nem jutott ki a tornára. A világbajnokságra készülő francia labdarúgó válogatott hétfő este a Lisse mesterhármasával 3-1-re legyőzte Észak-Írországot Lille-ben. Az előző világbajnokság ezüstérmese ezzel lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a torna előtt. A találkozó egyben búcsú mérkőzés volt a hazai közönség előtt Didier Deschamps szövetségi kapitány számára, aki a világbajnokság után távozik a nemzeti csapat éléről. A franciák június 16-án Szenegál ellen kezdik meg szereplésüket a VB-n. 22-én Irak, majd 26-án Norvégia következik. Az aréna pedig szerdán jelentkezik ismét. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!
0: MMR.

Muravidéki Magyar Rádió.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Az emberek többsége imádja a nyarat, kivételesen talán valaki inkább a tavaszt, az őszt, meg a telet, de a nyarat azért mindenki szereti, már olyan szempontból is nem kell fűteni, kevesebb ruházatra van szükségünk, többet lehetünk a szabadban, piknikek vannak, kirándulások, és a nyaralás természetesen. Sokkal több a napsütés, mint például télen, és ugye sokkal több az a panasz, amely a többi évszakban nem hárul ránk, és nem keseríti az életünket, illetve úgy érezzük, hogy ennek sem kéne lenni, és nem is kéne, hogyha betartanánk azokat a tanácsokat, amit Vajdics Rozáliától kapunk, aki a gyógynövények területén nagyon is jártas rádiós munkatársunk, és ma is számos tanácsot ad. Tehát bepirosodnak a szemeink, hólyagkuruttal szembesülünk, aztán csipnek a rovarok, hát süt a nap és

0: De ha minden étkezés előtt 30 deka cseresznyét megeszünk, csak jót teszünk a szervezetünknek és az emésztésünknek is. Nem csak a termés hasznos, hasznos a cseresznye és a megy magja is, és a, különösen a szára is. De a megy levelét is kezdjük gyűjteni most. Nagyon jó ízű teát készíthetünk belőle, és nagyon hasznos. A termés magját, vagyis a cseresznye megy magját, én még szokom főzni, hogy talán lemenjen róla még az a hús is, ami megmaradt, utána megmosom és megszárítom. Ezt ilyen kis vánkosokba, párnácskákba rakhatjuk, és termofor helyén használhatjuk. Nem csak a kisbabáknak, de nekünk is. Nagyon jót tesz, és nagyon kellemes hatása van neki. De külön értékes a szára, a megy és a cseresznye szára is. Gyakoriak nyáron, különösen nőknél a hólyaggyulladások, a hólyagurut, és próbáljuk először ilyen cseresznye és megy szárral gyógyítani. Lehet ezt friss allagban is használni, de szárítsunk is belőle annyit, amit a családunk használ ezen az éven. Vágjuk össze ezt a cseresznye vagy a megy szárát, öntsük le forró vízzel, és hagyjuk 5-10 percig állani. Szűrjük le, és 3 csészivel fogyasszunk naponta. De utána is, amikor elmullanak ezek a nehézséges, a csípés, vagy a kellemetlenség, vagy a különös szagú vizelet, azután is 3 hétig legalább hetente 1 csésze ilyen teát fogyasszunk el. De gyűjthetjük most a megy levelet is. Teádát fogyaszthatjuk utókezelésük a hólyaggyulladásoknál. A cseresznye és a megy szára nagyon jó, hogy eltüntessük a szem körül a karikákat, és pedig egy marékszárat fél liter forrásba lévő vízbe teszünk, hagyjuk 10 percig, és ezzel borogatjuk a szemünket, vagy a szemünk körüli karikákat. A cseresznyét miért kell annyira fogyasztanunk, mert segít a fizikai és a lelki kimerültségnél is. 3x30 dekát elfogyasztani naponta, de akinek putikája van, annak pedig fél kiló cseresznye fogyasztását ajánlják reggel és este. De persze könnyű ételt is kell hozzá fogyasztani. Nagyon jó a szárított megy, amit vásárolhatunk ilyen hólaggyulladásoknál is. Most még, hogyha kitérünk a felfázásokra, ezt ki kell kerülnünk. Mindenki ismeri saját magát, tudja, hogy hajlamos erre, ezért soha ne üljön hideg helyre. Télen a meleg sindűt ajánlunk, de nyáron lehet meleg helyet találni, és soha ne legyen a lábunk hideg. Ha fürdőzünk, akkor kijövünk a vízből, cseréljük mindjárt le a fürdőruhánkat. A hetente 1 csésze cickafark teát iszunk meg, ezt minden nőnek kéne csinálni, már a serdülőkorban lévő lányoknak is, nagyon sok gond elől még menekülnénk. Az egész hasüregi szerve jó hatással van. Fogyasszunk vörös áfonyát szárított alakban, de teát is vásárolhatunk, és ezt is fogyaszthatjuk. Akinek más nem segít, csalánytea is jó ilyenkor. Nagyon sok C-vitamin tartalmas, vasat tartalmaz, és tisztítja a vért is, és ezzel tisztítja a húgyutakat is.
1: Tehát a húgyhólyagra nagyon sok tanácsot hallottunk most, meg az általános erőnlétre, és arra való tekintettel, hogy az a cseresznyék és a megy is feltételezem, a mi tájunkon az idén valóban dúsan teremnek, használjuk ki Vagyics Rozália tanácsait. De következik mi?
0: És még azt szeretném hozzátenni, nálunk nem permetezzük a megyet és a cseresznyét, úgyhogy nyugodtan fogyasszuk. Gyakori a nyáron a fülfájás is. Télen, mikor nem hordunk sapkát, még fázunk, de nyáron is, ha húzaton vagyunk, aki érzékeny a fülére, az már tudja is. Akinek gyakran fáj a fül, az tudja, hogy leginkább éjjel fáj. Ez pedig azért, mert vízszintes állapotban vagyunk, és ekkor keljünk fel, hajtsunk a fejünket előre, és lehet, hogy ez már kicsit csökkenti a fájdalmat, de lehet, hogy mégis

0: akadályozza. Masszírozzuk a fültövet, a fül körül, és nagyokat ásítsunk, nagyokat rágjunk, és ilyenkor rágógumit is tehetünk a szánkba, és nagyon-nagyon jó rágjuk ezt meg, mert ezzel is segítsük, hogy felszabadul ez a hallójárat. Nagyon segít a melegítés is a fülfájásoknál, és ha tudunk, akinek nehézsége van a fülébe, szerezzen be olyan kis párnát, amiben ilyen valódi szénapéva van. Az a szénapéva, ahol a rétek még virágoznak. Nálunk sajnos nem igen látok ille rétet, de ha Szlovénia szerte mész, különösen Kozjánszkóra, ott vannak. És lehet ilyen szénapévát találni, ami tele van ilyen gyógynövényekkel, és a párnába rakjuk ezt, és megmelegítjük ezt a párnát, és akkor erre fekszünk rá. Ez a meleg segít enyhíteni, sőt, eltünteti a fülfájásunkat. Mit csöpögtetünk a fülünkbe? Ha orvoshoz kell fordulnunk, az ad csöppöket, de mi használhatjuk a svéd keserűt, például a vattát beleáztatjuk a svéd keserűbe, és betömjük a fülünkbe, de nem annyira, hogy orvoshoz kell menni, hogy ezt a vattát majd kiszedje, hanem úgy, hogy ki tudjuk mi is venni. Legjobb, ha egész éjszaka vagy pár órát bent van, amikor kivettük, kenjük meg a fülünket valamilyen krémmel, mondjuk körömvirágkenőccsel, mert a svéd keserű mégis alkoholos kivonat, és kiszárítja a bőrt, és akkor ezért viszked, vagy valami fájdalmat okoz ez a svéd keserű. Utána kövirózsa nedvet is csöppelgethetünk a fülünkbe, vagy egyszerűen testhőmérsékletre melegített olívaolajat is, pár csöppöt, és pár perc múlva félrehajtjuk a fülünket, hogy ez kifolyik, megtisztítjuk, és várjuk, hogy elmúljon a nehézségünk.
1: Az e-heti rádiórendelőben Vajdics Rozália a nyári egészségügyi panaszokra javasol gyógynövényeket.
0: Gyakran ízületi rándulások is vannak, vagy pedig csak egyszerűen lábfájások. Először az ízületi rándulásokról, ez akkor van, mikor sportolóknál is, fiataloknál is, sőt, öregeknél is, amikor kicsit félrelépünk, megbicsaklunk, és akkor az ízületi fejecske kiugrik az ízületi edényből, de visszamegy, ilyenkor az inok és a kötőszövet sérül meg, fájdalommal jár ez, és mi a segítség, csak nyugtatjuk a lábunkat. Ha ez megtörtént velünk, mindjárt jegeljük a lábunkat, vagyis hideg borogatást tegyünk rá, hogy megszüntetjük, vagyis hogy ne legyen daganat. Utána kezelhetjük, amikor már megjöttünk a doktortól, kezelhetjük káposztalevéllel is, az is enyhíti a daganatot, sőt, el is tünteti. Vásároljunk ilyen fehér káposztát, akármilyen káposztát, csak a vörös káposzta nem jó. A levelet kicsit üssük meg, hogy kicsit megpuhuljon, és akkor ilyen dunszkötést tegyünk az ízületünkre. Rátesszük a káposztát, betakarjuk száraz ruhával, kívül még nájlonnal is, azért valami műanyaggal, azért, hogy benek dunsztolódjon mindez, pár órát állni hagyjuk, és amikor levesszük, lássuk, hogy ez működik is. De rögzíthetjük, immobilizálhatjuk is a lábunkat, ez az orvos is ajánlja, de rakhatunk rá különböző pakolásokat is. Például ilyen illóolajos pakolásokat, három kis kanál, vagyis három rendes kalán olajba, kamilla vagy menta illóolajat csöpögtetünk, ezt rátesszük a ruhára, és bekötjük az ízületünket, vagy zsája, vagy kamilla teával is, a zsája és a kamilla mind a kettő gyulladás csökkentő is. Káposztalevelet említettem, és a rozsmarin elixírt előre is már elkészíthetjük. Ez pedig úgy, hogy 100 g rozsmarint fél liter alkohollal leöntjük, és 10 nap napos helyen tartjuk, átszűrjük, és ebbe mártjuk bele a ruhát, amibe borogatjuk a fájó ízületet. De ha a lábunk fáj, visszeres, akkor pedig ilyenkor, amikor nagyon meleg van, ne járjunk olyan sokat, vagyis ajánlatos 10 óra és 4 óra között ne legyünk a napon, amit kell a kertben, végezzük el reggel, sétálni is, vagy reggel, vagy estire menjünk, és akkor így még menekülünk a visszeres, fájó lábaktól is, sőt a fejfájástól is. A visszeres láboknak nagyon jó a körömvirágkenőcs. Körömvirágkenőccsel kenjük be a lábunkat reggel és este is. Ez nagyon-nagyon jó hat a vénás erekre, és könnyíti ezeket a nehézségeket. Fejfájásnál is először gondoljunk rá, hogy talán keveset ittunk, talán sokat voltunk a napon, és ekkor árnyékba menjünk, és ilyenkor ajánlatos a szalmakalap is, a napszemüveg is, ezt használnunk kell. Védjük a bőrünket is, a bőrünk a legnagyobb szervünk. Most már hál' Isten nem az a menő, hogy minél barnább vagy, hanem, hogy minél egészségesebb maradj. Ne azon törekedjünk, hogy barnán jönjünk meg a tengerről, de kiválóan gyógyítják a leégett bőrt nagyon sok gyógynövény, de kaphatunk mi most a nagyon jó naptejet, napvédőkrémeket is. Ezek a gyógyító gyógynövények csak azoknak, akik nem figyeltek saját testükre, és akik két nap után olyan szépen akarnak kinézni, mint az, aki már két hete a tengeren van. És ilyenkor, hogyha nem figyeltünk magunkra, és égési sebeink vannak, ezek lehetnek veszélyesek is. Első, második fokú égési veszés lehet. Itten ajánlani lehet az orbáncfűvet, az orbáncfű olajat. Most nem addig már virágozni fog, gyűjtsük, tegyük be olajba. Én nem olívaolajat használok, hanem minőséges napraforgó olajat, és tegyük ezt az olajba áztatott orbáncfüvet napra. És amikor ez szép, gyönyörű, piros lesz, akkor szűrhetjük át, pár nap állni hagyjuk, átszűrjük újra, hogy az az ülledék benn maradjon az első edényben, és sötét helyen tároljuk. Ez nagyon jó minden bőr nehézségre, sőt, izületi fájdalmakra is mondtuk. De még hozzá kell tennem, az orbáncfű reagál a napra. Ezt csak akkor kenjük a bőrünkre, amikor nem megyünk többet a napra, vagyis este. Használjuk ezt, hogy védjük a bőrünket. Utána nagyon jó a kamillás borogatás. A kamilla teát megfőzzük, és ekkor valami ruhára tesszük, és a piros bőrünket borogatjuk, vagy ha annyira fáj a bőrünk, akkor csak egyszerűen ezzel bekenjük. A Jolly Joker, itt is a körömvirág. Körömvirág kenyőcs, körömvirág macerát, körömvirág tea, amit készítünk, az mind nagyon jó az égési sebekre, és az aloe vera. Vagy ez a kövi rózsa, amit azt mondják, hogy a szegények aloe verája. Nálunk aloe verát a természetben nem találunk, de ha valakinek sikerül otthon cserében termeszteni, ez is nagyon jó. Hogyha úgy vagyunk, elvágunk egy levelet, és avval a zselés masszával bekenjük a fájó bőrrészeket. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, 10-től 4 óráig, 16 óráig ne menjünk a napra, álnékba tartózkodjunk, és gondoljunk arra, hogy a melegbe nem jó nagyon sokat dolgozni.
2: Rádiórendelő.
1: Kedves hallgatóink, megint nagyon sok információt hallhattak, legalább néhányat jegyezzenek meg, legalább a napozással és azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet elkerülni a fejfájást, de azért a következő témában is érdekeseket fognak hallani azok, akik talán kezdők a gyógynövények területén, tehát mit kell gyűjteni most, és mit kell betakarítani most, hogy télen, egészen a jövő júniusig megmaradjon.
0: Hát igen, 4-5 fontos gyógynövényt sorolok fel, mindenki ültesse el a kertjébe, vagy ha nincs kertje, a balkonjára. És pedig ez a levendula, orvosi levendula, nagyon jó, nagyon nyugtató, nagyon jó illatú, teának is, mindennek. A citromfű, melissa, ami megint nyugtató teának, mert ez a tea annyira nyugtat, nagyon-nagyon ismert ez a citromfű, nagyon sok hatását klinikailag kimutatták. A citromfű kenőcsét különböző rovarcsipésekre is használhatjuk most, épp úgy használhatjuk a rovarcsipésre az egynyári üröm kenőcsét is. Citromfűből nagyon jó teát készíthetünk, macerátot készíthetünk, mindent készíthetünk belőle. Kamillát azt jó lenne a kertünkben, mert kamillát nagyon nehéz begyűjteni, nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol nem használtak permetszert, vagy ha nem használtak permetszert, akkor biztos, hogy ez a kamilla mező az út mellett van, ahol nagy a forgalom, és nagy a por, és nagy ezek a káros dolgok. Egyfajta mintát, mondjuk a borsmintát, és mindenkinél legyen egy cserépzsája, ha nincs kertje, legalább egy cserépzsája, mert a zsája nagyon jó. Akármilyen fájdalmat érzünk a foginunkon, a torkunkba, akárhol, egy friss zsája levelet a szánkba teszünk, és biztos, hogy enyhíti a fájdalmat. Nem addig virágozni fog a cickafark. A cickafarkot a természetben nyugodtan gyűjthetjük, jelentkezik olyan rózsaszín virágzatú, gyakoribb a fehér. Mi általában a virágját gyűjtjük, háromfajta a félén gyűjtik, de általában mi a virágját gyűjtjük. Ez nagyon erős gyógynövény, és hogy a teának nem szabad sokat betenni, mert nagyon keserű is, és a gyógynövényeknek is van mellékhatásuk, és ezzel sem szabad túlozni. Ha gyógyteát használunk, akkor 2-3 csészivel, ha nem ajánlatos, több csészivel. De ha élvezeti teát készítünk, akkor azt ihatjuk víz helyett is. A cickafarkot gyűjthetjük, az orbáncfüvet. Az orbáncfüvet biztos, hogy készítsünk orbáncfű olajat, és hagyjunk szárítani is. Az orbáncfű nagyon jó nyugtató hatással is rendelkezik, és ha valakinek rossz az alvása, az idegrendszere gyengül, depressziós hajlamos, akkor orbáncfű, citromfű, és még ősszel szedjünk komlót. És komlókeverékből készítsünk teát, és egy húzam ideig ígyük ezt, és észlelni fogjuk a hatását. Ha valakinek szerencséje van, talál ezer jó füvet is. Az ezer jó fű, már maga a neve megmondja, ezer dolgon segít, leginkább a belső szerveken, a máj, a gyomor. Még itt hozzátenném, hogy nagyon kevés keserű dolgot iszunk, eszünk, és ezért az orbáncfűnek is keserű hatása van, az ezer jó fűnek is. Ezt a természetben gyűjthetjük, de amit a kertben szedünk, kerti gyógynövények, a körömvirágot nem egyszerre gyűjtjük, hanem virágzáskor. És hogyha mindig a virágokat leszedjük, annál jobban több virágot fog hozni. Ezekkel az első virágokkal nincs gond. De ha majd augusztus végén, szeptember elején szedjük még a körömvirágot, és ha szárítjuk, hérnyúkkal találkozunk. Ekkor a szárított körömvirágot zacskóba tesszük és fagyasztóba, épp úgy, mint az akácvirágot most. Azt a körömvirágot is használhatjuk, csak tegyük fagyasztóba, hogy ezek a kártevők már pete alakban elpusztuljanak. Szedhetjük a különböző mentákot, citromfüvet. A citromfüvet mentát levágjuk, még újra dől, úgyhogy még egyszer sarja alakba is gyűjthetjük. Ha csalányt nem gyűjtöttünk, még mindig lehet. Szárításra májusi csalánt ajánlják, és az augusztusit. De a falu helyen, ha van akinek a kertjében van csalán, akkor azt hagyja még, hogy virágozzon, és magját is majd gyűjtheti, erről majd máskor beszélünk. Gyűjthetjük az origánot, a zsáját is száríthatjuk, a zsájatea, erről is nagyon-nagyon sokat írtak, hogy milyen káros hatása is lehet, de ha betartjuk az ajánlatokat, akkor csak segít. A kasvirág már virágzik, és ezt is gyűjtjük. Teát készíthetünk belőle, de legjobb, ha tinktúra készítésre hagyjuk meg, az egész virágot most vegyük le, szár, levél, virág, apróra vágjuk, öntsük rá minőséges pálinkát, tegyük a napra, vagy árnikba is lehet. Mindegy. Egyesek azt mondják napra, másikak azt mondják, hogy legyen árnyékba, de meleg helyen kell, hogy legyen. 2-3 hét után átszűrjük, tegyük félre, sötét helyre. Ősszel, amikor a kasvirág már elvirágzott, reszkírozzunk egy kasvirág gyökeret, vegyük ki, jól mossuk meg, vágjuk fel, és sippuly tinktúrát készítsünk belőle, és a két tinktúrát öntsük egybe. Olyan minőséges, ellenálló képességet növelő tinktúrát kapunk, minthogyha a gyógyszertárban vásárolnánk. Vagyis sok mindent csinálhatunk magunk is, csak akarni kell, és el kell szárni magunkat, hogy na, én most ezt csinálni fogom. És nagyon sok mindent segíthetünk saját magunknak, mielőtt az orvoshoz fordulnánk.

Önök kedves hallgatóink a rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Király Tomislav hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Amerika húzza ma én ma. Nem leszünk gyarmat. Arra ma húzza ma én ma.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: nem is emlékeznek ránk.
1: MMR. A zene összeköt.